0: tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A nyári szezon közeletével ismét felpörgött a diákmunkapiac Magyarországon. A Minddiák Szövetkezet adatai szerint az átlagos órabérek idén bruttó 2200 és 2500 forint között mozognak. Bizonyos szakterületeken azonban ennél jóval magasabb fizetés is elérhető. Egyes diákok havi keresete akár az 500 ezer forintot is meghaladhatja. A Revolut fokozatosan a magyarországi fióktelepéhez irányítja hazai ügyfeleit, ami több gyakorlati változást is hozhat a számla használatban. A legfontosabb gyakorlati változás, hogy a jelenlegi litván bankszámlaszám mellé egy 3x8 jegyű magyar bankszámlaszámot is kapnak a hazai ügyfelek. Ez végre belföldi tranzakciónak minősül, majd így lényegesen olcsóbbá és egyszerűbbé válik a pénzküldés és fogadás. Ráadásul ez a módosítás megnyitja az utat azelőtt is, hogy valaki ide kérje a fizetését, hiszen a hazai cégek többsége nem szívesen utal jövedelmet külföldi IBAN számra. Ezzel együtt a hazai revolutusok előtt is megnyílik az azonnali fizetési rendszer. Bár a működés helyi alapokra helyeződik, a jogi védőháló a régi marad. A magyarországi felhasználók továbbra is a litván betétbiztosító alá tartoznak. Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, az zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádióban.
1: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. A kormányfő a Telexnek beszélt arról, nagyon szeretné, ha a hivatal már a nyáron fel tudna állni. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy megszűnt a rendeleti kormányzás, így ha nem sürgősséggel tárgyal valamit a parlament, akkor egy-másfél hónap egy jogszabály elfogadása az országgyűlésben, sőt ennél hosszabb idő is lehet, ha társadalmi szakmai vitára bocsátják a javaslatot. Néhány napja újra elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információ. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. Az oldalt egyelőre csak regisztrációval lehet használni. Erre Vitézy Dávid szerint azért van szükség, mert korábban többször is túlterheléses támadás érte az oldalt. A tárcavezető elmondta, azt kérte a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő biztosítást érdemes kötni a nyári utazásokhoz, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Mint írják, az utasbiztosítás az utazás megkezdésétől annak befejezéséig nyújt segítséget, például külföldi kórházi kezelés, podgyászkár vagy lopás esetén, de további utazási segítségnyújtást, illetve légijárattal kapcsolatos térítést is kaphatnak az ügyfelek. Autós utazás esetén elengedhetetlen a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A zöld kártya már digitális képként is érvényes, de a rendszámegyezmény országaiba még ezt sem kell vinni. Csaknem 80 ezer vállalkozástól várja a hétfői határidőre az élelmiszerlánc felügyeleti díj bevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az érintettek figyelmét erre a héten fel is hívta az adóhivatal. Június 1-ig nem csak az élelmiszerlánc felügyeleti díjat kell bevallani, hanem a társasági adót és a kisvállalati adót is. Érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késben nyújtja be a bevallását. Háromszor szállna le a Holdon a NASA még idén. Az első küldetés várhatóan legkorábban 2026 őszén indul majd el. Az év későbbi szakaszában elstartol majd a második szakasz, végül szintén idén elindul majd a harmadik is. A cél, hogy tanulmányozzák a Hold körülményeit, valamint az Európai űrügynökség és a Koreai Csillagászati és Űrtudományi Intézet hasznos terhét is eljuttassák a felszínre. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók. Kedden a napsütés lesz meghatározó, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet majd az égen, és még elszórtan egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb

0: Igazi zenékkel, félő század legnagyobb slágereivel.
1: I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life.
0: Itt a 93.4-en
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: 93.4
2: Rádió Davas.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
4: Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Podoba vasudvarba, a Dabas vonatutca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
9: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
10: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
13: Idézd fel a percet, az arcot újra.
12: 93.4. Rádió Dabas.

0: Drink.
1: Young money.
2: Love in a thousand different flavors.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Hamarosan benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. Újra látható, mennyit késnek a vonatok, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A kormány megkezdi a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás előkészítését. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a szükséges forrásokról az oktatási és a szociális miniszter bevonásával kell majd javaslatot készíteni a pénzügyminiszternek. A támogatás célja az iskolakezdés pénzügyi terheinek könnyítése. 1,3 millióan kaphatják meg a nyugdíjas szépkártyát. Magyar Péter miniszterelnök korábbi RTL-es interjújában azt mondta, már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a juttatást. A 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának, az e fölötti nyugdíjúak pedig nem kapnának a juttatásból. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a Magyar Önkormányzati Rendszer reformjáról, közölte a szervezet. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzat önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését és a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését. 2026 első felében már több mint 80 millió forint gyűlt össze rászoruló gyermekek és családok támogatására palack visszaváltásokból, közölte Ambohu. Emlékeztettek arra, hogy a repontautomatáknál a bolti utalvány és a közvetlen átutalás opciója mellett lehetőség van a visszaváltási összeg jótékony célú felajánlására is. A Mosolyra Váltó program keretében minden fél évben 3 szervezet részesül ezekből a támogatásokból. Kibővített hősképző programmal vár minden az életmentő hivatás iránt érdeklődő fiatalt az Országos Mentőszolgálat a nyári szünidőben. Emlékeztettek, 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, amelynek keretében minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészíti ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a 2-3 órás foglalkozásokon való részvételt. Hivatalosan is megerősítette Arnold Schwarzenegger, hogy 2027-ben elkezdi forgatni a régóta pletykált King Conan című filmet, amely a klasszikus Conan a barbár folytatása lesz. A történet középpontjában egy megöregedett Conan áll majd, aki 40 éve uralkodik királyként, belefáradt a hatalomba, és már messze nincs olyan formában, mint fénykorában. Hétfőn erőteljes felhőképződésre számíthatunk, több helyen valószínű zápor, zivatar. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megerősödik, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik. A maximum jellemzően 24 és 30 fok között várható. Kedden már naposabb idő lesz, kevés fátyol és gomoly felhővel, és még elszórtan egy-egy záporral. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
0: Indul egy újabb óra, a régió

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4. I've been

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen keményfaágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében. Több mint 158 ezeren hagyták az utolsó napra az SZIA bevallásuk leadását, marad a változékonyabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Felállt az Osztrák-Magyar Tárcaközi Bizottság a magyarországi aszbeszt szennyezés ügyében, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok vizsgálják, hogy a lakosság által bevitt kőzetminták mekkora szennyeződést mutatnak. Köböl Anita elmondta, a kormány célja, hogy mi hamarabb megkezdődjön a lakosság egészségügyi monitoringja. A lakossági tájékoztatásra egy honlapot hoztak létre, ahol az emberek fontos információkat találnak a szennyezésről és arról, hogy annak kivizsgálása most hol tart. Idén több szempontból is rekordot döntött az SZIA bevallási rendszer. Csak nem 40 ezerrel többen, mint tavaly, mintegy 2,7 millióan nyújtották be bevallásukat elektronikusan. Igaz, csak nem 300 ezerre hagyták ezt az utolsó két napra. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi rekordja is. Az utolsó nap 158 ezeren tettek felajánlást. A NAV SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett. Több mint 5,2 millió belépést regisztrált a NAV. Bár még nincsenek meg a végleges adatok, de az már elmondható, hogy több mint 1,7 millióan döntöttek úgy, hogy a befizetett személyi jövedelemadó 1%-át civil szervezetnek, 1%-át pedig egy vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlják fel. Felülvizsgálja a Klebelsberg központ irányító szerepét, a tankerületi központok működését, a tankerületi igazgató kinevezési és gazdálkodási gyakorlatát Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Ismertette, hogy a kormány arra is felkérte az oktatási minisztert, hogy június 15-ig intézkedjen az oktatási intézmények igazgatóinak a tankerületi döntésekbe való közvetlen bevonásáról, és ugyaneddig készítse elő azokat a jogszabálymódosításokat, amelyek szükségesek az igazgatói jogkörök bővítéséhez. Hozzátette, a kormány döntött a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogainak helyreállításához szükséges intézkedésekről is. Több mint 80 millió forint gyűlt össze jótékony célokra a repont visszaváltásokból 2026 első felében. A MOHU tájékoztatása szerint a rendszerben eddig több mint 5 milliárd italcsomagolást váltottak vissza, a visszaváltási arány pedig elérte a 88,8%-ot. A beérkező adományokból koraszülött ellátást segítő rohamkocsi beszerzés, családmegerősítő programok, valamint élelmiszer támogatási projektek valósulnak meg. Aranyból, ezüstből és drága kövekből álló leletegyüttesre bukkantak a régészek Szaúd-Arábiában. A szakértők szerint a kincseket szándékosan temették el egy agyagedénybe rejtve, mint egy 1200 évvel ezelőtt. Az értékes tárgyakra egy Dirizsán nevű történelmi város területén találtak rá, amely a középkorban a Mekkába tartó zarándokok fontos állomása volt. A most felfedezett kerámia kiemelkedik a korábbi leletek közül, benne ugyanis több mint 100 tárgy lapult, amelyek ékszerek darabjai lehettek. Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett hosszabb napos időszakokra is számíthatunk, helyenként záporzivatar előfordulhat, a nyugatias szél pedig időnként megélénkülhet. Hajnalban 9 és 17, délután 25 és 30 fok közötti értékek várhatók. Kedden a napsütés lesz meghatározó, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet majd az égen, és még elszórtan egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25-30 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
0: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban ellátogatunk Ócsára, ahol kinyílnak a pincék Orbán nap, illetve az ócsai kulturális napok alkalmából. Aztán irány Újhartyán, ahol gyermeknap lesz változatos programokkal. Ócsa és Újhartyán után Dabasra érkezünk, ahol a Körszínházi műhely premierre készül. Adásunk záróakkordja pedig néhány tipp a 2026-os nyári trendeket illetően. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Az öreg hegy az emberi emlékezet számára belátható időn belül a legelső szőlőhegy volt Ócsán, már a 17. századtól bizonyosan művelték. Földre állított nyeregtetők alatt földbe vájt pincék sorakoznak itt, mint egy 150 darab. Mezőgazdasági műemlékegyüttest alkotnak, megvédendő értéket a tájban, amelyet mi most testközelből megnézhetünk, sőt a pincék között járva kortyolhatunk az ott található borokból is. Jöjjenek a részletek.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ahogy ígértem, most Ócsára fogunk látogatni, hiszen az 50. ócsai kulturális napok keretein belül ismét kinyitnak a pincék az öreghegyi pincesoron. A témában Sponga Károlynét, az öreghegyi pincesor egyesület elnökasszonyát kérdezem. Jó reggelt, köszöntöm a műsorban.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Elnök asszony, még mielőtt rátérnénk a programokra, beszéljünk egy picit arról, hogy az elmúlt időszakban tisztújítás történt az elnökségben, hogy alakultak a nevek, kik várják az érdeklődőket az elkövetkezendő időszakban, kihez lehet fordulni, amennyiben az öreghegyi pincesorral kapcsolatban információra, programokra lenne szükségünk.
3: Igen, az idei év tavaszán tisztújítás történt az egyesületben. Jó magam lettem az elnök a tagság bizalmát élvezve, illetve nagy változás maga az elnökségben nem történt. Kettő új tagot köszönthetünk magunk között. Dr. Fejes József, alsónémedi alpolgármester úr, és Dormány Tivadar került Ócsáról az elnökségbe. A többi tagunk, elnökségi tagunk változatlanul élvezik a tagság bizalmát. Varga János, ugye ő az egyik alelnökünk, Barizs Norbert, a másik alelnökünk, Gál Attila, Tóth Béla, ők is szintén alelnökök, egyikük a bor területén, a másikuk a pálinka területén viszi a egyesületi feladatokat, illetve ugye új titkárunk lett Szabóné Bán Gabriella személyében, aki igazából az én helyemre került, mert eddig én töltöttem be ezt a pozíciót, és Varga Alexandra, többiek, mindenki, Barizs Gedeonné, mindenki maradta a helyén az elnökségben.
0: Tehát akkor egy régi új csapat várja az érdeklődőket, gondolom a cél közös, a programokról még beszélni talán korai, de azért mégiscsak, hogyha meg kellene fogalmazni egyfajta távlati célt, az mi lenne?
3: Mindenképpen az eddig felépített értékekkel szeretnénk tovább haladni. Megőrizzük az eddigi jól bevált rendezvényeinket, de új programokat is tervezünk. Fontos számunkra, hogy közösségünk élő, fejlődő és minden generáció számára nyitott maradjon. Minden újdonságról időben tájékoztatást fogunk adni a honlapunkon és a Facebook oldalunkon.
0: Akkor érdemes keresni a Facebook oldalt, illetve az oldalt is, amin már fent van az ócsai Orbán napi nyitott pincék napja, amely idén május 30-án esedékes. Hogyan áll össze a nap programja, mire kell számítani az érdeklődőknek?
3: Hát ugye reggel 10 órakor fog kezdődni a pincéknek a kinyitása. Zenés énekszóval hangos kinyitás lesz. Sorba megyünk azok között a pincék között, akik felajánlották, hogy kinyitnak és kóstolhatóvá teszik a boraikat. Aztán délután 1 óra 20-kor fog kezdődni a hivatalos megnyitó, utána a helyi tánccsoportok fognak fellépni. 3 órakor Péter Slamek lesz a vendégünk, este 9 órakor Persőci Gergő fog műsort adni, közötte pedig az eredményhirdetés fog megtörténni, mert a rendezvényünkön bor, pálinka és főzőverseny is szerepet kap, illetve ezeknek az eredményhirdetései a két fellépés között fognak történni. A helyi csoportok közül a Energy Kids Dance iskola gyerekei, tanulói fognak fellépni, aztán a Flashdance Tánc iskola tanítványai, illetve az ócsai szenior örömtáncosok csoportja is megtisztel minket, és még a délelőtt folyamán velünk fognak az ócsai népdalkör tagjai pincéket nyitogatni, őket se szeretném kihagyni, hiszen ők is nagyon-nagyon régóta emelik Ócsának a színvonalát, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ők is velünk fognak ünnepelni, és végig a Decibel zenekar fog gondoskodni a jó hangulatról.
0: A már a pincéket említette, hány pince nyitja meg a kapuid, és mit kell tudnunk az ócsai borokról, aki esetlegesen még nem járt a pince soron, mire számíthat?
3: Elvileg ócsán készült borok, még akkor is, hogyha esetleg máshonnan származik a szőlő, mert sajnos még a szőlő telepítés az nem történik olyan gyors ütemben. Ugye ezek a pincék igazából bortárolására készültek, úgyhogy az ócsán készült borokat fognak tudni kóstolni. A Facebookonkon kint van minden pince tulajdonos, aki kinyitja a pincéjét. Összesen 8 pince fog kinyitni, és ezeken a helyeken lehet majd az ő boraikat kóstolni. Mindenkinek kint van a Facebook oldalunkon az ajánlata, amiből tud kóstoltatni. Nézzék és várjuk a kedves látogatókat.
0: Az elnökasszony mit javasolna, mi legyen az első tétel, amit megkóstol az odalátogató?
3: Hát az első tétel akkor az első pince legyen, az első nyitott pince, Esztári Vilmos pincéje, és az ő nagyon-nagyon egyedi, tényleg egyedi és kifejezetten ócsai bora. Ő Otello szőlőből készít bort, és nagyon-nagyon finom és nagyon élvezhető. Úgyhogy én akkor azt mondom, kezdjük az első pincével, és menjünk végig mind a 8-on, és kóstoljuk végig mindenkinek a nagyon finom borát.
0: Ha végig megyünk a pincéken és megkóstoljuk a borokat, akkor nem érdemes utána és nem is szabad autóba ülni, de ha jól látom itt a kiírást, akkor ez is megoldott tulajdonképpen, hogy egyfajta járat működjön. Igen. És hozzavigye az érdeklődőket.
3: Igen, hát valahogy ócsáig kell eljutni mindenkinek, az ócsaiaknak pedig ugye ki kell menni a hozzá legközelebb eső buszmegállóba, mert azt is hirdettük a Facebook oldalunkon, hogy lesz egy helyi buszjárat, egy úgynevezett retróbusz, aki egy bizonyos meghatározott útvonalon a buszmegállókba az ott várakozó látogatókat felveszi, és kiszállítja a pince sor leágazásáig. Onnan sajnos egy 100 métert gyalogolni kell, de azt gondolom, hogy ez már nem lesz akkora probléma. És ez a buszjárat körülbelül fél óránként fog közlekedni, tehát a nap egész idején biztosított lesz a kijövetel és a hazaérkezés is azok számára, akik nem tudnak vagy nem szeretnének autóval érkezni.
0: Érdemes tehát ellátogatni az ócsai öreghegyi pincesorra, és elnök asszony, ha már önnel beszélek, akkor érdemes a női energiákról beszélni a bor kultúrában. Mit gondol, hogy látja, hogy állnak a nők ebben a szegmensben? Mit tapasztal a borszektor e területén?
3: Hát sokan vannak a borlovagok között is, a borrendek között is női tagok, ezt tapasztaljuk egyre többen. Ugye régen ez azért nem egészen így volt, de úgy látszik, hogy a fejlődés ide is begyűrűzött, és nagyon érdekes dolog nőként bort kóstolni. Mi még ugye nem olyan színvonalon, hogy akár zsűriznénk is kóstolunk, de azért ugye borvacsorákon, bizonyos rendezvényeken mi is kóstoljuk, és ugye tanuljuk a kóstolásnak a technikáját, és nagyon nagy élmény, és azért én azt gondolom, hogy bort inni, a magyar bort inni, ezen belül ócsai bort inni, ez szerintem nagyon, nagyon felemelő dolog.
0: Máshogy kóstolnak a hölgyek, mint az urak? Mit tapasztal?
3: Szerintem igen, mert az ízlelő bimbók a nőknél azért szerintem kifinomultabbak. Bár a férfiak meg azt mondják, hogy ők szakmailag jobban látják a dolgot, de szerintem azért egy bor minősítésénél a női megérzésekre, ízlelésekre is nagy szükség van.
0: Szoktunk olyan kifejezésekkel élni, hogy ez női bor. Nos, hát hogy állunk ezzel a női borral? Létezik egyáltalán női bor?
3: Hát azt mondják, hogy amelyik olyan lágyabb, jobban iható, csúszik egy kicsit. Tehát erre mondják szerintem a női bort, mert régebben az édesebbekre mondták a női bor kifejezést, de ez most már egyre jobban én úgy érzékelem, hogy a nők nagy része is inkább a félédes száraz borokat szereti, és én azt gondolom, hogy a női bor az most már az ilyen kis lazább, írsai olivér, meg ilyen jó kis rozé, vagy küvé, tehát ezek felé megy el a női ízlésvilág.
0: Önnek mi a kedvence?
3: Hát én nekem a küvé.
0: Akkor egy küvével kocincsunk, legalábbis így az éteren keresztül, és buzdítsunk mindenkit arra, hogy látogasson el hétvégén az Ócsai Üreghegyi pincesorra, és látogasson meg a nyitott pincéket, és érezzen nagyon-nagyon jól magát. Sponga Károlynénak köszönöm szépen, sok-sok én látogatót, jó időt kívánunk önnek.
3: Várunk mindenkit szeretettel.
0: Köszönjük szépen, viszont
3: hallásra. Köszönöm én is.
4: Térségi napló a 93.4-en.

0: Kulcsa után irány Újhartyán, ahol gyermeknapi programokkal várják a kicsiket és a nagyokat. Budai Nyíri Margóval beszélgettem.
1: Térségi napló a 93.4-en.
0: Ócsa után most irány Újhartyán, ahol a gyereknappal várják az érdeklődőket a hétvégén. A témában Budai Nyíri Margót kérdezem. Szia Margó, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mivel várjátok a kicsiket és a nagyobbakat is?
2: Hát próbáltuk igen úgy felépíteni ezt a rendezvényt, hogy nagyjából az összes még gyerekszámba menő embert meg tudjuk szólítani. Kicsiktől a nagyokig kezdésnek bábos mesekuckó várja az érdeklődőket, a legkisebbeket, ahogy a délutáni alvásból felébrednek 16:30, aztán pedig a Pitty Pang zenekar gyerekkoncertje, egy élő interaktív gyerekkoncert lesz a színpadon, majd pedig a legaktívabbakat várjuk egy tini diszkóra. Soltész Andris alias DJ Sólyom várja a gyerekeket, ők az újhatyányi gyerekek ismerhetik őt, mert az iskolába is ő szokta tartani a tini diszkót. Emellett pedig a színpadi műsor mellett arcfestő, henna, illetve hát a szokásos, jól ismert és minőségi kürtös kalács, fagyi, vattacukor várja a gyerekeket, és ez mind a Gödörpark. Emellett pedig a színpadi műsor mellett arcfestő, henna, illetve hát a szokásos, jól ismert és minőségi kürtös kalács, fagyi,

0: nagyon gyorsan felnőtt, mint az összes többi anyuka is el tudja biztos magáról ezt mondani, úgyhogy ő már a tini diszkónak lesz az oszlopos tagja, nagyon szeret táncolni, úgyhogy igazából mi most a mozgásra helyeztük a hangsúlyt, mert a gyerekek éppen eleget ülnek az iskolába, óvodába, úgy gondolom, ezért szinte mindegyik elem ugye az, amire megmozdulhatnak, felállhatnak, oda mehetnek, tehát interaktív, mozgásos, táncolós programokat próbáltunk a gyerekeknek összeállítani, mivel egy kicsit kiszabadulnak az iskolapadból, vagy az óvis csoportszobából.
1: Az előrejelzések szerint csodás idő lesz, úgyhogy mindenki mehet a szabadba, mindenki részt vehet mindenféle gyermek programokon, úgyhogy javasoljuk az újhartyáni stációt is bevezetni a hétvége elemei közé. Margo, köszönjük szépen, sok-sok érdeklődőt és csoda időt kívánunk neked.
0: Köszönöm szépen.

0: A mai adásban már megjártuk Ócsát, voltunk Újhartyánon, most pedig Dabost vesszük célba, ahol egy esti program vár minket. Menjünk színházba együtt. Irány a Körszínházi Műhely.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Illés Györgyi. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, köszöntöm a hallgatók.
0: Ha te jössz a stúdióba, akkor biztos, hogy színház lesz a téma, és hát ezúttal is bizony a színház lesz a téma, hiszen a Körszínházi Műhely új bemutatóra, premierre készül.
3: Igen, szombaton lesz az új premierünk, úgyhogy nagyon-nagyon izgulunk. Ez egy nagyon szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató darab lesz, amit már megszokhattak tőlünk tulajdonképpen a nézők, hogy igyekszünk szórakoztatni, de közben azért nyújtani valami olyan csemegét is, amin el lehet gondolkozni. Ez a Tinder mesék, ez is egy saját darab egyébként. Mostanában több szempontból saját darabokat írunk, egyrészt, mert akkor nem kell fizetni senkinek érte, hanem mi készítjük el, és a másik pedig, hogy sokkal jobban összekovácsol minket, és arról írhatunk, arról tudósíthatunk a nézőknek, ami valóban igazán érdekes.

0: érdekel minket.
1: Tulajdonképpen akkor ez egy közös koprodukciós sztori.
0: Igen, Szabó Róbert a főszereplő, akivel ketten írtuk lényegében a szövegeket, ő hozta az ötletet, ami egy fantasztikus ötlet, méghozzá a Tinder nevű felület, ugye, hogyha nem tudják a hallgatók, akkor ez egy ilyen párkereső oldal, és egy olyan férfiról szól, aki 6 nővel találkozott a Tinderen keresztül, és a különböző viszontagságokat mondja el, és az ezzel kapcsolatos gondolatait is, mert hogy itt jelenetek lesznek, és egy ilyen stand-up-szerű monológokkal lesz tűzdelve ez az este.
1: Ezek szerint van férfi erő a csapatban.
0: Egy darab végre. Igen, egyébként azzal már nincsen gondunk, hogy jöjjenek a nézők, mert képzeld el, ebből most meghirdettünk 2 előadást, be kellett tenni gyorsan egy harmadikat, mert pillanatok alatt elfogytak a jegyek, ennek nagyon örülünk, de egy dolgot még mindig nem hangsúlyozunk eléggé, hogy játszani is lehet jönni, és nem csak nézni.
1: Na most hát, ha a férfiak is kedvet kapnak és csatlakoznak a társulathoz, milyen volt a közös munka, hogy ment a folyamat?
0: Jaj, hát nagyon jó mindig. Mindig nagyon, nagyon csodálatos, ezt már sokszor elmondtam itt is, hogy nagyon sokféle ember jön össze. Ugye eddig csak nők voltunk, de most férfi erőnk is van, és hát különböző helyekről, különböző korú, különböző meglátású, különböző iskolázottságú, szóval mindenben különböző emberek találtak rá egy ilyen csodálatos közösségre, ami tényleg egy valódi közösség lett, és hát elképesztő nagy önismereti erő is. Most megint bebizonyosodott, hogy akár a próbák nehézsége, hogy átlökjük magunkat ezeken a nehézségeken, akár az érzelmi megjelenése ennek a darabnak szintén nehézséget okoz.
1: Pont arra akartam rákanyarodni, hogy figyelve az előadásaitokat, hihetetlen fejlődési ívet járnak be maguk a szereplők is egy-egy próbafolyamat, egy-egy előadás során.
0: Most 4 évesek lettünk áprilisban, és a 4 év alatt valóban rengeteget fejlődtek, tehát elképesztő. Ez most megint egy olyan darab, amiben mindenki részt vesz, talán egy kivétellel, és hasonlóan a Sex on the Beach című darabunkhoz, amit tulajdonképpen vált ez a darab olyan szempontból, hogy szintén saját, szintén mindenki részt vesz benne. Szerintem ez szórakoztatóbb, tehát rendkívül sokat nevetünk, mert nem spórolunk a humorral, de ugyanakkor azért megérinti az embert, és nagyon sok mindenen elgondolkozik az életéből, párkapcsolatairól, kereséseiről.
1: Említetted, hogy be kellett tenni egy harmadik előadást, tehát akkor teltházzal fut még ebben a szezonban.
0: Igen, teljesen teltházzal. Most szombaton bemutatunk, lesz utána 12-én, 13-án lesz egy-egy előadás, és aztán szeptemberben folytatjuk.
1: És mivel folytatjátok még, hiszen több darabot mutattatok be az elmúlt időszakban, és mindig folyik valami a háttérben is.
0: Igen, még azért nem hirdettem következő évadot, mert most nagyon örülök, hogyha ezen most túlrágjuk magunkat, mert nem egy könnyű előadás egyébként. Zenéssel is készülünk, már évek óta, csak aztán mindig elfogy a, hogy mondjam, a kedv vagy a bátorság, hogy vállalják a zenéset, de most már nagyon szeretnék valamilyen zenés produkciót is csinálni.
1: Az jövő zenéje. Hogy fog kinézni nálatok a nyár?
0: Nyáron általában egy-egy ilyen egésznapos kurzust tartok a társulatnak, tehát nincsenek a normál heti próbák, és lehet készülni majd mindenféle tréningre. Lesz zenei tréningünk is egyébként egy hetes, ezt majd meg fogjuk hirdetni. Ez ingyenes lesz valószínűleg, és lesznek talán meditációs napok is.
1: Még egy valamit mindenképpen emeljünk be ebbe a mai beszélgetésbe, ez pedig a pécsi kurzus, ami hamarosan elstartol, és ahogy beültél a stúdióba, mondtam, hogy hát nagyon-nagyon izgalmasnak tűnik. Mesélj nekünk egy picit róla, hát ha más is felkapja a fejét ennek hallatán.
0: Igen, egy éve lesz most már, hogy a Pécsi Tudományi Egyetem adjunktusa lettem, ahol a művészi beszédért vagyok felelős, minden színésznek és minden színházi rendezőnek. És ennek kapcsán egy picit önös érdekből, mivel nincsenek tanáraim, nagyon-nagyon kevés a tanár ebben a témában, ezért indítok egy képzést, ami egy egyéves szakirányú továbbképzés diplomás emberek számára, bárki jelentkezhet tulajdonképpen, aki diplomával rendelkezik, és az lesz a neve, hogy művészi beszédtechnika, és művészi beszédtechnika foglalkozás vezetőket képzünk, ami azt jelenti, hogy színészeknek, művészeknek is lehet majd foglalkozásokat vezetni, bárkinek, tehát színjátszóban is, illetve olyan embereknek, akik pódiumon megszólalnak. Lehetnek ezek politikusok, vállalatvezetők, bárki, és ők maguk is jöhetnek. Tehát vagy vezetni ilyen kurzusokat, vagy pedig fejlődni a művészi beszédben.
1: Hogy állunk a beszéd témakörével? Mit látsz, mit hallasz mostanában?
0: Nagyon vegyes, és mindenki riogat, hogy fú, hát nem beszélünk egymással, és mindenki sokkal rosszabbul beszél. Szerintem mindig voltak jól és rosszabbul beszélő emberek. Biztos, hogy a beszéd példa az változott. Ugye te is tudod, rádióban, televízióban, egyéb helyeken most már nem csak a gyönyörűen beszélő Kossuth rádiós bemondókat halljuk, hanem nagyon sokféle műsorvezetőt, ami hát jól van így, de valóban mindenkinek szerintem a beszédén érdemes javítani, ha nem is feltétlenül a beszéd technika miatt, hanem az önkifejezés miatt, mert azzal viszont, ahogy a Tinder mesékben is egyébként megjelenik, egy picit hadilábon állunk.
1: Mit szólsz ehhez az AI uralta a világhoz, hogy elkezdünk beszélni, és AI hangon szólalunk meg? Kicsit furcsa, amikor így beszélgetnek velünk, akár egy telefonközpontban, akár bármilyen más platformon, nem tudom, nekem nagyon fura.
0: Hát nagyon furcsa persze, de az AI most mindenhova betette a lábát, ami rendben van. Tehát most teljesen fel fogja forgatni az életünket. Nagyon sok mindenben, kommunikációban és önismeretben is nagyon-nagyon sok mindenben megváltozunk. Ugye azt hallottam most nemrég valakitől, hogy amikor Kopernikusz megjelent, akkor rájöttünk, hogy nem egyedül vagyunk ezen a világon, hanem van még körülöttünk egy csomó bolygó és mindenféle. Amikor Freud megjelent, akkor megjelent az, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem az történik bennünk, mint amit gondolunk magunkról, hanem van tudattalan. Most pedig megjelent az AI, és fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy amivel 30-40 éve foglalkoztunk, és rengeteget beleöltünk, esetleg tanultunk, mérnökök vagyunk, orvosok vagyunk, azt lehet, hogy 2 perc alatt megoldja egy gép, akkor kik is vagyunk valójában. Na, de hát ez messzire vezetne.
1: Térjünk is vissza, hiszen hétvégén a premier, hogyan ajánlanád a mi hallgatóink figyelmébe? Bár egy nincs, de szeptemberre még lehet pályázni egy
0: igen, nem sokára a szeptemberi, októberi előadásokat is meg fogjuk hirdetni, mert tényleg így előzetesen is nagyon nagy siker, még nem is látták az emberek. Nagyon szórakoztató, nagyon izgalmas, abszolút a máról szól, a mai kereséseinkről, félelmeinkről, kétségbeeséseinkről, különböző karakterekkel és nagyon-nagyon viccesen.
1: Szóval Tinder mesék a Körszínházi műhelyi repertoárján Illés Györgyinek köszönöm szépen kéz és lábtörést.
0: Köszönjük szépen!

0: Igen, szeszélyes volt az április, ami az időjárást illeti, sőt a május is elég hektikus képet mutatott, legalábbis eddig. Beköszöntött immár ugyanis a jó idő, ideje tehát átrendezni a gardróbot és beszerezni valami újat az idei szezonra. Íme egy kis segítség mindehhez.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Somogyvári Edit, stylist. Szia Edit, köszöntelek az éterben.
3: Sziasztok.
0: Lassan már tényleg itt a jó idő, most már a téli kabátoktól lassan tényleg végleg búcsút mondhatunk. Úgyhogy téma, hogy mit érdemes kivenni ezúttal a szekrényekből, mi határozza meg az idei nyár főbb trendvonalát.
3: Hát vannak visszatérő elemek, amiket szerintem, hogyha a gardróbban megtalálunk, akkor azt gondosan vegyük elő. Egyrészt ugye az anyagválasztás ilyen nagy melegben nagyon fontos, hogy jó legyen. A természetes anyagok ilyenkor előtérbe kerülnek, a lemvászon, a pamut, a viszkóz, ezek mind nagyon jó választások, és hogyha ilyeneket látunk a gardróbban, azonnal vegyük ki. Amik változtak, vagy amik igazából így frissként bejöttek a trendekben, képzeld el, a 2000-es évek divatja, és hát én már korosztályomból fakad, én a 20-as éveimet akkor tapostam, amikor ez volt, nem tudom, hogy neked milyen emlékeid vannak. Britney Spears és a többi nagy ikonikus alak kapcsán ugye rengeteg olyan dolgot vettünk föl, ami valamilyen szinten a TikTokon keresztül és ez a Z-generáción keresztül újra visszaszivárgott itt, és hát ugye ebben vannak nagyon érdekes és izgalmas darabok, mint például az alacsony derekú farmer, ami most egy újra trendként itt van nálunk, vagy éppenséggel ezek a nagyon glam rock hatású dolgok, tudod, ezek a pink színek, akkor a különböző csillogósabb dolgok, valamint az ilyen különböző crop topok. Na most én mindig azt szoktam mondani, hogy az óva mindenkit attól, hogy ezt így egy per egybe a 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtti dolgot vegye elő, de minden esetre lehet szerintem visszalopni, visszacsalni, egy kicsit nosztalgiázni ezekben a trendekben.
0: Pont erre akartam rátérni, hogy úgy látom, hogy a derékvonal egyre lejjebb csúszik, elkezdtünk felfelé vándorolni, már-már tényleg a derékvonalon volt a derék, és most megint elkezdtünk visszafelé menni.
3: Igen, igen, igen. Ez is olyan trend, ami nyilván előbb-utóbb ugye el tud tűnni. Én azt gondolom, hogy nyilván a tudatosan, ha valaki tudja, milyen a testalkata, vagy hogy mi az, amit ő szeret viselni, nem kell ezek után menni. Inkább azt szoktam mondani, hogy nézzük azt meg, hogy milyen formában tudjuk. Például a kaprinadrág, az is ugye korábban ez egy ilyen nagyon trendi dolog volt. Én például megmondom őszintén, hogy egy ideig ockodtam, talán egy ideig kiszanáltam ezt, és most valahogy például a sportruházatomban újra visszakerült ez a kapri overall, vagy éppenséggel, ami szerintem ilyen nagyon izgalmas, ha mintáksal dolgokat szeretjük, akkor ugye a pöttyös az már egy ideje ugye itt van a palettán, de közben bejöttek ezek az ilyen vastagabb, éling csíkosabb dolgok is, szóval aki esetleg az egyszínűből szeretne elmozdulni, most ezek a minták azok abszolút trendek, valamint ugye nyilván, hogyha nyár van, akkor ugye a szalma táskák, a szalma kalapok, tehát a különböző nagy szemüvegek is, mind-mind azok, amik egy nagyon klasszikus és semmit, ami trendtől mentes dolgot is nagyon jól fel tudnak dobni.
0: Színek tekintetében hogy állunk?
3: Színekben még mindig érdekes, hogy ez a piros, az egy klasszik, ez a nagyon közép élénk piros még mindig ott van, de ott van még ugye a burgundi vagy a burgundi barna közeli állapotok, és a világos vagy ilyen jégkék az, amivel ezt amúgy kombinálni lehet, és most látszik is ugye a rengeteg üzletben, hogy ezeknek a kombináció jelenik meg akár mintákban, akár egyes darabokat így, egy monokrom darabokat így kombinálnak, szóval ezek most szerintem nagyon menőek, de nyilván a bázis darabokban ugyanúgy, tehát ugye a bézs, a fehér, azok mind-mind ugye, most ugye mindenki kivilágosodik, és ugye beszínesedik, szóval azok ott vannak, és hát ugye volt még ugye a barna, tehát a barnáról még mindig nem akadt le az internet közössége, úgyhogy aki a barnának különböző árnyalat szereti, az még ugyanúgy tudja viselni ezeket így a nyáron is, úgyhogy nagyjából ezek a színek azok, amik most így uralkodóak.
0: Farmer az egy alapdarab szerintem mindenkinek a gardróbjában, és tényleg az elmúlt időszakban mindenféle színt és formát láthattunk, a derék magasság is változó tendenciát mutatott, aztán volt a bőség, volt a trapéz, a bagi, a pallona, a mindenféle. Na most ezek közül melyiket vegyük elő nyáron, hogyha tényleg trendig akarunk lenni?
3: Hát farmerban nagyon érdekes, mert én is ugye mindig járom ugye a különböző üzleteket, és tényleg széles a paletta. És most szerintem lehet az, hogy az ember ki is próbálja, és fel tudja próbálni az üzletekben azokat a fazonokat, amit mondjuk eddig nem. Én azt gondolom, hogy a klasszikus egyenes fazon az most ugyanúgy ott van, annak van nyilván egy hosszított változata, vagy van ez a bokáig érő változata is, tehát a teljes enyes. Nyilván ment most már ugye egy picit ez a szűk fazon is ugyanúgy ott van, de annak sem az a nagyon az a fajta szűk fazon, tudod, amit így nem lehetett levenni, csak amikor már az ember így a földön fekve próbálja leaplikálni magáról. Tehát a skinnynek van szintén most keletje, de én láttam ugyanúgy ezeket a bővebb, ugye szélesebb nadrágokat is, amik ugye ez az oversize nadrágok ugyanúgy bent vannak. Tehát most nem jellemző az, hogy egy valamiféle jellemző a farmer viseletben, hanem lehet 4-5 félét is viselni. Szóval aki úgy gondolja, hogy az oversize-abb, kicsit fiúsabb, vagy kicsit uniszexebb darabokat szereti, ugyanúgy megmaradhat, nem kell a skinny nadrághoz nyúlnia.
0: Ami még fontos tényező tud lenni, az a cipő. Ugye nyáron talán nagyobb a választási paletta, hiszen a hölgyek azért elég jó papucsokat, szandálokat tudnak hordani, és tulajdonképpen az urak is tudnak ezek közül válogatni. Mi az, ami benn maradhat a gardróbban, és mi az, amit érdemes most már száműzni?
3: Képzeld el, hogy tavaly már elindult ez az ilyen átlátszó cipőtrend, nem tudom, hogy ez így megvan-e, kicsit ilyen hálós anyaggal, ez még mindig van, tehát ez még létező, tehát most is ugyanúgy van egy picit ez az ilyen átlapolós, vagy ilyen bőrhatású, de van műanyag változatban is, hát ugye ki mit szeret viselni, én alapvetően a bőr alapanyagú dolgokat szeretem a lábamon. Valamint nagyon érdekes, amit most így láttam, de szerintem ez ebben az évben kezd el csak jönni, a gumipapucs, az az átlátszó zselé papucs, ami szintén az 2000-es éveknek volt a nagy, ugye mindenféle ilyen nagyon retina roppantó színekben lehetett annó venni, most megint lehet látni ezeket a dolgokat, de aki viszont szeretne mondjuk ilyen elegánsabbakat, ugye ezek a fonott papucsok nagyon-nagyon szépek. Nyilván, hogyha viszont valaki a sportcipők irányába megy, akár férfi, akár női közönségben, ugye ezeket így a skin sneakerek, tehát amik ilyen szinte a lábat körül ölelő, nem túl vastag talpú sportcipők, azok, amik most visszatértek trendben, szinte minden nagy márkánál előjöttek, és hát azon belül is az ezüst színű cipők, azok, amik így nagyon trendiek a mindenféle színes logóval, úgyhogy ha valaki az ékszert nem szereti viselni, viszont a lábán ott van egy ezüst cipő, az már tényleg egy ékszerrel ér fel.
0: Na, ha valaki nem a cipővel kooperál, hanem inkább mondjuk az ékszerre szeretné helyezni a fókuszt, akkor ott mit érdemes kivenni a dobozból?
3: Ott, hogyha valaki egy klasszikusabb irányt szeretne, akkor tényleg azok a kagylós vagy arany hatású ugye, nyakláncok, kiegészítők, letisztult vonalvezetésű, akár magyar márkától vásárolható dolgokat lehet elővenni, hiszen az nagyon szépen mutat egy nabornított bőrön. De aki úgy van vele, hogy valami nagyon vidám dolgot, akkor szintén én megint csak a 2000-es évekre tudok visszacsatolni. Nem tudom, hogy emlékszel-e a műanyagumikra, amik ugye anyagnak különböző méreteiben ott volt. Na most ezeknek különböző hatásai ott vannak, meg a gumimasszik. Szóval ezek, hogyha valaki érez magában egy kis gyermeki játékosságot, és ezzel szeretné egy picit megbolondítani az öltözékét, nyugodtan tegye.
0: Akkor felöltöztünk, mi van, ha le kell vetköznünk, mit viseljünk a strandon?
3: Hát a strandon alapvetően én azt gondolom, hogy ne a trendek fele menjünk, hanem nyilván a testalkatunk a leginkább meghatározó ebben, mert nyilván a funkció, hogy ki, hogy és mit szeret. Én azt látom a hölgyek esetében, hogy érdekes módon, amikor az anyukak státuszba belépnek, akkor valahogy így ez a bikinitől egy picit így óckodnak, és hogy hát ugye az egybefüldő ruhák azok, amiket keresnek, ami számomra érzetetlen, mert csodálatos, gyönyörű alkatú hölgyekkel szoktam így találkozni. Ha valaki szeretné, mondjuk tényleg ilyen játszótéren, egyebeken, nyilván technikailag lehet, hogy sokkal jobb egy egyberészes fürdőruha. Én azt gondolom, hogy a gyorsan száradó anyagokat választunk, mindenképpen lehet alapvetően alakformálást is ugyanúgy belevinni egy-egy fürdőruhának a fazonjával. Rengeteg márka már lehetőséget ad arra, hogy a felsőt és az alsót is külön választjuk meg, hiszen nem mindannyian vagyunk fölül és alul is ugyanazokkal a konfekcióméretekkel, és lehet ugyanúgy akkor a színeket is egy picit megbolondítani, és nem akkor így variálni, meg akár egy két fürdőruhából már lehet 3-4-et is csinálni ezáltal.
0: Edith, hogyha egy valamit vehetnél az idei nyárra, akkor mi lenne az?
3: Egy valami. Egy nagyon vagány szalmakalapot. Én nekem ez most, mert az egyrészt fényvédő is egyben, és mérhetetlenül felöltöztet egy nagyon egyszerű szettet is.
0: Akkor szalmakalap vásárlásra felsőm, hogy a Réti Stylistnak köszönjük szépen. Szép nyarat kívánunk mindenkinek.
3: Így van, köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Térségi napló a 93.4-en.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest Bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Reggel 6 óra van.
1: Továbbra is elérhetővé tenni a digitális eszközöket a kormány a felsőoktatásban. Nagyon sok víz hiányzik a Balatonból, de a Velencei tóból még több. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erről a tudományos és technológiai miniszter írt a Facebookon. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette, a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról. A miniszter közölte, felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy hosszú távú keretmegállapodást. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest Csütörtökön Agárdnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki. A mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ugyanakkor nem példa nélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az idén 16. alkalommal megrendezett vízivás népszerűsítő Happy Héthez több mint 1500 közintézmény csatlakozott, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kapcsolódó intézményekben játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázata a szaruhártya elvékonyodása és a szaruhártya kopás. A szemdörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat, végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána kell járni, mi az oka. Ma sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat, felhőszakadással, jégesővel, viharos széllökésekkel. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Hamarosan teljessé válik az NB3-ba jutásért küzdő csapatok névsora. A várakozások szerint június első hétvégéjén rendezik az osztályozók első mérkőzéseit, amelyek során 20 csapat harcolhat a 10 feljutó helyért. A rendszer változatlan, a 19 vármegye és Budapest bajnokai szerezhetnek jogot az osztályozón való részvételre. Amennyiben valamelyik bajnok nem vállalja az indulást, a lehetőség a második, sőt bizonyos esetekben akár a harmadik helyezetre is átszállhat. Több vármegyében még nem dőlt el a bajnoki cím sorsa, így a végleges mezőn csak most fog kiderülni a hétvégén. A Magyar Labdarúgó Szövetség június 2-án kedden 11 órakor tartja az osztályozók sorsolását, amikor kialakul a 10 párharc párosítása. Az NB3-as tagságért kiírt osztályozók minden évben kiemelt figyelmet kapnak, hiszen számos tradicionális egyesület és feltörekvő klub számára ez jelenti a kaput az országos bajnokság felé. A Hungfoci információi szerint eddig az alábbi csapatok várják majd a keddi sorsolást. Sárbogárd, az 1908-as Budapest, Szarvasi FC, Sándorfalvai SK, Sárisápi BSE, Mohácsi TE, ZTE 2, Salgótarjáni BTC, illetve a Hajdúnánás FK. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 2026. június 1-én, a nyár első napján Kis György Krisztián között itt a 93.4-en, 6 óra után néhány perccel, amikor is a tündék ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Már is kezdjük a reggelt Ben Zombón felvételével. Kinézünk az utakra is, illetve azt is megnézzük, hogy miket ünneplünk ma.
2: Az ország szívében
0: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
0: az otthon.

A reggeli induláshoz már is hozom a legfrissebb információkat az utakról. A 405-ös főúton Újhartyánál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak. A 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja továbbra is. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét Kossuth lakótelep városrészén kábelt telepítenek, a 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. Lajos Mizsa-átkelési szakaszán pedig hitfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, irányonként váltakozva lehet áthaladni. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építése miatt félpályás korlátozás van érvényben, és az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, a 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni.

0: Mielőtt rövid szünetre mennénk el, egy fontos info. A Pest vármegyei kormányhivatal földhivatali osztálya 2026-ban határszámlét tart több település külterületi termőföldjén. Kedden Felső-Pakonyon fogják ellenőrizni, és az ellenőrzés során vizsgálják majd a termőföldek műveltségét, a hasznosítási kötelezettség teljesítését, az ingatlan nyilvántartási adatok egyezőségét, valamint a gyommentes állapot fenntartását. Így kérik az érintett tulajdonosokat, földhasználókat és haszonélvezőket, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő állapotot biztosítsák és segítsék az ellenőrzés zavartalan lebonyolítását. Most pedig rövid szünet, utána pedig folytatjuk tovább a TikTokot.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
2: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: TikTok, én nem leszenél.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja. Okay.
6: Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: Most egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

2026. június 1-je van, a nyár első napja, és hát képzeljétek el, a mai nap az a tej világnapja is egyben. A Nemzetközi Tejterméktanács kezdeményezésére 2001 óta ünnepeljük június 1-én, és ezen a napon a tej egészségügyi fontosságára és a tejágazat szerepére hívják fel a figyelmet. Aztán szintén ma van a szülők napja. Az ENSZ közgyűlése meg 2012-ben alapította ezt a napot, aminek a célja, hogy világszerte elismerje a szülők önzetlen szeretetét, élethosszig tartó elkötelezettségét és áldozatos nevelő munkáját. Ezeket ünnepeljük tehát a mai napon, ezekre érdemes emlékezni, és egy remek dallal megyünk is már is tovább a ma reggelbe, hiszen érkezik Santana és Grupo Frontera és a Mi Retiro című felvételünk.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

Ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavu nevű revű, cinema veríték menetrend szerint.

0: sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat, szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztése, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis és középvállalatokra támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, másfél milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Ütlenkezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel és jelentős mennyiségű iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Ma erősen gomoly felhős lehet az ég, és eleinte csak elszórtan, délutántól már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás is lehet, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már csak keleten fordulhatnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Egy TikTok slágerrel indítjuk a következő órát itt a TikTokban, a 93.4-en, méghozzá Crash Adamsék érkeznek. Na meg jön Ági is, ő majd a vételkörzet friss híreit osztja meg veletek. Előtte viszont én a horoszkópot, utána pedig majd az időjárást hozom.
2: Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas.
1: Az otthon hangja. TikTok, ébren vagy?
2: Rádió Davas. Az otthon.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: És a folytatásban nézzük tehát a napi horoszkópot, a nyár első napján kezdjük a kosokkal. Új energiák lendítenek át a mai nap akadályain, így bátran belevághatsz a tervezett feladatokban. A magánéletedben egy váratlan, de örömteli beszélgetés határozhatja meg a délutánt. Aztán a mai nap tökéletes arra a bikának, hogy átgondolja a pénzügyeit és rendet tegyen a kiadásai között. Figyelj a megérzéseidre, mert egy közeli barátod értékes tanáccsal láthat el. Ragyog a kommunikációban az ikrek, így a mai tárgyalások, megbeszélések rendkívül sikeresek lesznek. Használd ki ezt a pozitív kisugárzást arra is, hogy elsimíts egy régi családi félreértést. Kicsit visszahúzódóbb lehet ma a rák, de ez a csendes időszak segít feltölteni a lelki raktálaidat. Hallgass a belső hangodra, és ne kapkodd el a fontos döntéseket. A csapatmunka és a baráti kapcsolatok hozzák meg a nap legnagyobb sikereit az oroszlán számára. Egy közös projekt most olyan távlatokat nyithat meg, amelyekre korábban nem is gondoltál. A szűz karrierjében fontos mérföldkőhöz érkezhet ma, ha mer vállalni felelősséget. A feletteseit figyelik a munkádat, és az elszántságot hamarosan elnyeri a méltó jutalmát. Erős vágyat érez a tanulásra és az új élmények megszerzésére a mai napon a mérleg. Egy váratlan utazási lehetőség vagy egy inspiráló cikk teljesen új nézőpontot adhat neked. A Skorpió megérzései ma tűpontosak, így könnyen átlátsz mások rejtett szándékain. Pénzügyi téren egy régebbi befektetés vagy közös ügy végre pozitív fordulatot vesz. A nyilas kapcsolatai kerülnek a fókuszba, és egy fontos egyesség születhet a partnereddel vagy üzletfeleddel. Törekedj a kompromisszumra, mert a makacság most csak felesleges feszültséget szülne. A bak hatékonysága az egekben van, így a halogatott mindennapi teendőid végre gyorsan véget érhetnek. Figyelj oda az egészségedre is, és iktasd be egy kis testmozgást. A vízöntő kreativitása és játékos kedve dominál ma, ami remek hangulatot teremt magad körül. Ha szingli vagy, egy flört most könnyen komolyabb irányt vehet. A halak otthona és családja nyújtja ma a legnagyobb biztonságot és nyugalmat számára. Érdemes ezt a napot a környezetet szépítésére vagy szeretteid körül való pihenésre szánni.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
3: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen

0: fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
0: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Újra vannak pályázatok a Leader programban. Mind a két gyermekorvosi körzet saját orvosokkal rendelkezik mától Dunavarsányban. Gyakran zavarják felhők a napsütést, eső is lehet.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
3: Üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit, június 1-én hétfőn reggel 7:30-kor. Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Változik mától a forgalmi rend Dabason a Semmelweis, Meder és a Parrag utca kereszteződésében a Manó-Dombi bölcsödénél. A Semmelweis és a Meder utca kereszteződésében lévő gázfogadó állomáson meghibásodás történt, ezért az utcát a gimnázium tornacsarnoka és a bölcsöde között teljes szélességében fel kell bontani. A munka ma kezdődik, így a szakasz nem járható. Újra vannak pályázatok a Leader programban. A Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület kiírásában jelenleg nyitva van az önkormányzatok és civil szervezetek számára elérhető forrás a közösségek fejlesztéséről, valamint hamarosan nyílik a turisztikai fejlesztések támogatásának lehetősége és a 40 év alattiak vállalkozóvá válását segítő program is. Rácz Juditot, a Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetőjét hallják.
6: A vállalkozás fejlesztési támogatások igénylése az már le is zárult, ott még van valamennyi forrásunk. Itt majd most a következő néhány hétben, egy-két hónapban el fog dőlni, hogy kapunk-e még plusz fejlesztési forrásokat, mert akkor újra megnyitjuk a vállalkozások számára is ezt a forrást. Van még nyitva most egy önkormányzatok számára és civil szervezetek számára érdekes pályázati lehetőség, támogatási lehetőség, ami a közösségek fejlesztéséről szól. Ott a közösségek helyszínei, terei, építési beruházásait lehet megvalósítani, de vannak szoftos programok is benne, ami azt jelenti, hogy tanulmányutat lehet szervezni, tábort lehet szervezni, úgyhogy az Egyesület támogatásával, és erre még van kapacitásunk is, valamennyi forrásunk is. A következő időszakban fog megnyílni a turisztikai fejlesztések támogatása, ami arról szól, hogy a mi térségünkben turisztikai szolgáltatások bevezetése, turisztikai szálláshelyek kialakítása, természetesen kisvállalkozás, mikrovállalkozások számára, ez elérhető lesz, és lesz egy olyan felhívásunk, amire már nagyon régen készülünk, az új vállalkozás indítása 40 év alattiaknak, és hát nőknek is természetesen, akik most helyezkednének vissza a munkavilágába, esetleg a gyermekek születése után, úgyhogy ezt szeretnénk elindítani, ehhez lesz egy éves mentorprogram is, ahol folyamatosan találkozunk azokkal, akik új vállalkozás vállalkozást indítanak, és segítjük őket akár jogi tanácsadással, akár a pénzügyi tapasztalatok megbeszélésével, úgyhogy ezekben tudunk nekik ilyen mentorprogramot adni.
3: A katonai lőtér miatti kompenzáció, a szociális és egészségügyi feladatok állami finanszírozása, valamint a szociális ügyintézők számának növelése lenne az a legfontosabb intézkedés, amelyet elvárna az új kormányzattól Szehofner József Tatár-Szentgyörgy polgármestere. A lőtéri út időszakos zárása nem csak bosszúságot, hanem anyagi kiesést is okoz a falunak. A szociális ügyintézők és a rájuk eső ügyiratok száma pedig az egyik legnagyobb aránytalanságot mutatja.
7: Tehát itt van egy NATO lőtér. A szabad mozgáshoz való jog az nyilván korlátozódik, és ez uniós jog és magyarországi, a magyar alaptörvény is leírja ezt. Hát bízom benne, hogy tudunk most előre lépni. Ha továbbra sem megy ez a történet előre, akkor bírósági útra tereljük. Van az Európai Unióban precedens arra, hogy lőteret zártak be, vagy korlátoztak, illetve vagy megadták azt a kompenzációt az adott településnek, amit elszenvedett. Hát mi most már hosszú évtizedek óta szenvedünk el hátrányokat, illetve hát az önkormányzatok. Én várom már a kormány részéről, hogy az önkormányzatokkal mit szándékozik tenni, hiszen ha Tatár-Szentgyörgy esetét nézem, akkor a mi esetünkben meg, tehát a költségvetés azt nagyon ki kell számítanunk, hogy akár a fejlesztések, akár a kötelezően ellátandó feladatokat el tudjuk látni, és mindenre jusson. Ezt már az előző kormánynak is többször jeleztük, hiszen vannak olyan feladatok, amiket el kell látnunk, viszont lefinanszírozva teljes mértékben nincsen. Ez nálunk azért költségvetési problémákat szokott okozni, de azért az lenne a legjobb, hogyha például a szociális feladatokra teljes mértékben le lenne finanszírozva, az egészségügyi feladatok teljes mértékben le lennének finanszírozva, mezőrt kell alkalmaznunk, egy negyedét fizeti csak az állam ennek a feladatkörnek, illetve van egy fontos része az önkormányzatiságnál, ami Tatár-Szentgyörgy esetében fontos, de a többi önkormányzat összehasonlítva vagy kivetítve is fontos probléma, vagy kezelhető probléma lenne a finanszírozásnál, hogy például van olyan település Magyarországon, de akár Pest megyében is, ahol kevés a ügyirat, és de az önkormányzat jobb anyagi helyzetben van, és ezért alkalmaz 3 szociális ügyintézőt. Nem feltétlenül van erre szükség, de tegyük, mondjuk azt, szükség van rá, tud alkalmazni 3-at. Havonta van neki 20-30 ügyirata, szociális jellegű. Az éves szinten jelent 350-et. Nekünk egy szociális ügyintézőnkre van fedezet, és van egy hónapba 250-300 ügyiratunk. Tehát, hogy ezeket a finanszírozási problémákat is meg kellene oldani, mert ha ezeket megoldanánk, mi akkor már nagyon jól járnánk.
3: Továbbra is stabil Albert Irsa pénzügyi helyzete, ez derült ki a múlt heti zárszámadásból. A város 2025-ben olyan fejlesztésekre helyezte a hangsúlyt, amelyek rövid, közép és hosszú távon is érezhető javulást hozhatnak a lakosság mindennapjaiban. A tavalyi évben megújult a Pulitzer Park, az Erzsébet téri és a Tó utcai játszótér, emellett tovább fejlesztették a települési térfigyelő kamerarendszert is. A közlekedés biztonság javítása érdekében új gyalogos átkelőhely létesült a Pesti út és a Dánosi út kereszteződésében, míg a Pesti út és a Táncsics út találkozásánál okos zebra segíti az átkelést. Felújították a Művészetek háza mellékhelyiségét, korszerűsítették a 4-es számú orvosi rendelőt, valamint 2 önkormányzati ingatlant is. Elkészültek továbbá a Szennyvíz hálózat fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek. Kiemelt feladat volt a strandfürdő fejlesztése és működtetése is. Új hidegvizes kutat fúrtak, medencejavításokat végeztek, valamint több állagmegóvási munka is megvalósult. A 2025-ben elindított beruházások közül több idén fejeződött be. Elkészült például a kormányablak kialakítása, valamint a Pesti úti parkolók tervei. Ugyancsak 2026 első negyedévében adták át a Baross utcai közel 100 férőhelyes P+R parkolót. Albert Irsa 2025-ös évet több mint 4,5 milliárd forintos bevétellel és csaknem 3,75 milliárd forintos kiadással zárta. Az önkormányzat szerint a bevételek és kiadások közötti különbség főként abból adódik, hogy több tavalyra tervezett fejlesztés kivitelezése és pénzügyi teljesítése áthúzódott erre az évre. Ilyen beruházás például a Szennyvíztelepen épülő 1000 köbméteres havária tározó és a 150 köbméteres puffertartály kialakítása is. Dunavarsányváros önkormányzata mindkét gyermekorvosi körzet működtetésére megkapta az engedélyt a Pest vármegyei kormányhivatal Sziget-Szentmiklósi járási hivatal népegészségügyi osztályától. Ez alapján mától megkezdhetik munkájukat a körzetekben azok az orvosok és asszisztensek, akikkel a korábbi hetekben az önkormányzat szerződést kötött a feladat ellátására. Az egyes számú körzetben dr. Kárdási Judit rendel. Azok a gyerekek, akik korábban a praxishoz tartoztak, tehát törzskartonjuk a praxisban van, a helyettesítést megelőző időszaknak megfelelően továbbra is ide tartoznak majd. A kettes számú házi gyermekorvosi körzetet dr. Hegedűs Katalin és dr. Magyar Tibor fogja ellátni.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
5: www.radiodabas.hu-ra.
8: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Ma gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél több felé megerősödik, északnyugaton viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
5: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
4: 93.4 Rádió Dabas.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, sapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: Már nyitom is a gardróbot, és rögtön mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Egy kis változékonyság lesz a következő időszakban, hiszen ma gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként akár heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, északnyugaton viharossá fokozódik, napközben 22-29 fok valószínű, aztán holnap hajnalban délnyugaton, valamint északon pára ködfold előfordulhat már. Napközben napos gomoly felhős időben lesz részünk, a Dunától keleten növekedett meg erősebben a felhőzet, ahol elszórtan alakulhat ki még zápor és zivatar. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, a csúcs mérséklet 25 és 31 fok között alakul. A pollen infók szerint a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké, az útifűjé és a bodzáj pedig közepes tartományban alakul. A következő időszakban alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a kőr is, az eperfafélék, a cifus, a tiszafafélék, a hárs, a bálványfa, a tölgy, a nyír világpora, valamint a lágyszerű allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergingombák spóraszáma pedig jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja, Pink Panther és Zala Larson közösen szólt itt a 93.4-en, amivel az óra végéhez is értünk, pontosan reggel 8 óra van, kinézzünk az utakra. Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópályán Tatabánya és Biatorbágy között, az M3-as autópályán 60 és Bak között is erős a forgalom, valamint az M0-as csomóponttól 2-3 km hosszan már telített sávokon lassulva haladnak az autósok, és egyre többen vannak úton az M2-es autóúton Váci és Dunakeszi körzetében, a 10-es főúton a Solymári körforgalomnál, a 11-es főúton Szentendre közelében, a Csepel-sziget két gerinc útján, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
1: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtóképviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Néme filmos szerint a sajtóképviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másikat, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balatonakaratjai nyugdíjas katonai szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi destinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a Fákországok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Ma sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel, viharos széllökésekkel. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: És a hírek után már is folytatódik tovább a reggel. Elmúlt 8 óra, azaz kezdődik a lapozóra. Hamarosan átnézzük, hogy mi is történt a hétvégén. Miről érdemes beszélnünk külföld, belföld, gazdaság, illetve bulvár tekintetében.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Rádió Tabas az otthon hangja, Harry Styles zenélt nekünk itt a 93.4, ilyen Three People with Kindness, ez volt dalának címe, már is kezdjük a lapozórát, megnézzük, hogy miről írnak a sajtók külföld tekintetében.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.
0: A Telex arról ír, hogy a republikánus párt vezető politikusainak rémálma és a demokraták vágyálma vált valóra az országos figyelmet kapott republikánus szenátori előválasztáson Texasban. A több mint 20 éve hivatalban lévő John Cornyn szenátor kikapott a Donald Trump által támogatott Ken Paxton texasi legfőbb ügyésztől. Trump ugyan ennek örül, de sok republikánus politikus látja a komoly veszélyeket. A demokraták pedig úgy érzik, óriási esélyt kaptak arra, hogy közel 40 év után először megszerezzék Texas egyik szenátori helyét, és elérjék azt, ami egy évvel korábban még elképzelhetetlennek látszott, a szenátusban is többségbe kerüljenek a novemberi félidős választásokon. Ezzel foglalkozik bővebben a Telex. Aztán az Indexen arról olvashatsz, hogy egyre nagyobb a feszültség a turisták és a helyi lakosok között, a zsúfoltság, illetve a lakhatási válság miatt, ezért drasztikus beavatkozás következhet az Adrián. Rovinj óvárosában 2 évre felfüggesztetik az új turista lakások engedélyezését, mivel a helyiek szerint a kontrollálatlan tömegturizmus már a mindennapi életüket veszélyezteti. További részletek a témában az Indexen. Aztán az Origo pedig arról ír, hogy Bécs utcáin a nők elleni erőszak, a zaklatások és a brutális támadások már a mindennapok részévé vált, mivel a liberális osztrák igazságszolgáltatás gyakran enyhe ítéletekkel jutalmazza az elkövetőket, a nők pedig eszköztelenül állnak a romló közbiztonsággal szemben. Az Osztrák Szabadságpárt és a Box Team Vienna egyedülálló kezdeményezést indított, ingyenes ökölvívó edzésekkel segítik a nők és a fiatalok önvédelmét. További részletek a témában az Origón.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas. Az otthon hangja.
2: És már a hazai vonatkozású hírekkel érkezem a folytatásban, és tovább folytatódik a miniszterelnök, illetve a köztársasági elnök csatája. Magyar Péter megérkezett a Sándor palotában, erről a Telex ír. A magyar miniszterelnök 8-szor akkor érkezett meg a Sándor palotába, előtte negyed órával ért oda Sólyog Tamás. Szondi Vanda kormányszóvivő a helyszínen tartózkodó újságíróknak azt mondta, hogy tárgyalás fél óráig tart. Érkezésekor Magyar Pétert taps, éjjelzés fogadta, a helyszínen szimpatizánsok és ellentüntetők is felsorakoztak, összesen kb. 200-nyian. Ők elszórtan ide-oda kiabáltak egymásnak, felhangzott némi hazaárulózás is, mondta a Telex helyszíni tudósítója. Magyar miniszterelnök előző nap délután a Facebookon emlékeztetett, hogy vasárnap éjfélkor lejár az időpont, amit Sólyog Tamás számára megjelölt az önkéntes lemondás határidejeként. Hétfő reggel 8-szor akkor meglátogatom az igazságügyi miniszter társaságában Sólyog Tamás köztársasági elnököt, írta meg akkor. Ezután pedig Sólyog Tamás a közösségi médiában üzente meg, hogy nem mond le, és videójában többek közt elmondta azt is, hogy nem mond le a posztjáról, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását, illetve jelezte, hogy alkotmányos úton kell eljárni az ügyében. További részletek a Telexen. Aztán a 24.hu arról ír, hogy tovább folytatódik az NKA botrány. Hankóék 400 milliónyi kulturális pénzt lapátoltak egyetlen megyei fideszes egyesülethez. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében NKA pénzhez jutó egyesületek között alig találni olyat, amelyik ne kötődne nyíltan valamelyik helyi fideszes politikushoz, és hogy mire költötték a pénzt, az a legtöbb esetben kérdéses. Összesen tehát 400 millió forintnyi támogatásról. Megyében NKA pénzhez jutó egyesületek között alig találni olyat, amelyik ne kötődne nyíltan valamelyik helyi fideszes politikushoz, és hogy mire költötték a pénzt, az a legtöbb esetben kérdéses.

0: Körüli botrány már hetek óta tart, több részlet már ki is derült. A politikai szálak közül már megírták, hogy Nógrád megyében több 10 millió forintnyi NK-s támogatás ment Becsó Zsolt leköszönő országgyűlési képviselőhöz köthető szervezethez, és kiderült az is, hogy mintegy 80 millió forint jutott a 60-i fideszes Szabó Zsolt közelébe, de a marcali körzetben is nyíltan ment a pénz a kormánypárti közösségekbe. Hogy hova osztották még ki, kiderül a 24.hu írásából. És szintén a Telexira arról, hogy 3,2 milliárd forint bevétele volt a Tisza pártnak 2025-ben, a kiadások pedig nagyjából ugyanannyi, 3 milliárd forint volt, így a Tisza párt a tavalyi évet 180 millió forint eredménnyel zárta. Ez derült ki a Tisza tavalyi évről készült pénzügyi beszámolójából. A pártnak 3,1 milliárd forint jött be támogatásokba, és körülbelül 98 millió forint pedig a webshopból. A pontos szám összeadva 3 milliárd 210 ezer 136.118 forintot tesz ki. Közel 70 ezer ember váltott rendszerváltókártyát, vagy utalt rendszeresen a pártnak. 178 olyan magánszemély volt, aki több mint 500 ezer forinttal támogatta a pártot, összesen 422 millió forint értékben, és 500 000 forint alatti támogatásokból 2,7 milliárd forint jött össze. És hogy még honnan érkezett pénz a Tiszához, megtalálod a Telex írásában.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en. Hol vagy?
1: Otthon.
2: Úton.
1: Munkában.
2: Mindenütt veled van.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: Menüajánlóval megyünk tovább itt a 93.4-en, és az első állomásunk a mai napon a Sári ABC, ahol a leves ajánlat ma nyírségi csirkeragú leves. A főételek közül lehet választani vaníliás tejber is, ezt kakaós vagy fahéjas változatban, illetve egyben sült karajt, színes bors mártással, jázmin rizssel. Napi ajánlatban szerepel még sertésszűz brassói apró pecsenyés.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas. Az otthon hangja.
2: Folytatjuk tovább a lapozórát gazdasági lapszemlével. Összesen 16,4 milliárd eurós uniós forrás válhat hozzáférhetővé Magyarország számára a vállalt reformok és beruházások végrehajtását követően. Ezt jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még május 29-én Brüsszelben a Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján, írja az üzletem.hu. Az Európai Bizottság elnöke a távirati iroda tudósítása szerint elmondta, a magyar kormánnyal folytatott egyeztetések eredményeként a reformok elfogadásának és a beruházások megvalósításának függvényében 10 milliárd eurós forrás szabadulhat fel Magyarország számára a Next Generation uniós alapból, emellett a kiemelt mérföldkövek teljesítésében elért előrehaladás nyomán az Európai Bizottság felszabadította a feltételez szükséges 4,2 milliárd eurós értékű kohéziós forrásokat is. További részletek az üzletem.hu oldalon. Aztán megyünk is tovább méghozzá a portfólióra. Itt arról írnak, hogy július 1-től alapvetően megváltoznak az amerikai szövetségi diákhitelek törlesztési és adósságrendezési feltételei azok számára, akik ezután a dátum után vesznek fel kölcsönt. A változásokat Donald Trump tavaly elfogadott One Big Beautiful Bill Act nevű törvénycsomagja írja elő. A szakértők szerint a módosításoknak rendkívül nagy a tétje, hogy pontosan miért, erről a CNBC készített egy összefoglalót, amit a portfólión olvashatsz el. És egy vészjósoló jelentés figyelmeztet a héten a brit fiatalok elveszett generációjának veszélyére, ez már a HR portálnak az írása. Mivel itt a 16-24 évesek közül azok száma, akik nem tanulnak, nem dolgoznak és nem vesznek részt képzésben, meghaladta az 1 milliót. A hivatalos brit statisztikák szerint a fiatalok körülbelül 13,5%-a nem dolgozik és nem jár egyetemre. 18-24 évesek körében az arány 15,8%-ra emelkedett, vagyis közel minden hatodik fiatal ide tartozik. És mint a Guardian cikke írja, Hollandiában ez az arány már több mint egy évtizede 5% alatt van. Az Eurostat adatai szerint, amely a szélesebb 15-29 éves korosztályt veszi figyelembe, ami magasabb értéket eredményez, a holland NIIT arány tavaly 5,3% volt. A Resolution Foundation egy friss jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy a nagy-britanniai elérni a holland arányt, ma 600 ezerrel több 18 és 24 éves tanulna, vagy éppen dolgozna, és hogy mi a hollandok titka, ezt elemzi a HR portál.
1: Szalag címek egy órája.
0: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en. Come on, yeah!

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádiódabas. Az otthon hangja.
2: És a lapozóra végén bulvár lapszemle. Kezdjük a Telexen. Szombaton a Barba Negrában kaotikus körülmények közt késve, de lezajlott Travis Scott BL döntő utáni bulija, erről számolnak be. A portálon az eseményen többek közt Azaria, Szoboszlai Dominik, Manuel Tideni, a Valmár Bruno & Spacki, illetve Pampkutya egy tagja Osbát Norbert is részt vett, Betonhofi és Pogány Induló pedig koncertet adtak. A szervezők előzetesen jelezték a sajtóközleményben, hogy a programváltozás jogát fenntartják, végül történtek is jelentős átszervezések a menetrendben, ezt is megtalálod a Telex írásában. Aztán a Blick arról ír, hogy Bajor Lili, a népszerű színész Bajor Imre lánya évek óta több területen is aktívan tevékenykedik. A színházi munkái mellett gyerekeket tanít és idős emberekhez jár takarítani. A takarítást eredetileg a koronavírus járvány idején kezdte el, hogy áthidalja az anyagi nehézségeket, ám azóta is folytatja ezt a tevékenységet, amely számára nem csak megélhetést, hanem lelki feltöltődést is jelent. Erről mesél a Blickben. És a Femcafé ír arról, hogy újabb mérföldkőhöz érkezett Dua Lipa és Callum Turner kapcsolata. A világsztár énekesnő és színész kedvese titokban mondta ki a boldogító igent, a nagy napról pedig most nyilvánosságra kerültek a részletek is. Dua Lipa és Callum Turner kapcsolata az elmúlt évek egyik legfigyelemre méltóbb sztárrománcává vált. A párról egyébként először 2024 elején kezdtek el petykálni, miután több alkalommal együtt látták őket különböző rendezvényeken, illetve londoni programokon. Az énekesnő és a brit színész állítólag közös ismerősök révén kerültek közelebb egymáshoz, kapcsolatuk pedig gyorsan komolyra fordult, és bár kezdetben igyekeztek távol tartani magánéletüket a nyilvánosságtól, idővel egyre több közös fotó jelent meg róluk, és a rajongók számára is egyértelművé vált, hogy nem egyszerű barátságról van szó, és most előkerültek az esküvői képek is, ezeket a Femcafé meg is találod.
1: Szalagcímek egy órája.
0: Lapozóra.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Érkezem már is a közlekedési infókkal, és azt tudom nektek elmondani, hogy torlódáson és kisebb fennakadás így a reggeli csúcson, illetve már a délelőttiben. Dabason, az 5-ös főúton, a Bartók Béla út, illetve a Vasút utca közötti szakaszon, itt ugye útfelújítás is zajlik, illetve egy hosszabb szakaszon, az M0-áson is torlódáson, méghozzá az M5-östől egészen a 4-es útig, úgyhogy ha erre autóznátok, akkor itt is számítsatok hosszabb menetidőre. Ha esetleg ti is láttok bármi hasznosat az utakon, ami fontos lehet másoknak, 29-es körzet 562-562 a telefonszám, de üzenhetek nekünk a Rádiódabas Facebook oldalán is.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját. 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet bekapcsolni a magyar rendszerbe az uniós források révén. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A magyar kormányfő szerint a találkozón a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnök is részt vesz majd. Magyar Péter úgy fogalmazott, célja a kapcsolatok rendezése a szomszédos országokkal és a V4 együttműködés megerősítése. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország minden szomszédjával jó viszonyra törekszik, és az Ukrajnával fennálló kapcsolatban is új fejezetet szeretne nyitni. A budapesti csúcs találkozó a visegrádi együttműködés újraindításának fontos állomása lehet. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztésnek köszönhetően több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi gazdasági kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teszi az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarország számára. A kamara álláspontja, hogy a források gyors és hatékony felhasználása kiemelt nemzetgazdasági érdek. Különösen fontos, hogy ezek a támogatások olyan programokban hasznosuljanak, amelyek közvetlenül erősítik a magyar vállalkozások versenyképességét, támogatják a digitalizációt, az innovációt, az energiahatékonysági és technológiai fejlesztéseket, valamint a munkaerő és a vállalkozói készségek fejlődését. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Országos gyermek és ifjúsági részvételi csoport létrehozását jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok közvetlenül is elmondhassák véleményüket az őket érintő kérdésekben. A tervek szerint a csoport tagjai rendszeresen részt vesznek majd egyeztetéseken, és javaslatokat fogalmaznak meg döntéshozók számára. Lannert Judit hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek ne csak érintettjei, hanem alakítói is legyenek a róluk szóló döntéseknek. A programba eltérő hátterű és korosztályú fiatalokat várnak. A szervezők szerint a kezdeményezés erősítheti a demokratikus részvételt és a fiatalok társadalmi szerepvállalását. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenebbül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. Ma erősen gomoly felhős lehet az ég, és eleinte csak elszórtan, délutántól már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás is lehet, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már csak keleten fordulhatnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 9 óra elmúlt 6 perccel, ami azt jelenti hétfő lévén, hogy kezdjük a sport hétfőt. Hamarosan megnézzük, hogy mi az, amiről érdemes beszámolnunk. Hát lesz labdarúgás, az biztos, lesz egy futóesemény, amire felhívjuk majd a figyelmet. Aztán természetesen lesz amerikai foci kézilabda, úgyhogy sok-sok minden lesz a következő másfél órában.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en, és amivel kezdjük a mai műsort, az labdarúgás lesz. A vonalban köszöntöm már Hallgas Istvánt, a Monori labdarúgó csapat vezetőedzőjét. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: És hát vége van már ugye a bajnokságnak. Ugye az utolsó mérkőzést is lejátszotta a csapat, ott ugye pontszerzés nem történt, de már a végeredményt, ezt már korábban át is beszéltük, hogy a bajnokságot megnyerte a Monori gárda, úgyhogy már nem is erről fogunk beszélgetni a folytatásban, hanem azért még ugye a pihenés várat magára nálatok, hiszen elkezdődtek az osztályozó találkozók. Ugye azt, amit lehetett tudni már a múlt héten, hogy a Gyirmot FC Győr, a Monor az FC Nagykanizsa és a Bacsó Beton Cigánd csapata lesz majd az, akik ugye az osztályozót játszani fogják. Még mielőtt a mérkőzésekről beszélgetnénk, illetve a párosításokról, mikor megláttátok az ellenfeleket, akkor mire számítottatok, esetleg volt-e olyan csapat, akire mondjuk úgy jobban számítottatok volna a párosítás során?
2: Hát igazából azt gondolom, aki bajnok, vagy ugye a Cigánd ugye a második hely elérésével vívta ki az osztályzót, azt gondolom, hogy egyik se könnyű csapat, különböző játékstílusú csapatok. Cigánd is, a Nagykanizsa hasonló, azt gondolom, stílust képvisel, a Gyirmót, azt gondolom azért kimagaslik mindenki közül, más lehetőségekkel bírnak szerintem, mint a többi csapatok, azért NB1, NB2-es minőségű játékosaik vannak, vagy legalábbis megjárták ezeket az osztályokat, úgyhogy talán mindenki a Gyirmótot akarta elkerülni. Ettől függetlenül igazából szerintem minden meccsnek megvan a maga nehézsége, úgyhogy szerintem így felesleges találgatni, vagy hogy kit kapjunk, vagy ki lenne jó, két kemény meccs lett volna, így is, úgy is, bárkivel kerülünk össze.
1: Ugye a párosítás alapján úgy alakult, hogy az FC Nagykanizsa az említett Cigánd csapatával került párba, ti pedig a Gyirmót FC Győr csapatával. És hát érdekesen alakultak a hétvégi osztályozók, hiszen ugye mind a két találkozón 2-2-es döntetlen született. Az egyik kérdésem az, hogy ennek van-e akár mondjuk az, hogy taktikai eredménye, ha lehet egyáltalán ilyenről beszélni. A másik pedig nyilván az, hogy te hogyan láttad ezt a találkozót, hiszen ugye a visszavágóra majd ezen a hétvégén kerül sor. Talán annyi szerencse van benne, hogy hazai pályán játszatok majd.
2: Hát igen, két meccsről szól ez az osztályzó, úgyhogy azért azt gondolom, hogy mind a négy csapatnak taktikusan kell gondolkodni, illetve nem ugye egy meccsbe kell gondolkodni. Megvolt a maga meccstervünk, illetve kielemeztük a Gyirmótot. Tényleg azt gondolom, hogy azért más lehetőségekkel bírnak, főleg mint mi, de igazából az egész NB3-os mezőnyhöz képest ugye nagyon simán megnyerték azt a csoportot, ami azt gondolom, hogy nem egy könnyű csoport. Igazából, hogy kielemeztük, láttuk, hogy hol tudunk nekik nehézséget okozni, azt is figyelembe kell venni, hogy ők, nekik mik az erényeik, mik az erősségeik, tehát erre is felkészültünk. Egy nagyon kemény meccs volt, bátran próbáltunk mi focizni, akár a labdakihozataloktól kezdve. Próbáltuk megbecsülni a labdát, amikor nálunk volt, de azért nagy nyomás ellen dolgoztunk, a csapat végig bátor volt, az első percről a 90-ig igazából azt csinálták, amit mi szeretünk, illetve amit megbeszéltünk. Voltak nehéz pillanatok, ugye kétszer vezetéshez is tudott jutni a Gyirmót, mind a kétszer visszajöttünk a meccsbe, volt lehetőségük, még gólvonalról is kellett tisztáznunk. De igazából nálunk is voltak olyan lehetőségeink, amikben egy picit pontosabbak vagyunk, akkor még mi is rúghattunk volna gólt. Én azt gondolom, hogy Gyirmóton egy 2-2-es eredmény az egy jó eredmény, bizakodásra ad nekünk okot. Ettől függetlenül persze pozitív, hogy hazai pályán fogjuk őket most fogadni, de egy nagyon-nagyon kemény mérkőzés lesz. Minimum annyi erőfeszítés bele kell raknunk a mérkőzésbe, mint a mostaniba beleraktunk. Én nagyon szeretném, hogy minél több néző látogasson ki a mérkőzésre. Azt én biztos, hogy megígérhetem, hogy a játékosok az utolsó percig küzdeni fognak, és otthon is bátor focival próbálunk előrukkolni.
1: Egyébként hogy érzed, mennyire van még tartalék a csapatban? Azért itt túl vagyunk 30 fordulón, és hát számtalan győzelmet ért el a csapat. Ugye rengeteg energiát kellett nektek is belefektetni ahhoz, hogy ezt a tabella, illetve a dobogót, illetve majd a később a tabellai első helyet ugye fent tudjátok tartani. Hogy érzed, mennyire van meg még az utolsó löket a csapatban?
2: Igazából ez a két meccs ugye motiváló a csapat szempontjából, klub szempontjából, hogy ezt elértük. Egy év nagyon kemény munka volt, hogy ennek a két meccsnek a pillanatait megélhessük, illetve most egy meccsnek a pillanatait meg is éltük. Természetesen mindenki fáradt itt azért az utolsó előtti forduló, akár a második fél idejében, vagy az utolsó fordulóban is azért próbáltunk a több játékperccel rendelkező játékosoknak kicsivel több pihenőt adni, mivel mi nagyon nem vagyunk profi csapat, ezért tényleg minden játékoson azért látszik már a fáradtság, mind a fizikai, mind a mentális fáradtság, de nagyon ki kell tartsunk még ebbe az egy hétbe. Azt gondolom, mindenki várja a pihenőt, de ez a meccs, mondom, hogy a klub szempontjából tényleg egy motiváló dolog, tényleg ez az év egy nagyon kemény volt, de igazából az utolsó három évről, ha beszélek, az nagyon pozitív, hogy folyamatosan tudott a klubunk, a csapatunk fejlődni. Ez a három éves projektnek a megkoronázása volt tényleg, hogy bajnokságot tudtunk nyerni. Tényleg tiszta elképzelésünk volt, hogy akarunk lépésről lépésre haladni, és nagyon büszkék vagyunk tényleg, hogy most az osztályzón egy ilyen jó csapat ellen még a második meccsen is partiba tudunk lenni, és tényleg a játékosok kultúráltan fociznak bátran, úgyhogy ez abszolút pozitív.
1: Na hát akkor bízunk benne, hogy a hétvégén minél többen kilátogatnak majd a Balassi Bálint utcai stadionba, és támogatják majd a szurkolók a Monor csapatát, és erre a hétre még jó felkészülést, illetve az utolsó lépéshez is jó játékot kívánunk majd nektek. Aztán bízunk benne, hogy egy pozitív találkozóról tudunk beszélgetni majd a következő alkalommal. István, köszönjük szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm!

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en, és egy futóversenyről fogunk beszélgetni, pontosabban egy futásról a folytatásban, méghozzá Üllőre kapcsolunk, mert hogy a Fut az Üllő csapata ismételten akcióba lépett. A vonalban köszöntöm már Tóth Gábor. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Szerbusz, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ismét egy futóversenyre készültök, méghozzá a megnevezése az eseménynek, ami majd június 20-án lesz, 10 órakor kezdődik. Váltsd pénzre a kilométereket, 24 órás közösségi jótékonysági futás. Ezt az alcímet kapta az esemény. Hát ebben nagyon sok minden van, nagyon sok kérdés is van, de talán tudsz benne nekünk segíteni, hogy pontosan miről is szól ez az esemény.
2: Hát szervusztok! Igazából nem verseny, tehát kezdjük ott, hogy ez nem verseny lesz, hanem egy jótékonysági közösségi sportesemény, aminek az a apropója, hogy és nem megkeresett, hanem szembe jött velünk sírt kisgyermeknek a sorsa. Hannácska, 6,5 éves Hannácskának a sorsa, aki agytörzsi rosszindulatú daganatban szenved, illetve Levike, aki ritka genetikai betegséggel, illetve epilepsziával küzd, Levik egy ilyen speciális kezelésre vár, és az ő sorsuk szembe jött velem, velünk, a Fut az Üllő közösséggel, sportközösséggel, és én ezt összekötöttem egy régi, úgymond dédelgetett vágyammal, hogy egyszer kéne csinálni egy ilyen rövid közösségi futást, egy ilyen 24 órás kis kocogást, ami abból állna, hogy igazából lehet rá nevezni, ugyan nevezési felület van, lehet nevezni rá, regisztrálni, nevezési díj nincsen, nem versenyről van szó, hanem a lényeg a rendezvénynek, hogy 24 órán keresztül folyamatosan a megszokott 7 kilométeres Fut az Üllő körön körözni fogunk. És minél több kört teszünk meg, illetve minél többen körözünk rajta, annál több kilométer jön össze, és ezt pedig ennek a két kis harcosnak pénzre fogjuk váltani. Ezeket a kilométereket. Tehát nem a futóktól várjuk, nem a sportolóktól várjuk a adakozást, őtőlük a sportteljesítményt várjuk. Befektetőktől, illetve a két gyerek támogatóitól, meg a rendezvény támogatóitól várjuk a segítséget.
1: Ugye június 20-án lesz majd ez a futóverseny, 10 órakor az Üllői piac környéke ad ugye ennek helyszínt, ugye a piacnál van ez a futókör. Technikailag hogyan néz ki egyrészt a regisztráció, hol lehet regisztrálni, illetve nyilván itt akkor ugye időbeosztás lesz, hogyan zajlik majd itt a futás?
2: Először is ugye Fut az Üllő csoportban minden le van írva pontosan, tehát én most ezt elmondom, de ha bárkit ez tényleg érdekel, akkor ezt újra vissza tudja olvasni. Lényeg az, hogy a 24 órát mi 36 részre felbontottuk, az 36x40 percre. Ez azt jelenti, hogy van a Fut az Üllő csoport felületén egy nevezési oldal, ahol be van írva mind a 36 időpont, és bárki azt ki tudja x-en, melyik időpontba szeretne elindulni egy 7 kilométerre, be lehet jelölni egyet, be lehet jelölni 10 alkalmat is, ha valaki jó bírja szuflával, illetve arra is van lehetőség, hogy egyszerre bejön egy időpontot, és azt mondja, hogy akkor nem áll meg 7 kilométernél, csak 21 kilométernél, tehát 3 kört fog futni, illetve egy időpontban többen is tudnak indulni, akár csapatba lehet indulni, hogyha kevesebb kilométert tudnak teljesíteni, de azt mondják, hogy 2-3-an a 7 kilométert leputják, tehát mindenre van lehetőség. Az Üllői piac területen lesz egy frissítőpont felállítva, ami napról napra úgy tűnik, hogy színesebbé válik, ugye nem csak a futók és sportolók, hanem a támogatók is látják ezt az eseményt, és egyre többen próbálnak beszállni, próbálnak segíteni ennek a két gyermeknek. Ez azt jelenti, hogy a frissítőpontnak a feltöltésében van már támogatónk, a frissítőpont kidíszítésében, hogy az úgy nézzen ki, hogy tényleg nagyon jó hangulatú kis buli részleg legyen ebben a 24 órában, arra is van a frissítőpontnak a üzemeltetésére. Nagyon sok önkéntes jelentkezett már, ugye ez a 24 órát egy helyben ülni és várni a futókat elég nehézkes, de erre már vannak csapatok, csoportok, akik próbálnak jönni, de természetesen várjuk a sportolókat is, illetve hogyha bárki befektetőt, bárki támogatót, aki úgy gondolja, hogy segítenek a két gyermeknek, akkor nagyon szívesen várom az ő megkeresésüket is.
1: És nyilván ugye említetted, hogy a futók részéről például nincsen nevezési díj, alapvetően nem feltétlenül tőlük várjátok a támogatást, de hogyha jól tudom, azért a helyszínen is van lehetőség, hogyha valaki esetleg a futást már nem szeretné bevállalni, de jótékonykodna és támogatná a két gyermeket, akkor erre is van lehetőség.
2: A helyszínen ki lesz állítva egy adománygyűjtő doboz ebbe a 24 órába, illetve most már ma reggel konkretizálódott, hogy akár még egy kicsit tovább is, mert egy helyi vállalkozó egy autós találkozót szervezett 21-ére a verseny utánra, ahol a Vályi Istvánt meghívta, ő pedig nagyon szívesen elfogadta a meghívásunkat, és a futóverseny 10 órakor lezajlott verseny után pedig egy ilyen autós találkozó lesz megvalósítva, ez pont apák napja lesz, tehát Vályi István ott lesz a célba, vár mindenkit a 24 lezárásával, illetve onnantól levezényi ezt a autós találkozót, ami megint csak arra van ráépítve, és ugyanígy ezt a gyűjtődobozt akkor is kint fogjuk hagyni, hogy segítsük ezt a két gyermeknek a sorsát.
1: Hát akkor úgy mondhatjuk, hogy egy jótékonysági futásra hívjátok most a futni vágyókat, illetve a futás szerelmeseit. Úgyhogy reméljük, hogy minél többen hallották ezt, és minél többen részt vesznek, és reméljük, hogy a támogatók is hallották, és ők is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Gábor, köszönjük szépen, és várjuk majd a beszámolót ezzel kapcsolatban. Köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltetek rólunk egy kicsit ismételten, és hát nagyon remélem, hogy hallották, többen is próbálnak segíteni még ennek a szuper rendezvénynek. Jó hangulatú lesz, jó buli lesz, és jó ügy érdekében próbáljuk ezt megvalósítani.
1: Így van, és a részletek pedig megtalálhatók a Fut az Ül Facebook oldalon, Facebook csoportban, illetve az eseménynek a leírásában is minden információ megtalálható.
2: Bocsánat még annyit, hogy ugye ezt nem csak a Fut az Ül csapat rendezi, hanem ugye ezt az ötletet továbbítottuk a Üllőváros önkormányzatának, és teljes merszélességgel, tehát most már úgy néz ki ez a szervező csapat, hogy Fut az Üllő csapat, Üllőváros önkormányzata, egészségügyi, szociális bizottság, sport és ifjúsági bizottság, tehát mindenki megmozdult ennek az ügy érdekében. Illetve most ugye rájött ez az autós találkozó, ahol még annyit hozzáteszek, hogy nagyon úgy néz ki, hogy lesz egy ilyen kis Lego szerelési buli is, tehát akár a gyerekeknek is, vagy a felnőtt gyerekeknek is nagyon jó kis programot tudunk összehozni 21-én a befutó után. Szóval tényleg sok szeretettel várunk mindenkit erre a rendezvényre.
1: Egy kérdés még eszembe jutott, ugye említetted a regisztrációt, hogy valaki online regisztrál, akkor meddig van lehetősége, illetve esetleg, hogyha valaki lemarad a regisztrációról, de a helyszínen szeretne részt venni, csatlakozni, van-e arra mód?
2: Igazából nincs lezárva, nem lesz lezárva a regisztráció. Én azt gondolom, hogy azért a rendezvény megkezdése előtt egy nappal azért teljesen összesíteni fogjuk, hogy ki, hogy, mikor fog elindulni. Van lehetőség arra is, ha valaki lemaradt. Egy dolog lesz, hogy azért valamihez kötjük, tehát a fix időpontokban az indulást, azt mindenképpen majd megkérjük a futóktól, hát azt majd meg kell várni, oda jön valaki, és azt mondja, hogy szeretne indulni, akkor megvárja azt az időpontot, amikor legközelebb van rajt, és akkor be tud csatlakozni. Ami lényeges, és nagyon jó, hogy rákérdeztél, hogy az elrajtolás és a célba érkezés is be kell regisztrálni már majd a verseny végén. Tehát nem lehet, hogy akkor jól lefutottam, az hazamegyek, hanem be is kell érni majd a célba, és akkor beírjuk azokat a kilométereket, amiket ők teljesítettek.
1: Szerintem most már tényleg minden infót megkaptunk, úgyhogy bízunk benne, hogy minél többen részt vesznek. Gábor, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm, szervusztok.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
3: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez tehát a Sporthétfő itt a 93.4-en, és hát a helyi sport mellett azért volt egy komoly sportesemény is, labdarúgó esemény a hétvégén itt a fővárosban. Ugye a BL döntőt rendezték, és erről beszélgettünk már a múlt héten is Kocsmár Tóth Istvánnal, az Index újságírójával, akit köszöntök is a vonalban. Szia, jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
1: Na hát lezajlott a mérkőzés, ugye beszélgettünk előtte is. Szerencsére az egyik része, amitől esetleg lehetett tartani, hogy lesz esetleg valamilyen rendbontás, úgy néz ki, hogy a főváros ezt megúszta, legalábbis ezt a részét. Viszont a mérkőzésről fogunk most beszélgetni inkább hosszabban. Nagyjából akkor a papírforma igazolódott be a találkozón, és hát mondják azt is, hogy egy jó találkozó volt, azt is mondják, hogy egy lassú mérkőzés volt. Szakemberként te hogyan látod ezt a mérkőzést?
7: Azt gondolom, hogy a kettő egyébként nem feltétlenül mond egymásnak ellent. Taktikai szempontból, sportszakmai szempontból ez egy izgalmas és jó mérkőzés volt, azzal együtt, hogy olyan szempontból valóban lassú, hogy az Arsenal megpróbálta megragadni ezt az egyetlen komoly esélyt, amit előzetesen gondoltunk, hogy a jó védekezésére építve egy gólos előnyt esetleg talán kicsit később megszerezve, mint ahogyan történt, azt próbáljon megőrizni, és a PSG hatalmas mezői fölényben játszott, de azért ott a 60-65. Percig ezt egész szépen tudta egy gólos előnyt, esetleg talán kicsit később megszerezve, mint ahogyan történt, azt próbáljon megőrizni, és a PSG hatalmas mezői fölényben

0: dolog, aki a fáradt Arzenál védelem ellen ott a 96-7. perc fordulóján akár eldönthette volna a találkozót, két nagyon-nagyon veszélyes elfutása is volt a bal szélen. Azt talán még hozzámerem tenni, hogy az én dolgom általában az ilyen mérkőzéseken az, hogy menet közben írom az eseményeket, és ilyenkor helyszínen azért más az ember megélése, mint mondjuk a tévé előtt. Ez egy olyan meccs volt újságírói szempontból, ahol azért feszesnek érződött a tempó a mi munkánkban, de egész jól lehetett követni, úgyhogy ebből következtetek azért én is megélésileg arra, hogy bár ott helyben ez nem volt unalmas, azért nem feltétlenül bővelkedett olyan nagyon-nagyon sok eseményben.
1: Itthon azért megélni ezt a találkozót egyébként, már erről kérdeztelek szombaton is, de most, hogy ugye már le is zajlott a mérkőzés, és testközelben nézhetted végig, mennyivel volt más ennek a hangulata, mintha mondjuk egy másik európai városban rendezték volna?
0: Hát az ember még próbálja feldolgozni igazából az élményeket. Egyfelől egy ilyen kiemelt mérkőzésen dolgozni mindig nagyon-nagyon különleges, tehát nem tudnám azt mondani, hogy Münchenben mondjuk nem volt hátborzongató figyelni az ünneplést, vagy akár már a mérkőzést felvezető ilyen szeánsz jellegű dolgokat, amikor például a Bajnokok Ligája himnuszára bevonulnak. Ami érdekes volt így megélésileg, a budapesti környezetnek és az ismerős helyeknek az új profilja, az azért megint egy olyan, nem is tudom, hogy mire áll jó szó, egy olyan plusz hátborzongatást azért belevitt, hogy ismeri az ember ezeket a helyeket, a bokcsarnokot, a körcsarnokot, ott a szoborparkot ezerszer láttuk, de ilyen díszítésben, ezekkel a színekkel, ennyi emberrel azért nagyon-nagyon ritkán. És ami számomra egészen megható volt a rendezéssel kapcsolatban, ugye az internetet azért már bejárta a kép, hogy a Paris Saint-Germain öltözőjében egy köszönjük Budapest felirat várta a szervezőket, rendezőket, akik mentek volna kitakarítani, bár a képek alapján olyan nagyon nagy rendet nem is kellett tenni a franciák után, a játékosok, a stáb megoldotta a nagy részét. Szóval azért, amikor 24-48 órával később egy ilyen fotó kering az X-en és a különböző közösségi felületeken, az megint egy jó érzéssel tölt el az embert, engem mindenféleképpen.
1: Kicsit még beszéljünk a mérkőzésről. Ugye a mérkőzésen találkozón az első gólt az Arzenál csapata szerezte. Volt-e szerinted, hogyha mondjuk azt a 11-es helyzetet nem kapják meg, akkor lett volna esélye például nekik végigvinni előnnyel a találkozót?
0: Úgy nézett ki a meccs, hogy van. És voltak szép párhuzamok. Kai Havert 5 évvel ezelőtt a Chelsea színeiben már volt kulcsember úgy Bajnokok Ligája döntőben, hogy aztán az előzetesen esélytelenemnek vélt, ráadásul londoni csapat az ő góljával nyert. Szóval menet közben azért adott az élet olyan korábbi statisztikákat, vagy olyan korábbi érdekességeket, amire fölépíthette magában akár egy szurkoló is azt a párhuzamot, hogy ez igen, ez az Arzenál nagy pillanata. És ilyen szempontból picit ismételni tudom csak magam, én azt éreztem, hogy bár a PSG hatalmas mezői fölényben van, azért ennek az adogatásnak, passzjátéknak a többsége az inkább az Arzenál kapujától 30-35 méterre történt. Rengetegszer volt az, hogy ide-oda forgatták át a labdát jobb oldalról, bal oldalra, aztán visszakeresve a fogást, és amikor végül mondjuk egy beadás mellett döntöttek, akkor azért azt Saliba vagy Gabriel Magalhães, aki a végén ugye a tragikus hős lett, ha van egyáltalán ilyen fogalom, egész jól kifejelgette. Egy messzesebb pillanat volt még az első fél időben, amikor volt ez a furcsa ilyen luftrugás Bukayo Sakánál, aki menteni próbált 16-oson belül, és utána a karjára pattant a labda, de a jelenlegi szabályértelmezés szerint, mivel a saját felső testéről vágódott tovább, erre valóban nem kellett büntetőt adni. Azt éreztem, hogy azért a nyomás nő, és nyilván egyre többet fog kockáztatni a Paris Saint-Germain, de az Arzenál nagyon jól megoldotta azt, hogy a középpályán azért fogja Vitinhát, João Nevest, ne igazán tudjanak élni, és közben azért a széleken se nyíljon tényleg terület a szélsebes támadó trió Kvaracéliával, Duéval, Dembelével ne tudja a sebességét kihasználni. Azt gondolom, Kvaracéliának egy kifejezetten gyenge meccse volt egészen addig, amíg ott a 63. negyedik percben le nem rúgta őt Moszkvéra. a 16.

0: meccson belül, amiből aztán jött az egyenlítés és a büntető.
1: Lezajlott a mérkőzés, hazatértek a csapatok, és Kiki a saját országában is ünnepelte a csapatát. Hogyan tovább? Mi az, ami elmondható a csapatról? Ugye a Paris Saint-Germain meg tudta tartani, sikerült a címvédés az idejében. Már ugye lehet tudni, hogy a vezetőedző esetleg a Liverpoolban folytathatja tovább. Mit érdemes tudni a két csapatról? Hogyan tovább? Például a Paris Saint-Germain mennyire értékelődik fel, vagy az ottani játékosok egy újabb BL győzelem után?
0: Ugye a Bajnokok Ligája érában, ez most már bő 30 évet jelent, egyetlen egy csapat volt képes címvédésre, ez az Zinedine Zidane féle Real Madrid volt 2016-7-8, remélem jól mondom, lehet, hogy egy évvel elcsúsztam, bocsánat érte. Ez azért önmagában jól mutatja, hogy mekkora tettet hajtottak végre a párizsiak. Ami Luis Enrique jövőjét illeti, őt azért már egy-két éve emlegetik a Liverpool kiszemeltei között. Biztos, hogy van valami alapja a pletykának, és stílusban azt gondolom, hogy a Liverpool számára nem lenne egy rossz választás. Enrique is sokszor beszélt arról, hogy azért az ő vezetőedzői pályafutásába akkor érezné ezt teljesnek, hogy egyszer kipróbálná magát a Premier League-ben. Hogy a váltás pillanata eljötte, hát ezt azért fenntartásokkal kezelném, főleg, hogy a brit sajtó most arról beszél, hogy az első számú jelölt, akivel konkrétan már vannak megkeresések, tárgyalások, az Anthony Iraola, a Bournemouth korábbi vezetőedzője. Ez egy talán valószínűbb üzletnek tűnik, még akkor is, hogyha a játék stílusra, edzői felfogásra, összességében Iraola legjobb képességeit tekintve egy olyan edzőnek tűnik, aki nem feltétlenül az eddigi liverpooli fősodorhoz tartozik. Persze az is érthető, hogyha a vezetőség egy picit váltani akar, az elmúlt 10 évben bármilyen jó focit játszott a Liverpool, a sérülések, az intenzív játék miatt mindig visszaköszöntek. Az intenzív játék Iraolánál is megvan, ő viszont zseniálisan tudja rotálni a csapatát, nagyon sok bizalmat ad a fiataloknak. Kérdés, hogy a Liverpoolnak a hátterében van-e annyi az akadémián tehetséges játékos, aki ehhez kell. No, de vissza a PSG-hez. Ami brutális, amit már sokszor, sok helyen leírtunk, alig több mint 23 év ennek a csapatnak az átlag életkora. Ez azt jelenti, hogy a játékosok többsége nem, hogy a legjobb korban van, még a legjobb kor a potenciális csúcs teljesítmény előtt áll. Ezt azért futballban a szakértők 26-28 évre teszik, és még picit tolódik is kifelé, ahogyan megyünk előre a különböző lehetőségeknek köszönhetően sport rekreáció terén. Innentől kezdve én azt tudom mondani, amit Luis Enrique is mondott, miért ne triplázhatna ez a PSG? Az a PSG, amiről Mendieta, a Valencia korábbi kiváló játékosa, az After Party-n azt mondta nekünk, hogy lehet, hogy nem minden egyes játékelemben a legjobb Európában. De minden játékelemet tekintve a legkomplexebb, és a többi riválishoz képest a leggyengébb mutatója jóval-jóval magasabban van. És innentől kezdve ez a PSG olyan focit tud játszani, ami szerintem szurkolóként is szép, lenyűgöző tud lenni, szórakoztató tud lenni, és igazából mindegy, hogy ellenfélként milyen taktikát választasz, nagyjából csak a halálnemedet tudod megválasztani velük szemben. Ha beállsz védekezni, látjuk, előbb-utóbb felőrölnek, hibára készítenek, ha belemész egy nyílcsicsakos adokkapokba, ahogyan a Bayern elleni elődöntő első meccsén láthattuk, akkor is képesek egy góllal többet lőni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a PSG címvédőként, kétszeres címvédőként, ugyanúgy favoritként vág majd neki a következő idénynek, mint ahogyan ennek a szezonnak is nekivágott, bárhogyan alakuljon majd a nyári átigazolási időszak.
1: Hétvégén tehát lezajlott a BL döntő, a Paris Saint-Germain megvitte a címét, úgyhogy ennek tudatába folytatódik tovább majd a történet a BL-ben. Kocsmár Tóth Istvánnal, az Index újságírójával beszélgettünk. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm, további szép napot kívánok a hallgatóknak is!

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Már is folytatódik tovább a Sporthétfő itt a 93.4-en, és most a stúdióban van vendégem Gula Ferenc. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia Krisztián, én is köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: És hogyha itt vagy, akkor ugye kézilabda a téma, és erről is fogunk beszélgetni, de hát ugye tartozik hozzátok még egy másik sportág is, a csörgőlabdás sok csapata is, akikről fogunk elsőként beszélgetni, mert hogy ott is tudsz eredményeket hozni nekünk.
2: Így van, hát az elmúlt hétvége nem csak a május hónapot, hanem minden szempontból a kézilabda idényt és a versenyidényünket is lezárta, és hát nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy a csörgőlabda bajnokság utolsó fordulójában mind a másodosztályban, mind az első osztályban a Drug Dabas csapatai győzedelmeskedtek. Ez idén volt egy újítás, hogy a bajnoki küzdelmeket szétszették első és másodosztályra, és nagyon örülünk neki, hogy mindkét osztályban. Az a munka, ami itt az egyesületnél folyik, én azt gondolom, hogy az országban az egyik legkomolyabb, tehát a rendszeres, céltudatos edzések, arra való felkészülés, hogy itt egyre komolyabban vegyék ezt a sportot, és utánpótlás meg fiatalok körében is megismertethessük, főleg itt a gyengén látók és a vakok esetében ezt a sportágat. Ez nagyon nagy elhivatottság. Nagyon örülök, hogy ez az egyesület ez mögé is beállt, és hogy három csapatot is versenyeztetett. A kupaküzdelmek azok már lezárultak, ott igazándiból a részvét volt a fontos, ott tényleg nagyon fiatalokkal indultunk, az első szezonjuk volt, de mind a másodosztályban, mind az első osztályban próbáltunk nagyon erős csapatokat összeállítani, és mindkét sorozatban a Drug Dabas csapat adta a gólkirályt is, az MB2-ben Parócai Gergely, az NB1-ben pedig Rúzsa Zoltán csapatunk játékosai lettek a gólkirályok, úgyhogy nagy-nagy boldogság, és ezúton is köszönjük a felkészítő edzőjüknek, Páni Robertnek az egész éves lelkismeretes munkáját. Rengeteget hozzátettek ehhez a dabasi újabb sikerekhez.
1: És hogy jól rémlik nekem, ez nem az első ilyen van. Győzelmük.
2: Igen, az első osztályban címet védtünk, tavaly is mi voltunk. A korábbi években harmadik, második és utána első helyet fokozatosan léptünk előre, és most az első osztályban címet tudtunk védeni.
1: Na hát akkor már egy elsőbségről tudunk beszélgetni. Lesz majd még egy, az már ugye nem titok, de most beszéljünk még az utánpótlásról.
2: Igen, utánpótlás csapataink is az elmúlt hétvégén fejezték be a bajnokságokat. Nagyon örülünk, hogy tényleg ekkora létszámmal, főleg itt az alacsonyabb korosztályt, amit az iskolai kézilabdában és suli kézi záró hétvége is volt most ezen a hétvégén. Tehát amit itt az edzőink a környező iskolákban, a környező települések általános iskoláin elkezdenek, hogy tényleg már alsó tagozattól kezdve megpróbálják megszerettetni, inkább főleg a mozgást, és akkor utána majd, ha kiderül, hogy milyen érzékei vannak a gyerekeknek a sportákhoz, akkor utána majd a kézilabdát a fiatal sportolóinkkal. Az is azt mutatja, hogy utána már az alacsonyabb korosztályban tényleg egyre több gyerekünk versenyez. U12-es korosztályban mindkét nemben már két-két csapatot kellett, hogy versenyeztessünk az idén is. Akkora létszámmal dolgozunk, és pont a tegnapi NB1B-s záróforduló szünetében már az U12-U14-es korosztályban ott nem számolják, tehát hogy nincsen versenyrendszer, hanem ilyen körmérkőzések, tornarendszer van, úgyhogy ott már a sportolóink a dabasi szurkolótábor előtt megkapták az emlékérmeket. U15-ben is zártunk ott a 9-12. helyért történő keresztjátékban egy meccset nyertünk, a helyosztón kikaptunk, úgyhogy 10. helyen végzett a fiú U15-ös csapatunk, és a U18-U20-ban már egy hete beszéltünk, ott lezárultak a küzdelmek, úgyhogy minden utánpótlás korosztályban véget ért a bajnokság. Én azt gondolom, hogy idén is nagyon sok helyen léptünk előre, mint egyéni fejlesztésben, mind gyermekszámban is, tehát hogy én azt gondolom, hogy próbáljuk a jövő dabasi bázisát tovább építeni és bővíteni, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen szép számmal dolgoznak az utánpótlásban is.
1: És akkor beszéljünk a felnőtt csapatról, ugye a férfi NB1B-ben is hétvégén lezárult a bajnokság, nyilván azt tudtuk már, hogy a Dabas megnyerte az idei bajnokságot, úgyhogy már beszéltük is arról, hogy leginkább arra van most lehetőség a hátralévő fordulókban, hogy akik kevesebb időt kaptak játékra, vagy például a fiatalok kipróbálják magukat éles helyzetbe. És hát itt volt azért olyan pillanata a megmozdulása a játéknak, a vége felé is főleg, amikor még bármi történhetett volna a meccs kimenetelét tekintve, hogy volt egy 29-29-es eredménye a vége felé, de aztán tudott fordítani, illetve el tudott húzni a dabasi csapat, jó kapusjátéknak is köszönhetően.
2: Igen, ahogy mondtad, itt egy hónapja a lényegi kérdések lezárultak, volt is utána egy idegenbeli döntetlen, meg egy hazai vereség, amit én azt gondolom, hogy már csak a hiúságunk folytán is javítani kellett, úgyhogy a két hete az utolsó idegenbeli mérkőzését is már megnyerte a csapat, erről beszéltünk a múlt héten, és akkor most volt a hazai szezonzáró a Player Budapest fiataljai ellen, úgyhogy itt is én azt gondolom, hogy jól kezdtünk bele a mérkőzésbe, és amikor már nagyobb volt a különbség, az a második félidőben is elmentünk 5 góllal, akkor megint azt éreztük, hogy hát akkor itt már megvan. És amit te is mondtál, ilyen 1/4 órával a vége előtt visszaküzdötte magát döntetlen árásra a Player csapata. Természetesen, ahogy már mondtam is, hogy azért hazai pályán mindenképpen győzelemmel akartuk ünnepelni a bajnoki érmeknek az átvételét, úgyhogy ott egy kicsit időt kellett kérni, kellett egy kicsit tempót váltani, egy kicsit a hozzáállásban még összeszorítani az utolsó pár percre a fogokat, mert ahogy említetted is, a fiataloknak is adtunk lehetőséget, de a kapuba beállt csapatkapitányunk Pallag Péter, és egy 67%-os teljesítményt rittyentett itt az utolsó 15-20 percben, tehát 15 kapura érkező lövésből 10-et megfogott, úgyhogy ez is hozzájárult, hogy erről a döntetlen árásról a végén azért egy nagyon nagy arányú 37-30-as győzelmet arattunk, tehát 29-29 után 8-1-es rohammal állva hagytuk a Playernek a fiatalit, de tényleg ez már csak a hab volt a tortán. Nagyon-nagyon köszönjük a szurkolótáborunk az egész éves kitartást. Az külön-külön öröm, hogy ők egy ilyen meglepetés ajándékkal is készültek a csapat számára, tehát itt a lefújás után a szurkolók is megköszönték a fiúknak az egész éves teljesítményt, és nagyon örülünk, hogy az érdemátadást pedig személyesen ott volt Kőszegi Zoltán polgármester úr és Hende Máté országgyűlési képviselő úr is, valamint az MKS részéről is a versenyigazgatás és monitoring igazgató, tehát egy nagyon illusztris társaságban vehették át a fiúk az aranyérmet. Megérdemelték, nagyon megérdemelték, tehát hogy látszódik a tabellán, torony magasan lettünk elsők az idei szezonban, úgyhogy cél az, hogy a csapat stabilan egyben maradhasson, és készül a jövő évi első osztályú küzdelmekre.
1: Gondolom most jön a jól megérdemelt pihenés, de hát a háttérben azért már elkezdődik a munka, hiszen ugye most már kimondhatjuk, hogy NB1-es csapatot kell ismételten összeállítani. Nem kérdezem, hogy áll a csapat, de nyilván azért már körvonalazódnak itt a csapat 5 tagok, illetve a csapat összeállítás.
2: Igen, nagyon fontos, meg aki követi a kézilabdát, hallja bizonyos információkat egyes csapatok házatájáról, tehát hogy rengeteg azért még a bizonytalanság. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy az egyesület, amit felvállalt a tavalyi kiesésnél, hogy milyen koncepció mentén építi a kézilabdát itt Dabason, ebben nem történik változás. Tehát továbbra is nagyon elkötelezett a munkában hívő játékosokat várunk itt Dabason, hogy ez pontosan milyen keretet fog majd kialakítani a jövő szezonra, az azt gondolom, hogy a következő 2-3 hétnek lesz majd a leginkább a fő feladata, hiszen ezen a héten már tényleg évadot zárunk egy közös vacsorával, és utána a játékosok megkezdik a pihenőidejüket, illetve azokat a záró tárgyalásokat, amik még itt rájuk várnak az elnökséggel, és hát július közepén már kezdődik a felkészülés, tehát addigra minden nyitott kérdésnek le kell zárulnia. Bízom abban, hogy egy ugyanolyan szerethető, motivált, lelkes társaságot fognak látni a dabasi szurkolók az NB1-ben is, mint amiért szurkoltak idén NB1-ben, és tényleg elmondhatatlanul nagy köszönet, hogy nem azt nézték, hogy melyik osztályban szerepel a csapat, hanem hogy milyen teljesítményt hoz a pályára, és ezt ennek megfelelően értékelték, és ott voltak velünk egész szezonban.
1: Na, hogy hogyan alakul majd a folytatás, azt természetesen nyomon követjük, és beszámolunk majd egyrészt a csapat alakulásáról, illetve nyilván majd, ahogy elkezdődik a felkészülés, fogunk erről beszélgetni, de hát még azért vannak izgalmak, hiszen a kézilabda szerelmesei hétvégén is ellátogatnak az Obo arénába, mert hogy bár most ugye nem érdekelt a Final Four-ba, de azért már ugye a dabasi csapat, a felnőtt csapat egyszer-kétszer ugye megfordult, de most az utánpótlás részéről érkeznek most ide a játékosok.
2: Igen, nagy-nagy megtiszteltetés, hogy a szövetségben ránk gondoltak, mint helyszín. A fiú vonalon az utánpótlás bajnokság első osztályában U18 és U20-as korosztályban az ország legjobb 4-4 csapata fog itt versenyezni ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap Dabason. Az elődöntő mérkőzéseket szombaton szombaton, a két bronz és a két döntő mérkőzés pedig majd vasárnap fogjuk itt rendezni. Itt, mivel, ahogy említetted is, ezúttal nem vagyunk érdekeltek utánpótlás vonalon a négyes döntőben, ez is jöhetett szóba, Dabas, mint opcionális helyszín, és tényleg nagy nagy megtiszteltetés, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszak munkájának az elismerése, mindaz, amit Dabas, mint a kézilabdapályán kivívott magának, mindazt, amilyen típusú rendezvényeket, mint az Obor Arénában rendezünk és működtetünk, és tényleg minden nagyon flottul megy. Ehhez még gyorsan hozzátenném azt is, hogy fiú 15-ös korosztályban is a mi csapatunk is érdekelt volt az elmúlt hétvégén, de értelemszerűen itt is a hazai pályaelőnyét ők nem élvezhették, ők Budaörsön játszották a helyosztókat, de az 5.-8. helyért szintén mi rendeztünk helyosztó mérkőzéseket a szövetség képviselők nagy-nagy megelégedettségére, és ez vár ránk ezen a héten is, tehát azt gondolom, hogy nagyon remek, nagyon magas színvonalú utánpótlás kézilabda tornát lehet látni, 4-4 kiemelten jó mérkőzéssel, úgyhogy aki még a nyári pihenője előtt még egy kis kézilabdára éhes, őket invitáljuk majd a hétvégén, kövessék az egyesületünknek a Facebook oldalát, és ott a pontos párosítások és a mérkőzés kezdések mind-mind majd elérhetőek lesznek.
1: Illetve majd a hétvégén mi is ezekről természetesen a sportírekbe beszámolunk. Úgyhogy akkor a csapatnak, illetve kollégáknak, edzőknek jó pihenést a következő időszakra, és akkor várjuk a felkészülés kezdetét együtt.
2: Köszönjük szépen, és várjuk mi is a jó folytatást.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
5: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
6: Volkswagen.
7: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Sokan vannak úton, Gyálon, a Jókai Mór utcában, itt lépésben haladnak az autók, és még mindig erős a forgalom az 5-ös főúton, a Bartók Béla, illetve a Vasút utca között. Itt ugye útfelújítás zajlik, úgyhogy emiatt kell számítani itt hosszabb menetidőre. Érdemes esetleg kerülni.
10: Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. Változékonyabb, csapadékosabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
11: Nachrichten,
12: Novel,
11: Noticias,
12: Novinky,
11: News.
12: Magyarul és érthetően
11: hírek.
10: Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Facebook oldalán arról tájékoztatott, hogy a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyed évében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkúipar működését. Ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-ig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közlése szerint a beérkező adatok segíthetik a már folyamatban lévő hivatalos vizsgálatot. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vetett a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. A reformcsomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a rendszer súlyos hiányosságaira, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját. A legtöbb támogatást a Demokratikus Koalíció kapta a költségvetésből, a legkevesebbet a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Utóbbi több mint 1,7 millió forint veszteséget könyvelt el. A DK bevétele 2 milliárd 720 millió forint, a kiadása 2,4 milliárd forint volt. Ígéretes eredményeket értek el egy új rákellenes injekcióval daganatos betegeknél. A kísérleti kezelés során 102 páciens kapta meg a készítményt, a daganat 43 betegnél jelentősen összezsugorodott, 15 esetben pedig teljesen eltűnt. A szakemberek szerint ez különösen figyelemre méltó, mert a résztvevők többsége korábban nem reagált megfelelően a kemoterápiára vagy az immunterápiára. A kutatók úgy vélik, hogy a készítmény olyan daganattípusok esetében is hatásos lehet, mint például a tüdő vagy vastagbél vagy a gyomorrák. A készítmény még kísérleti fázisban van, ezért további vizsgálatok szükségesek a széles körű alkalmazás előtt. Ma sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel, viharos széllökésekkel. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, 26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
14: 93.4 Rádió Dabas.
13: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: A délelőtt már is folytatódik tovább itt a 93.4-en, és ez még a sport hétfő, mert hogy az amerikai focisok házatáján is történnek az események, hiszen a hétvégén már zárul a bajnokság, a döntőre kerül sor, úgyhogy hamarosan erről fogunk beszélgetni.
13: Az ország szívében.
14: Együtt a legjobbakkal.
13: Rádió Dabas.
14: Az otthon hangja.

0: zene. A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő továbbra is, és amerikai focival fogjuk folytatni, méghozzá a Dabas Sparks csapatáról fogunk beszélgetni a folytatásban. Bíró Krisztiánt köszöntöm már a vonalban, szia!
2: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: És hát az aktualitás, amiről most beszélgetni fogunk, az a hétvégéhez kapcsolódik majd, hiszen a Divízió 2-ben ugye a döntőre kerül sor, 15 órakor majd vasárnap, az ellenfél pedig a Pécs együttese lesz majd. Na hát eljutottunk ide is.
2: Igen.
1: Mit vártok, hogyan készültök a hétvégi találkozón?
2: Így van, eljutottunk végre oda, amiről hetek óta beszélgetünk itt, és úgy alakult, ahogy ezt előrizetesen is számítottunk, hogy a Pécs lesz az ellenfél. Szerencsére hazai pályán, ugye ehhez kellett a legutóbbi Pécsen aratott győzelmünk. Hasonlóan kemény mérkőzésre számítunk, mint amilyen ott volt. Reméljük, hogy azért kicsit nagyobb pontkülönbség lesz, és nyilván a végén nekünk lesz több pontunk, mint nekik. Erre készülünk, és ezért dolgozunk most az elmúlt két hétben. Ugye az elődöntő az viszonylag sima volt, ahogyan azt előzetesen vártuk is, bár az eleje döcögösen indult, ugyanis a Titans csapata egy jóval erősebb gárdával érkezett hozzánk, mint amilyennel az alapszakaszban hozzánk látogatott, de sikerült túllépni rajtuk, és magabiztosan győzni 28-0-ra. Nagyon remélem, hogy azért a pécsiek ellen is meg tudjuk mutatni azt, hogy azért jobb csapat vagyunk, és ez a pontokban is ki fog jönni. Nyilván nagyon nagy izgalom van bennünk, nagyon nagy várakozás van bennünk, rengeteg előkészületet igényel, hogy egy döntőt rendezünk, ráadásul nem is a saját pályánkon lesz ugye az Obó melletti műfőves pályán, hanem a Dabas Gyón FC-nek a sporttelepén, amit ezúton is köszönünk, hogy rendelkezésünkre bocsájtottak, úgyhogy nagy az izgalom, nagy a készülődés.
1: Az, hogy nem a megszokott környezetben vagytok, ez jelent esetleg hátrányt, vagy igazából ennek nincs jelentősége ilyen tekintetben?
2: Szerintem jelent hátrányt, ugye nyilván most az elmúlt hétvégi edzésünket oda vittük, pont ezért, hogy ismerkedjünk a környezettel. Igen, tehát ha nagyon bele akarunk menni a finomságokba, akkor tényleg, és most nem felmenteni akarom magunkat, egy esetleges rosszabb eredmény kijövetele, vagy esetén, így van, na csak kijöttem a mondatból, tehát de fontos ez, a Pécs füvön edz, mi műfüvön edzünk, más a kettő, tehát aki sportolt rendszeresen mind a kettőn, azért az sokkal jobban tudja, hogy mondjuk a műfűvön sokkal gyorsabb tud lenni az ember, mint a rendes fűvön. Mi ehhez vagyunk hozzászokva, a mi támadójátékunk a gyorsaságra és az ügyességre épül, az övéké inkább a keményebb, lassabb támadójátékot használják, tehát hogy sokkal többet futnak, sokkal fizikálisabbak, tehát hogy más-más játékstílus, de én azt gondolom, hogy itt füvön is ki kell jönni annak a különbségnek, annak a minőségi különbségnek, ami a két csapat között van. Azt, ahogy mondtam annó, Pécsen nem sikerült jól játszanunk, sőt, nagyon rosszul játszottunk szinte végig, és most ezt csak is a támadó sorra értem. Én azt gondolom, hogyha most jól játszanak, akkor itt nem lesz probléma. Hát meg ugye azért az új környezet, tehát hogy mások a viszonyítási alapok, főleg egy irányítónál, aki kézilabdázott vagy kosárlabdázott, az is nagyon jól tudja, hogy van egy megszokott csarnok, azon belül van egy megszokott távolságok, tehát hogy ismerős a környezet. Itt más a háttér, mások a távolságok tényleg, tehát hogy nehezítettük a feladatunkon, de hozzátartozik, hogy nem volt nagyon más választásunk, ugyanis meg kellett pályázni a döntőt. Tehát, hogy az új szabályok szerint most már nem volt automatikus, hogy mi rendezhetjük a döntőt, mint alapszakasz első, hanem mind a két csapatnak pályázatot kellett benyújtani, és a pályázatban meg ugye lelátós pályát kellett prezentálni. Tehát nem mondtam azt, hogy mindenképpen azt kell biztosítani, de mivel a Pécs olyat biztosított, és olyan körülményeket, amik valószínűleg jobbak lettek volna, mint a mi Obo Arénás műfüves pályánké, így nem kockáztathattunk, így muszáj volt elvinni lelátós pályára, de szerintem nem lesz. Nem okoz majd nagy problémát.
1: Na hát akkor azt mondod, hogy van egy kis nüansznyi előnye az ellenfélnek, de hát azért már volt egy mérkőzés nagyjából egy hónapja velük. Ugye említetted te is, hogy szoros volt a találkozó végeredménye, 10-12 lett. Az elmúlt egy hónapban, vagy akár most a héten fel lehet belőlük készülni úgy, például akár a taktikákat nézve, akár a játékstílust, hogy amit mondtál te is, hogy egy nagyobb gólkülönbséggel sikerüljön nyerni akár, vagy ez majd a pályán fog eldőlni. Nyilván ugye ez a másik félre is ugyanúgy igaz.
2: Igen, nagyon jó, amit mondasz, hogy a másik félre is ugyanúgy igaz. Nyilván a mi részünket és a mi oldalunkat megtettük, tehát az a mérkőzés ki lett elemezve, és ez a rengeteg hiba, amit elkövettünk mondjuk támadásban, az mind-mind ki lett elemezve, meg lett mutatva a játékosoknak, és megpróbáljuk elkerülni, hogy ugyanezen hibákat ismét elkövessük. Nyilván ők is megpróbálják ugyanezt, bár ők kevesebb hibával játszottak azon a meccsen, tehát konkrétan nekünk volt nagyon sok elejtett labdánk, nekünk volt nagyon sok hibánk a támadó falba, ami által a mi irányítónkat folyamatosan zavarták, folyamatosan kergették, voltak eladott labdáink, tehát hogy ha azt nézzük, és most tényleg reálisan, és nem lebecsülve őket, de ha reálisan nézzük, akkor a mi teljesítményünkben fölfelé sokkal több van, mint az övékébe. Ez abból a meccsből indulunk ki. Nyilván lehet, hogy ők most találtak valamit a videózás alapján, a mi védelmünknél, amivel azt sokkal jobban és hatékonyabban fel tudják törni, mint 4 héttel ezelőtt, de azt azért kötve hiszem, mert nekünk azért a védelmünk évek óta nagyon stabil, és egy nagyon jól felkészített, nagyon jó erőkből álló csapat, vagy egység, úgyhogy állunk a kihívás elé, én azt mondom.
1: Na hát akkor ez hétvégén el fog dőlni, ugye 7-én lesz a találkozó 15 órakor, bízunk benne, hogy minél többen támogatják majd a dobasi csapatot, és akkor a következő alkalommal pedig beszélgetünk majd az eredményekről, na meg hogy hogyan tovább. Bíró Krisztiának köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm szépen!

0: Lenny Kravitz felvétele szólt itt a 93.4-en, 2 perccel múlt 10:11. A Sport Hétfő adása ennyi volt mára, de természetesen a mai beszélgetéseket este 6-kor, illetve holnap 5-kor újra hallhatjátok, illetve a hét többi napján is érkezünk majd helyi sporthírekkel, érdemes azokat is figyelni. Most egy kis szünet következik, utána pedig már is jön Dess és Jánklai újdonsága itt a 93.4-en.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
2: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
5: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
6: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt, telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Tengernyi kincs van a magyar dalokban.
11: Megint üres.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
3: Így van, már is itt vagyok a menüajánlóval, méghozzá az első állomásunk most a Szarvasbangó Bistro és Catering, ahol spárga krémleves készül a mai napon. Az A-menüben találtok nacsosbundás csirke mellett vajas kukoricával és korongburgonyával, még a B-menü bakonyi sertéstokány szarvacskával, a vegán ajánlat rántott zeller édes burgonyapürével, marinált zöldségekkel és vegán majonézzel. A mentes ajánlat brokkoli főzelék pirított zöldséges kacsafalatokkal, még a desszert az teljes pite házi barack lekvárral. A Sári ABC-ben nyírségi csirkeragulevessel várnak benneteket, az A-menü vaníliás tejberízs, ez lehet akár kakaós vagy fahéjas, a B-menü egyben sült karaj színes bors mártással, jázmin rizssel. A napi ajánlatban találhatok sertésszüzet brassói apró pecsenyét, savanyúsággal, illetve sajtos tejfölös csőben sült combfilét jázmin rizssel. Bármelyiket is választod, jó itt vagyod hozzá.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Tavas az otthon hangja, Benka és Dór páros menüjével búcsúzom tőletek mára. Érkezik majd Timi a híreket követően, én köszönöm a délelőtti figyelmet, találkozunk majd pénteken.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az élőkép szerint Monoron az Ady Endre utcában erős a forgalom.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
5: Továbbra is elérhetővé tenni a digitális eszközöket a kormány a felsőoktatásban. Nagyon sok víz hiányzik a Balatonból, de a Velencei tóból még több. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
5: A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erről a tudományos és technológiai miniszter írt a Facebookon. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette, a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról. A miniszter közölte, felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy hosszú távú keretmegállapodást. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtökön Agárdnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki, a mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az idén 16. alkalommal megrendezett vízivás népszerűsítő Happy Héthez több mint 1500 közintézmény csatlakozott, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kapcsolódó intézményekben játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázata a szaruhártya elvékonyodása és a szaruhártya kopás. A szemdörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat, végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána kell járni, mi az oka. Ma erősen gomoly felhős lehet az ég, és eleinte csak elszórtan, délutántól már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás is lehet, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már csak keleten fordulhatnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
6: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2026. június 1-e hétfő van, azaz hivatalosan is megkezdődött a nyári időszak. A mai nap a tündék és az angélák ünnepelnek, őket és a születésnaposokat is szeretettel köszöntjük. 4 perc elmúlt, most 11 óra, úgyhogy megkezdjük a mai déli bábunk első óráját. Én Zoltán Timi vagyok, és este 6-ig hozom nektek a legjobb zenéket. Először itt a déli bábban, majd aztán 3 órától a hangárban is. Töltsétek velem ezt a délutánt!
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
1: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Újra vannak pályázatok a Líder programban. Mind a két gyermekorvosi körzet saját orvosokkal rendelkezik mától Dunavarsányban. Gyakran zavarják felhők a napsütést, eső is lehet.
6: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Változik mától a forgalmi rend Dabason a Semmelweis, Meder és a Parrag utca kereszteződésében a Manó-Dombi bölcsödénél. A Semmelweis és a Meder utca kereszteződésében lévő gázfogadó állomáson meghibásodás történt, ezért az utcát a gimnázium tornacsarnoka és a bölcsöde között teljes szélességében fel kell bontani. A munka ma kezdődik, így a szakasz nem járható. Újra vannak pályázatok a Líder programban. A Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület kiírásában jelenleg nyitva van az önkormányzatok és civil szervezetek számára elérhető forrás a közösségek fejlesztéséről, valamint hamarosan nyílik a turisztikai fejlesztések támogatásának lehetősége és a 40 év alattiak vállalkozóvá válását segítő program is. Rácz Juditot, a Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetőjét hallják.
7: A vállalkozás fejlesztési támogatások igénylése az már le is zárult, ott még van valamennyi forrásunk, itt majd most a következő néhány hétben, egy-két hónapban el fog dőlni, hogy kapunk-e még plusz fejlesztési forrásokat, mert akkor újra megnyitjuk a vállalkozások számára is ezt a forrást. Van még nyitva most egy önkormányzatok számára és civil szervezetek számára érdekes pályázati lehetőség, támogatási lehetőség, ami a közösségek fejlesztéséről szól. Ott a közösségek helyszínei, terei, építési beruházásait lehet megvalósítani, de vannak szoftos programok is benne, ami azt jelenti, hogy tanulmányutat lehet szervezni, tábort lehet szervezni, úgyhogy az Egyesület támogatásával, és erre még van kapacitásunk is, valamennyi forrásunk is. A következő időszakban fog megnyílni a turisztikai fejlesztések támogatása, ami arról szól, hogy a mi térségünkben turisztikai szolgáltatások bevezetése, turisztikai szálláshelyek kialakítása, természetesen kisvállalkozás, mikrovállalkozások számára, ez elérhető lesz, és lesz egy olyan felhívásunk, amire már nagyon régen készülünk, az új vállalkozás indítása 40 év alattiaknak, és hát nőknek is természetesen, akik most helyezkednének vissza a munkavilágába, esetleg a gyermekek születése után, úgyhogy ezt szeretnénk elindítani, ehhez lesz egy egyéves mentorprogram is, ahol folyamatosan találkozunk azokkal, akik új vállalkozás vállalkozást indítanak, és segítjük őket akár jogi tanácsadással, akár a pénzügyi tapasztalatok megbeszélésével, úgyhogy ezekben tudunk nekik ilyen mentorprogramot adni.
5: Dunavarsány város önkormányzata mindkét gyermekorvosi körzet működtetésére megkapta az engedélyt a Pest vármegyei kormányhivatal Sziget-Szentmiklósi járási hivatal népegészségügyi osztályától. Ez alapján mától megkezdhetik munkájukat a körzetekben azok az orvosok és asszisztensek, akikkel a korábbi hetekben az önkormányzat szerződést kötött a feladat ellátására. Az egyes számú körzetben dr. Kárdási Judit rendel. Azok a gyerekek, akik korábban a praxishoz tartoztak, tehát törzskartonjuk a praxisban van, a helyettesítést megelőző időszaknak megfelelően továbbra is ide tartoznak majd. A kettes számú házi gyermekorvosi körzetet dr. Hegedűs Katalin és dr. Magyar Tibor fogja ellátni.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sport.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.

0: kell szabadrúgásából. Német veszélyeztette ballal, de Pirgi bravúrral védett. Fél órai játék után ismét a vendégkapu forgott veszélyben, ugyanis a jobb oldalon felfutó Iván lövése után Bálint a gólvonal elől mentett. A játékrész vége felé kis kihagyott büntetője miatt bosszankodhattak a Marccal partiak, de kis idő múlva Tömösvári fejes gólya után már örülhettek is. Fordulás után ismét kisállt közel a gólszerzéshez, de mégis a vendégek egyenlítettek. Egy óra játék után ismét előnybe került a Gyirmolt, amikor Kicsun fejjel volt eredményes, de a vendégeknek erre is volt válasza. A hosszabbítás pillanatában ismét Kicsun lőtt a hálóba, de öröme korainak bizonyult, ugyanis a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot, így a bajnokok csatájában a visszavágóra vár a döntés a másodosztályba történő feljutás illetően. A mérkőzés után a Monor edzője Hallgas István így értékelt: nehéz mérkőzés volt, de ezt is vártuk, egy évig azért dolgoztunk, hogy ennek a két meccsnek a pillanatait megélhessük. Boldogok vagyunk, hogy eljutottunk idáig, olyan együttessel játszottunk, amely más lehetőségekkel rendelkezik, mint mi, viszont pozitív, hogy kellő bátorsággal játszottunk ellenük. A találkozó végeredménye 2-2, a visszavágót vasárnap rendezik Monoron. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Ma gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és sokfelé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. Helyenként heves zivatar is lehet. Az északnyugati szél több felé megerősödik, északnyugaton viharossá fokozódik. Napközben 23-30 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet! A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: 93.4 rádiódamas. Hamarosan folytatjuk is a mai déli bábot, de előbb közlekedünk kicsit. Az élőképen jelenleg az látszódik, hogy útzárás miatt lassú a haladás Dabas térségében az 5-ös úton Kecskemét irányába. Kb. 4 perc menetidő növekedéssel számoljatok, ha arra autóztok.
1: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztése, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis és középvállalat támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, másfél milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Hűtlenkezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel és jelentős mennyiségű iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Ma sok felhő lesz felettünk, csak kevés helyen süthet ki pár órára a nap. Egy hidegfront hatására több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra. Helyenként heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel, viharos széllökésekkel. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, 26 fok körül alakul a csúcsőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Két perc elmúlt dél, úgyhogy robogunk is tovább a Daily Bab második órájával, amiben hozom nektek például Katy Perryt, és itt lesz velünk Bály Alex is, de hamarosan azt is kiderítjük, hogy kinek mit tartogatnak már a csillagok. Maradjatok velünk a továbbiakban is.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

John Newman után most Rúzsa Magdival folytatjuk a délutánt, hamarosan pedig érkezik a napi horoszkóp is, de addig is jöjjön tehát most az Aduász, itt az Otthon hangján.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Délibában így most sem maradhat el a napi horoszkóp, hozom is nektek a csillagok mai üzenetét.
1: Galaxis utikalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Drága kos, lendületből most nem lesz hiány, de érdemes figyelned arra, hogy ne akarj mindent azonnal megoldani. Egy kis türelem most sokkal többet hozhat, mint a hirtelen reakció. Bika jegyűek, valami kellemesen kizökkenthet benneteket a megszokott ritmusból. Ne álljatok ellen minden változásnak, mert egy apró újdonság most jó érzéseket hozhat. Kedves ikrek! A beszélgetéseknek most különösen jelentősége lehet. Egy őszinte mondat most többet érhet, mint sok kerülőút, főleg akkor, ha régóta halogattok valamit. Rákok. Érzékenyebben reagálhattok mások hangulatára, de nem kell minden terhet magatokra venni. Egy kis figyelmesség vagy nyugodt pillanat sokan segíthet abban, hogy újra egyensúlyba kerüljetek. Drága oroszlán, most akkor is észrevehetnek, ha nem különösebben törekszel rá. Használd ezt arra, hogy magabiztosan, de ne túl hangosan képviseld magad. Szűzjegy szülöttei. Sokkal pró részlet kerülhet előtérbe, de nem kell mindent tökéletesre csiszolni. Néha az is elég, ha valami egyszerűen működik, és ez most kifejezetten felszabadító lehet. Kedves mérleg, egy beszélgetés vagy találkozás finoman helyre billenthet benned valamit. Most ne csak azt nézd, mi tűnik szépnek kívülről, hanem azt is, hogy mi ad valódi nyugalmat neked. Skorpiók, erősebb megérzéseitek lehetnek, és most könnyen lehet, hogy nem tévedtek. Mégis érdemes kivárni, mielőtt kimondtok valamit, mert a csend néha okosabb, mint a villámcsapás. Drága nyilas, egy kis szabadságvágy hajthat, és jó is teszed, ha nem ragadsz bele a megszokott keretekbe, és spontán ötletből most egészen jó dolog kerekedhet. Bakjegyűek, a felelősség most is megtalálhat benneteket, de nem kell mindent egyedül cipelni. Ha engedtek egy kicsit a szorításból, a megoldások is könnyebben érkezhetnek. Kedves vízöntő, szokatlan gondolatok vihetnek előre, és most pont ezekben lehet az erőd. Ne ijedj meg attól, ha másképp látod a helyzetet, mert ez akár előnyödre is válhat ma. Végezetül pedig kedves halak. Most álmodozóbb, befelé figyelőbb hangulat jöhet, de közben egy gyakorlati döntés is megkerülhetetlen lehet. Hallgass a szívedre, de azért a naptárodat se dobd ki az ablakon.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Willserker.
1: Willserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: 93.4 Rádió Dabas. Az élőképen jelenleg az látszódik, hogy lassú a haladás Dabas térségében az 5-ös úton Kecskemét irányában, kb. 4 perc menetidő növekedéssel számoljatok, ha arra autóztok. Valamint szintén torlódásra kell számítanotok Táborfalván az Arany János utcában. Vigyázzatok az utakon!
1: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtóképviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Néme Filmos szerint a sajtóképviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másikat, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, ha a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balatonakaratjai Nyugdíjas Katonai Szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a FAK országok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Ma erősen gomoly felhős lehet az ég, és eleinte csak elszórtan, délutántól már több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás is lehet, 20 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk. Holnap csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már csak keleten fordulhatnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas, 2 perccel múlt 13 óra, és megyünk is tovább a mai délibában. A Tudás Morzsákban ma a tej világnapja alkalmából egy kicsit körbejárjuk a tej jótékony hatásait, és azokat a tévhiteket is, amik az elmúlt időszakban napvilágot láttak vele kapcsolatban. Tartsatok velünk ebben az órában, és itt az otthon hangján.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.
5: Déli báb.
2: Álomszerű.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Grr, csá, grr, ha, grr, bumba, grr.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Méli Bá.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: városi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Június 1-e a tejvilágnapja, ilyenkor pedig nem csak a reggeli kakaóra vagy a kávéba öntött tejre érdemes gondolni, hanem arra is, hogy a tej az egyik legrégebbi és legtöbbet vitatott élelmiszerünk. Egyszerre vált alapélelmiszerré, gyerekkori emlékké, mezőgazdasági termékké és táplálkozástudományi vitatárgyává is az utóbbi időben. A tej egyik legfontosabb értéke, hogy természetes formában tartalmaz jó minőségű fehérjét, kalciumot, foszfort, B-vitaminokat és sok esetben D-vitaminnal is dúsítják. A kalcium különösen a csontok, a fogak egészsége miatt ismert, de önmagában nem csodaszer. A csontoknak mozgásra, megfelelő fehérjebevitelre és napfényre, vagyis D-vitaminra is szükségük van. Vagyis nem a tej építi fel egyedül a csontozatot, de hasznos szereplője lehet a kiegyensúlyozott étrendnek. A tejjel kapcsolatban viszont sok tévhit is él. Az egyik ilyen, hogy a tej mindenkinek rossz. Azonban ez itt túlzás. Vannak, akik érzékenyek rá, például laktózintolerancia vagy tejfehérje allergia miatt, nekik valóban oda kell figyelniük. Fontos különbség, a laktózintolerancia emésztési probléma, ilyenkor a tejcukor lebontása okoz gondot, a tejfehérje allergia viszont immunreakció és komolyabb odafigyelést is igényel. A kettő tehát nem ugyanaz, mégis gyakran összekeverjük őket. Egy másik gyakori állítás, hogy a tej gyulladást okoz a szervezetben. A kutatások alapján ez sem ilyen egyszerű. Egészséges embereknél a tejtermékek általában nem mutatnak egyértelmű gyulladás fokozódó hatást, de az egyéni érzékenység nagyon sokat számít. Magyarul, ami az egyik embernek teljesen rendben van, a másiknak puffadást, kellemetlen közérzetet vagy akár bőrpanaszokat okozhat. A test néha pontosabb kritikus, mint bármelyik divatos táplálkozási irányzat. Külön érdekesség, hogy a laktózmentes tej valójában nem műtej, ugyanolyan tehéntej, csak a tejcukrot már előre kibontják benne, ezért sokaknak könnyebb megemészteni. Talán az is érdekes lehet, hogy a joghurtot és a kemény sajtokat sok laktózérzékeny ember jobban tolerálja, mert ezekben általában kevesebb a tejcukor. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a tej nem ördögi és nem varázsital. Inkább egy régi, tápláló, de nem mindenkinek egyformán megfelelő élelmiszer. A legokosabb hozzáállás talán az, ha nem hitvitaként kezeljük, hanem figyeljük, hogyan reagál rá a saját szervezetünk. Mert a tej világnapján is igaz, a táplálkozásban ritkán a szélsőségek, sokkal inkább az egyensúly adja a legjobb választ.

0: 93.4 Rádió Dabas. Már is rákanyarodunk a Déli Bábunk utolsó órájára, de előtte még ránézünk az élőképre. Ami jelenleg az látszódik, hogy továbbra is lassú a haladás Dabas térségében az 5-ös úton, Kecskemét irányában, és szintén kisebb torlódásra kell számítanotok az M5-ös vonalán Lajos-Mizse felől, a Lajos-Mizse pihenőhely térségében. Vigyázzatok az utakon!
1: Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját. 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet bekapcsolni a magyar rendszerbe az uniós források révén. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Június 23-án Budapesten rendezik meg a Visegrádi országok vezetőinek találkozóját, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A magyar kormányfő szerint a találkozón a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnök is részt vesz majd. Magyar Péter úgy fogalmazott, célja a kapcsolatok rendezése a szomszédos országokkal és a V4 együttműködés megerősítése. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország minden szomszédjával jó viszonyra törekszik, és az Ukrajnával fennálló kapcsolatban is új fejezetet szeretne nyitni. A budapesti csúcs találkozó a visegrádi együttműködés újraindításának fontos állomása lehet. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi gazdasági kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teszi az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarország számára. A kamara álláspontja, hogy a források gyors és hatékony felhasználása kiemelt nemzetgazdasági érdek. Különösen fontos, hogy ezek a támogatások olyan programokban hasznosuljanak, amelyek közvetlenül erősítik a magyar vállalkozások versenyképességét, támogatják a digitalizációt, az innovációt, az energiahatékonysági és technológiai fejlesztéseket, valamint a munkaerő és a vállalkozói készségek fejlődését. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Országos gyermek és ifjúsági részvételi csoport létrehozását jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok közvetlenül is elmondhassák véleményüket az őket érintő kérdésekben. A tervek szerint a csoport tagjai rendszeresen részt vesznek majd egyeztetéseken, és javaslatokat fogalmaznak meg döntéshozók számára. Lannert Judit hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek ne csak érintettjei, hanem alakítói is legyenek a róluk szóló döntéseknek. A programba eltérő hátterű és korosztályú fiatalokat várnak. A szervezők szerint a kezdeményezés erősítheti a demokratikus részvételt és a fiatalok társadalmi szerepvállalását. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenebbül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perccel múlt 14 óra, úgyhogy a Déli Báb harmadik órájával folytatjuk ezt a mai délutánt. A jó zenék mellett szokásosan hozok majd nektek közérdekű infókat, Ági érkezik a vételkörzet friss híreivel, Krisztián pedig majd a sporthírekkel, sőt szót ejtünk majd a ma tartandó szülők nemzetközi napjáról is, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk ebben az órában is.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.
3: Déli Báb.
2: Álomszerű.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk. Közérdekű információk.
1: Babas város üzemeltetése arról tájékoztatja a lakosokat, hogy a Semmelweis utca és a Meder utca sarkán lévő gázfogadó állomásnál műszaki hiba történt. A hiba elhárítása érdekében a Parag utcát a Tornacsarnok és a Manó-Dombi bölcsödek között fel kell bontani. A kivitelezés idejére a teljes útszélesség lezárása szükséges. Kérik tehát a tisztelt lakosságot, hogy a megváltozott forgalmi rendet mindenki tartsa be. A kivitelezés kezdete június 1-e hétfő, tehát a mai nap. Továbbá a Monor városi uszodában június 6-án 9 és 17 óra között speciális olimpiai válogató kerül megrendezésre, így a megadott időpontban egyéni és csoportos látogatókat az uszodában nem tudnak fogadni. Valamint mindenkit szeretettel várnak az Irmák Nosztalgia délutánra, ami június 4-én csütörtökön 13 órától kerül megrendezésre Albert Tirsán a Művészetek Házában. Közreműködik Bagi Zoltán és Oszfald Marika. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, ami megtehető a 0630 222 0575-ös vagy a 0630 181 22 78-as telefonszámon.
0: A Rádió Dabas közérdekű információit hallottad. Mati?

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Több problémára várja a megoldást Tatár Szent György az új kormányzattól. Továbbra is stabil Albert Hirsa pénzügyi helyzete, megszűnnek a csapadékgócok.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. A katonai lőtér miatti kompenzáció, a szociális és egészségügyi feladatok állami finanszírozása, valamint a szociális ügyintézők számának növelése lenne az a legfontosabb intézkedés, amelyet elvárna az új kormányzattól Szehofner József Tatár-Szentgyörgy polgármestere. A lőtéri út időszakos zárása nem csak bosszúságot, hanem anyagi kiesést is okoz a falunak. A szociális ügyintézők és a rájuk eső ügyiratok száma pedig az egyik legnagyobb aránytalanságot mutatja.
7: Tehát itt van egy NATO lőtér. A szabad mozgáshoz való jog az nyilván korlátozódik, és ez uniós jog és magyarországi, a magyar alaptörvény is leírja ezt. Hát bízom benne, hogy tudunk most előre lépni. Ha továbbra sem megy ez a történet előre, akkor bírósági útra tereljük. Van az Európai Unióban precedens arra, hogy lőteret zártak be, vagy korlátoztak, illetve vagy megadták azt a kompenzációt az adott településnek, amit elszenvedett. Hát mi most már hosszú évtizedek óta szenvedünk el hátrányokat, illetve hát az önkormányzatok. Én várom már a kormány részéről, hogy az önkormányzatokkal mit szándékozik tenni, hiszen ha Tatár-Szentgyörgy esetét nézem, akkor a mi esetünkben tehát mi a költségvetés, azt nagyon ki kell számítanunk, hogy akár a fejlesztések, akár a kötelezően ellátandó feladatokat el tudjuk látni, és mindenre jusson. Ezt már az előző kormánynak is többször jeleztük, hiszen vannak olyan feladatok, amiket el kell látnunk, viszont lefinanszírozva teljes mértékben nincsen. Ez nálunk azért költségvetési problémákat szokott okozni, de azért az lenne a legjobb, hogyha például a szociális feladatokra teljes mértékben le lenne finanszírozva, az egészségügyi feladatok teljes mértékben le lennének finanszírozva, mezőrt kell alkalmaznunk, egy negyedét fizeti csak az állam ennek a feladatkörnek, illetve van egy fontos része az önkormányzatiságnál, ami Tatár-Szentgyörgy esetében fontos, de a többi önkormányzat összehasonlítva vagy kivetítve is fontos probléma, vagy kezelhető probléma lenne a finanszírozásnál, hogy például van olyan település Magyarországon, de akár Pest megyében is, ahol kevés a ügyirat, és de az önkormányzat jobb anyagi helyzetben van, és ezért alkalmaz 3 szociális ügyintézőt. Nem feltétlenül van erre szükség, de tegyük, mondjuk azt, szükség van rá, tud alkalmazni 3-at. Havonta van neki 20-30 ügyirata, szociális jellegű. Az éves szinten jelent 350-et. Nekünk egy szociális ügyintézőnkre van fedezet, és van egy hónapban 250-300 ügyiratunk. Tehát, hogy ezeket a finanszírozási problémákat is meg kellene oldani, mert ha ezeket megoldanák, mi akkor már nagyon jól járnánk.
4: Továbbra is stabil Albert Hirsa pénzügyi helyzete. Ez derült ki a múlt heti zárszámadásból. A város 2025-ben olyan fejlesztésekre helyezte a hangsúlyt, amelyek rövid, közép és hosszú távon is érezhető javulást hozhatnak a lakosság mindennapjaiban. A tavalyi évben megújult a Pulitzer Park, az Erzsébet téri és a Tó utcai játszótér, emellett továbbfejlesztették a települési térfigyelő kamerarendszert is. A közlekedés biztonság javítása érdekében új gyalogos átkelőhely létesült a Pesti út és a Dánosi út kereszteződésében, míg a Pesti út és a Táncsics út találkozásánál okos zebra segíti az átkelést. Felújították a Művészetek háza mellékhelyiségét, korszerűsítették a 4-es számú orvosi rendelőt, valamint 2 önkormányzati ingatlant is. Elkészültek továbbá a szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek. Kiemelt feladat volt a strandfürdő fejlesztése és működtetése is. Új hidegvizes kutat fúrtak, medencejavításokat végeztek, valamint több állagmegóvási munka is megvalósult. A 2025-ben elindított beruházások közül több idén fejeződött be. Elkészült például a kormányablak kialakítása, valamint a Pesti úti parkolók tervei. Ugyancsak 2026 első negyedévében adták át a Baross utcai közel 100 férőhelyes P+R parkolót. Albert Hirsa 2025-ös évet több mint 4,5 milliárd forintos bevétellel és csaknem 3,75 milliárd forintos kiadással zárta. Az önkormányzat szerint a bevételek és kiadások közötti különbség főként abból adódik, hogy több tavalyra tervezett fejlesztés kivitelezése és pénzügyi teljesítése áthúzódott erre az évre. Ilyen beruházás például a szennyvíztelepen épülő 1000 köbméteres havária tározó és a 150 köbméteres puffertartály kialakítása is.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.

0: mindenképpen szeretnénk győzelemmel búcsúzni az NB1B-től és a szezontól, meg természetesen a végig kitartó szurkolótáborunktól, akik nem csak hazai pályán, de sokszor idegenben is remek hangulatot varázsoltak. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk egy zárófordulós ünnepségre, ahol a találkozó után az aranyérmek is kiosztásra kerülnek, és utánpótlás korosztályokban is az érmet szerzett csapatainknak is ekkor tervezik átadni az érmeket. Úgyhogy bízunk benne, hogy egy remek hangulatú találkozóval fogjuk tudni lezárni a 2025-2026-os kézilabda évet.
1: Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobost.
2: Kedd reggelre nyugat felől megszűnnek a csapadékgócok és felszakad a felhőzet. Napközben már alapvetően napos idő várható a fátyol és komoly felhők mellett. Utóbbiakból néhány zápor sem kizár. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10-17, délután 25-30 fok várható. Köszönöm a figyelmet!
3: Hírek után újra jönnek a legjobbak.
4: 93.4 Rádió Davas.

Június 1-je van, ami nem csak a nyári időszak hivatalos kezdetét jelenti, és nem csak a tej világnapját ünnepeljük a mai nap, hanem ma van a szülők nemzetközi napja is 2012 óta. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, milyen óriási szerepük van a szülőknek a gyerekek életében. A nap nem csak az anyákról és az apákról szól, hanem mindazokról, akik szeretettel, türelemmel és felelősséggel nevelnek, támogatnak, terelgetnek minket. A szülőség egyszer egy gyönyörű és emberpróbáló feladat. Nincs hozzá tökéletes kézikönyv, legfeljebb sok kávé, még több szeretet és néha egy mély levegő. Fontos üzenete ennek a napnak az is, hogy a családok támogatása közös társadalmi ügy, hiszen a gyerekek biztonságos, szeretetteljes környezetben tudnak igazán fejlődni. A szülők sokszor láthatatlan munkát végeznek. Aggódnak, szerveznek, vigasztalnak, bátorítanak, és közben próbálják valahol saját magukat sem teljesen elveszíteni. Június 1-e ezért jó alkalom arra, hogy megköszönjük nekik mindazt, amit nap mint nap tesznek értünk. Egy kedves szó, egy telefonhívás, vagy egy ölelés ilyenkor többet érhet, mint bármilyen nagy gesztus, úgyhogy ha tehetitek, a mai nap jó alkalom lehet arra, hogy szóban is kifejezzétek a hálátokat a szüleiteknek. Mi pedig most egy témába vágó klasszikussal folytatjuk a Déli Bábot. Érkezik Roy és Ádámtól az Otthon itt van című szám, itt az Otthon hangján.

0: zene. A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
4: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
6: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
4: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
7: 93.4 Rádió Dabas, pár perc múlva 15 óra, úgyhogy már a búcsúzunk a déli bábtól, viszont a hírek után folytatjuk is a hangárral a délutánt, előtte pedig most közlekedünk kicsit. Az élőképen az látható, hogy továbbra is lassú a haladás Dabas térségében az 5-ös úton, Kecskemét irányában, és szintén kisebb torlódásra kell számítanatok Dunaharasztiban, a főúton is. Vigyázzatok az utakon!
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Leszállási engedély megadva.
2: Irány a hangár.
8: Keki.
4: Parkolópályára áll a munkaidő.
2: Rádió Dabas 93.4.
9: Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. Változékonyabb, csapadékosabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
10: Nachrichten,
2: Novel,
10: Noticias,
2: Novinky,
10: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
9: Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Facebook oldalán arról tájékoztatott, hogy a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyed évében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkuipar működését. Ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csak nem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-éig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közlése szerint a beérkező adatok segíthetik a már folyamatban lévő hivatalos vizsgálatot. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vetett a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. A reformcsomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a rendszer súlyos hiányosságaira, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját. A legtöbb támogatást a Demokratikus Koalíció kapta a költségvetésből, a legkevesebbet a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Utóbbi több mint 1,7 millió forint veszteséget könyvelt el. A DK bevétele 2 milliárd 720 millió forint, a kiadása 2,4 milliárd forint volt. Ígéretes eredményeket értek el egy új rákellenes injekcióval daganatos betegeknél. A kísérleti kezelés során 102 páciens kapta meg a készítményt. A daganat 43 betegnél jelentősen összezsugorodott, 15 esetben pedig teljesen eltűnt. A szakemberek szerint ez különösen figyelemre méltó, mert a résztvevők többsége korábban nem reagált megfelelően a kemoterápiára vagy az immunterápiára. A kutatók úgy vélik, hogy a készítmény olyan daganattípusok esetében is hatásos lehet, mint például a tüdő vagy vastagbél vagy a gyomorrák. A készítmény még kísérleti fázisban van, ezért további vizsgálatok szükségesek a széleskörű alkalmazás előtt. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felül erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű zábor, zivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
7: 93.4 Rádió Dabas. Egy perc elmúlt 15 óra, és ezzel meg is érkeztünk a mai hangár első órájához. Itt lesz velünk többek között a Halott Pénz és Billy Idol is, de most érjük az órát Dash-sel, Young Fly-jal és a Mokkával itt az otthon hangján.
2: A 70-es,
6: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
6: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
1: Hangár.
6: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
2: Csak itt.
6: A 93.4-en.

Június 1-je van, és ma lenne kereken 100 éves Marilyn Monroe, aki a 20. század egyik legnagyobb popkulturális ikonja, színésznője és szexszimbóluma volt. Bár karrierje mindössze egy évtizedek tartott, filmjei hatalmas bevételeket hoztak, és alakja a mai napig meghatározza a divatot és a filmművészetet, sőt, több sláger születését is inspirálta, ilyen például Pharrell Williamsnek 2014-es szerzeménye is, ami csak úgy simán a Marilyn Monroe címet kapta. Ez következik most itt, az Otthon hangján.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
5: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
6: Volkswagen.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Hangár.
11: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
10: Csak itt.
11: A 93.4-en.

0: Yeah, you should take it off.
1: 93.4 Rádió Dabas. Egy újabb óra végéhez értünk, úgyhogy megnézzük most is, hogy mi a helyzet az utakon. Az élőkép szerint továbbra is lassú a haladás Dabas térségében, az 5-ös úton Kecskemét irányában, és szintén kisebb torlódásra kell számítanotok Dunaharasztiban a főúton, és Monoron is az Ady Endre utcában. Vigyázzatok az utakon!
2: Továbbra is elérhetővé tenni a digitális eszközöket a kormány a felsőoktatásban. Nagyon sok víz hiányzik a Balatonból, de a Velencei tóból még több. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erről a Tudományos és Technológiai Miniszter írt a Facebookon. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette, a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról. A miniszter közölte, felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy hosszú távú keretmegállapodást. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest Csütörtökön Agárdnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki, a mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ugyanakkor nem példa nélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az idén 16. alkalommal megrendezett vízivás népszerűsítő Happy Héthez több mint 1500 közintézmény csatlakozott, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kapcsolódó intézményekben játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázata a szaruhártya elvékonyodása és a szaruhártya kopás. A szemdörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat, végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána kell járni, mi az oka. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perccel múlt 16 óra, így a hangár második órájával folytatjuk a délutánunkat. A mai étel ízesítőben egy kívül ropogós, belül krémes fűszeresznekket hozok majd nektek, amit gyorsan és egyszerűen elkészíthettek akár otthon is. Maradjatok velünk ebben az órában is.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
6: Hangár.
4: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
6: Csak itt.
4: A 93.4-en.

0: Ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon át már.

A fekete vonat Dr. Béres és Halott Pénz közös legere után most Pinkkel folytatjuk a mai hangárunkat, hamarosan pedig hozok nektek egy könnyen elkészíthető, izgalmas receptet. Addig is érkezzen tehát a Stupid Girl, itt az Otthon hangján.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Leszállási engedély megadva.
2: Irány a hangár.
1: Parkolópályára áll a munkaidő.
2: Rádió Dabas 93.4.

0: azt is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ínycsiklandó vacsora tippek.
1: Ételízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Ahogy az óra elején is említettem, most egy olyan snack recept következik, amit azok is egyszerűen el tudnak készíteni, akik esetleg nem olyan jártasok a konyhában. Nézzük tehát a szezámos, parmezános burgonyagolyók receptjét. Az elkészítéshez mindössze 80 dekagram krumplira, 2 darab tojásra, 7 deka parmezára, 10 deka tönköllisztre, sóra, borsra és szezámmagra lesz szükségetek. Az elkészítése is igen egyszerű, hiszen első körben a meghámozott burgonyát felkockázzuk és enyhén sós vízbe puhára főzzük. Azután leszűrjük és a burgonya nyomón áttörjük. Ha a burgonya kihűlt, hozzákeverünk egy tojást, a reszelt sajtot, megsózzuk, megborsozzuk és annyi lisztet keverünk hozzá, hogy jól formázható, keményebb masszát kapjunk. Végezetül a burgonyás masszából diónyi golyókat formázunk, és az enyhén felvert tojásba, majd a szezámmagba forgatjuk. Forró, bőolajban aranyszínűre sütjük és készen is vagyunk. Jó étvágyat kívánunk hozzá!
1: Ételízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 93.4 Rádió Dabas. Perceken belül folytatjuk a mai hangárunkat, de előtte kicsit közlekedünk. Az élőkép szerint lassú a haladás az 51-es úton mindkét irányban Dunaharasztinál, szintén torlódásra kell számítanotok az M4-es autópályán Üllőnél, és Monoron is az Ady Endre utcában. Vigyázzatok az utakra!
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztése, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis és középvállalatokra támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, másfél milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Hűtlenkezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel és jelentős mennyiségű iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felül erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű zápor, zivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. Két perccel múlt 17 óra, úgyhogy be is fordultunk a mai hangár harmadik órájába. Az előrejelzés szerint hétvégén változékony, de azért többnyire nyárias idő lesz, úgyhogy a mai kultúrkálóba olyan programajánlókkal jövök majd nektek, amik kinti és beltéri lehetőségeket is kínálnak majd. Tartsatok velünk ebben az órában is.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
5: Amit én élek, az csak fél élek, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben bén lélek, van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: 2026-ban a Bohemian Betyársz hatalmas mulatságot szervez a Budapest Parkba. Koncertjeikre mindig jellemző, hogy meghúzzák a váratlant, és valamilyen őrültséggel állnak elő. Egyszer például Kakas, azaz Paládi Máté, az együttes énekes és hegedűse, egy tojásból kelt ki a színpad közepén. A zenekar folyamatosan járja a világot, Kanadától Ázsiáig mindenhol megfordulnak, júniusban pedig a hazai közönséget hívják egy közös táncra a szabad ég alatt. A koncert június 4-én, azaz csütörtökön lesz 18 órakor a Budapest Parkban. Kettcsinálóként most pedig a Parnograsztal kiegészülve velük folytatjuk ezt a délutánt.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Lírai dalszövegeivel, szüntelen kísérletező kedvével és Bocskor Bíborka azonnal felismerhető érzékeny előadásmódjával a magashegyi underground immár 2 évtizede a hazai alternatív pop egyik legeredetibb formációjának számít. A MÜPA-ban megrendezett koncertjükön ezúttal zenei DNS-ük legmélyebb rejtegeit tárják fel a közönség előtt. Bocskor Bíborka művészi és magánéleti útját saját bevallása szerint a kezdetektől fogva meghatározza a csángó kultúra gazdag világa. Ahogy fogalmaz, a csángó vonal nagyon misztikus, szakrális, szürreális és ezen belül egyszerű. Olyan egyszerű, mint a természetben kibomló élet. De miként ölt testet a mában ez az ősi világ, és hogyan fordítható le mindez a zene nyelvére? Június 4-én a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben többek közt erre is választ kaphatunk. A koncert tehát csütörtökön este 8 órakor kezdődik a MÜPA-ban. Most pedig érkezzen a magashegyi undergroundtól a Szeplősvál itt az Otthon hangján.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Több problémára várja a megoldást Tatár Szent György az új kormányzattól. Továbbra is stabil Albert Hirsa pénzügyi helyzete. Megszűnnek a csapadékgócok.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. A katonai lőtér miatti kompenzáció, a szociális és egészségügyi feladatok állami finanszírozása, valamint a szociális ügyintézők számának növelése lenne az a legfontosabb intézkedés, amelyet elvárna az új kormányzattól Szehofner József Tatár-Szentgyörgy polgármestere. A lőtéri út időszakos zárása nem csak bosszúságot, hanem anyagi kiesést is okoz a falunak. A szociális ügyintézők és a rájuk eső ügyiratok száma pedig az egyik legnagyobb aránytalanságot mutatja.
6: Tehát itt van egy NATO lőtér. A szabad mozgáshoz való jog az nyilván korlátozódik, és ez uniós jog, és magyarországi, a magyar alaptörvény is leírja ezt. Hát bízom benne, hogy tudunk most előre lépni. Ha továbbra sem megy ez a történet előre, akkor bírósági útra tereljük. Van az Európai Unióban precedens arra, hogy lőteret zártak be, vagy korlátoztak, illetve vagy megadták azt a kompenzációt az adott településnek, amit elszenvedett. Hát mi most már hosszú évtizedek óta szenvedünk el hátrányokat, illetve hát az önkormányzatok. Én várom már a kormány részéről, hogy az önkormányzatokkal mit szándékozik tenni, hiszen ha Tatár-Szentgyörgy esetét nézem, akkor mi esetünkbennek, tehát mi a költségvetés, azt nagyon ki kell számítanunk, hogy akár a fejlesztések, akár a kötelezően ellátandó feladatokat el tudjuk látni, és mindenre jusson. Ezt már az előző kormánynak is többször jeleztük, hiszen vannak olyan feladatok, amiket el kell látnunk, viszont lefinanszírozva teljes mértékben nincsen. Ez nálunk azért költségvetési problémákat szokott okozni, de azért az lenne a legjobb, hogyha például a szociális feladatokra teljes mértékben le lenne finanszírozva, az egészségügyi feladatok teljes mértékben le lennének finanszírozva, mezőrt kell alkalmaznunk, egy negyedét fizeti csak az állam ennek a feladatkörnek, illetve van egy fontos része az önkormányzatiságnál, ami Tatár-Szentgyörgy esetében fontos, de a többi önkormányzat összehasonlítva vagy kivetítve is fontos probléma, vagy kezelhető probléma lenne a finanszírozásnál, hogy például van olyan település Magyarországon, de akár Pest megyében is, ahol kevés a ügyirat, és de az önkormányzat jobb anyagi helyzetben van, és ezért alkalmaz 3 szociális ügyintézőt. Nem feltétlenül van erre szükség, de tegyük, mondjuk azt, szükség van rá, tud alkalmazni 3-at. Havonta van neki 20-30 ügyirata, szociális jellegű. Az éves szinten jelent 350-et. Nekünk egy szociális ügyintézőnkre van fedezet, és van egy hónapban 250-300 ügyiratunk. Tehát, hogy ezeket a finanszírozási problémákat is meg kellene oldani, mert ha ezeket megoldanák, mi akkor már nagyon jól járnánk.
1: Továbbra is stabil Albert Hirsa pénzügyi helyzete, ez derült ki a múlt heti zárszámadásból. A város 2025-ben olyan fejlesztésekre helyezte a hangsúlyt, amelyek rövid, közép és hosszú távon is érezhető javulást hozhatnak a lakosság mindennapjaiban. A tavalyi évben megújult a Pulitzer Park, az Erzsébet téri és a Tó utcai játszótér, emellett tovább fejlesztették a települési térfigyelő kamerarendszert is. A közlekedés biztonság javítása érdekében új gyalogos átkelőhely létesült a Pesti út és a Dánosi út kereszteződésében, míg a Pesti út és a Táncsics út találkozásánál okos zebra segíti az átkelést. Felújították a Művészetek háza mellékhelyiségét, korszerűsítették a 4-es számú orvosi rendelőt, valamint 2 önkormányzati ingatlant is. Elkészültek továbbá a szennyvízhálózat fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek. Kiemelt feladat volt a strandfürdő fejlesztése és működtetése is. Új hidegvizes kutat fúrtak, medencejavításokat végeztek, valamint több állagmegóvási munka is megvalósult. A 2025-ben elindított beruházások közül több idén fejeződött be. Elkészült például a kormányablak kialakítása, valamint a pesti úti parkolók tervei. Ugyancsak 2026 első negyedévében adták át a Baross utcai közel 100 férőhelyes P+R parkolót. Albert Irsa 2025-ös évet több mint 4,5 milliárd forintos bevétellel és csaknem 3,75 milliárd forintos kiadással zárta. Az önkormányzat szerint a bevételek és kiadások közötti különbség főként abból adódik, hogy több tavalyra tervezett fejlesztés kivitelezése és pénzügyi teljesítése áthúzódott erre az évre. Ilyen beruházás például a szennyvíztelepen épülő 1000 köbméteres havária tározó és a 150 köbméteres puffertartály kialakítása is.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
5: www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Utolsó mérkőzésre készül a Dabasi férfi kézilabda csapat a férfi NB1B-ben. Gula Ferenc beszélt rádiónak mindenről.
7: Záró bajnoki mérkőzésünk május 31-én vasárnap este 18 órakor lesz az Obo Arénában. A Player 21-es csapatát látjuk vendégül. Mindenképpen szeretnénk győzelemmel búcsúzni az NB1B-től és a szezontól, meg természetesen a végig kitartó szurkolótáborunkból, akik nem csak hazai pályán, de sokszor idegenben is remek hangulatot varázsoltak. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk egy záróforduló győzelemmel búcsúzni az NB1B-től és a szezontól, meg természetesen a végig kitartó szurkolótáborunkból, akik nem csak hazai pályán, de sokszor idegenben is remek hangulatot

0: Addig is hallgass tovább a Rádió Dobost.
1: Ked reggelre nyugat felől megszűnnek a csapadékgócok és felszakad a felhőzet. Napközben már alapvetően napos idő várható a fátyol és komoly felhők mellett. Utóbbiakból néhány zápor sem kizár. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10-17, délután 25-30 fok várható. Köszönöm a figyelmet!
2: Hírek után újra jönnek a legjobbak.
3: 93.4 Rádió Dabas.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Erdős Virág új könyvében semmi sem az, aminek látszik. A cím istenes verseket ígér, a kötet mégis sokkal inkább az emberről szól. A hol zavarba ejtő, hol felemelő szövegek kíméletlen szókimondással szembesítenek minket azzal, amilyenné a teremtett világot mi magunk is alakítjuk. A kötet versei egy éjjellátó szemüveg éles látásával leplezik le saját ítéleteinket és előítéleteinket is. A könyvet a szerző rajzai teszik teljessé. Erdős Virággal Turi Tímea beszélget az új kötetről, a könyv a helyszínen is megvásárolható lesz. A könyv bemutató időpontja tehát június 2-a, azaz holnap, délután 17 óra, helyszíne pedig a Magvető Café.

0: 93.4 Rádió Dabas. Elérkeztünk a mai hangár harmadik órájának végéhez, úgyhogy ma utoljára közösen ránézünk az utakra. Az élőkép szerint élénk a délutáni forgalom a fővárosból kivezető főútvonalokon, így tehát az M4-es autóúton Üllőnél és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Vigyázzatok az utakon!
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: A Filmánia csatornáján ma este 9 órától Ad Astra Út a csillagokba című amerikai-brazil kalandfilmet láthatjátok 2019-ből. A történet szerint Roy McBride műszaki tiszt elindul, hogy átszelje a galaxist és kiderítse az igazságot apjáról, aki 20 éve tűnt el, miközben idegen életformák után kutatott az űrben. Ugyan sokáig halottnak hitték, egy új bizonyíték arra utalhat, hogy apja, Clifford McBride még mindig él és egy elhagyott erőműben bujkál egy távoli bolygón, sőt, akár potenciál és veszélyt is jelenthet az egész univerzumra. A főbb szerepekben Brad Pittet és Tommy Lee Jones-t láthatjátok. Én most ezzel a programajánlóval búcsúzom már a tőletek, de ha tehetitek, maradjatok továbbra is itt az Otthon hangján, hiszen a hírek után 6-tól a mai sporthétfőt ismételjük, amiben a hétvéges sporteseményeit hallhatjátok, majd 7-től a szombati térségi napló ismétlése érkezik, reggel pedig újra sporttal ébredhettek majd. Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb szerdán találkozhattok, szép estét és jó pihenést kívánok mindenkinek!

0: Legközelebb is kultúrkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtóképviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátainé a filmos szerint a sajtóképviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másik, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, ha a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balaton akaratjai nyugdíjas katonai szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a FAK országok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en, és amivel kezdjük a mai műsort, az labdarúgás lesz. A vonalban köszöntöm már Hallgas Istvánt, a Monori labdarúgó csapat vezetőedzőjét. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: És hát vége van már ugye a bajnokságnak. Ugye az utolsó mérkőzést is lejátszotta a csapat, ott ugye pontszerzés nem történt, de már a végeredményt, ezt már korábban át is beszéltük, hogy a bajnokságot megnyerte a Monori gárda, úgyhogy már nem is erről fogunk beszélgetni a folytatásban, hanem azért még ugye a pihenés várat magára nálatok, hiszen elkezdődtek az osztályozó találkozók. Ugye azt, amit lehetett tudni már a múlt héten, hogy a Gyirmot FC Győr, a Monor az FC Nagykanizsa és a Bacsó Beton Cigánd csapata lesz majd az, akik ugye az osztályozót játszani fogják. Még mielőtt a mérkőzésekről beszélgetnénk, illetve a párosításokról, mikor megláttátok az ellenfeleket, akkor mire számítottatok, esetleg volt-e olyan csapat, akire mondjuk úgy jobban számítottatok volna a párosítás során?
2: Hát igazából azt gondolom, aki bajnok, vagy ugye a Cigánd ugye a második hely elérésével vívta ki az osztályzót, azt gondolom, hogy egyik se könnyű csapat, különböző játékstílusú csapatok. Cigánd is a Nagykanizsa hasonló, azt gondolom, stílust képvisel a Gyirmót, azt gondolom azért kimagaslik mindenki közül, más lehetőségekkel bírnak, szerintem, mint a többi csapatok, azért NB1-NB2-es minőségű játékosaik vannak, vagy legalábbis megjárták ezeket az osztályokat, úgyhogy talán mindenki a Gyirmótot akarta elkerülni. Ettől függetlenül igazából szerintem minden meccsnek megvan a maga nehézsége, úgyhogy szerintem így felesleges találgatni, vagy hogy kit kapjunk, vagy ki lenne jó, két kemény meccs lett volna így is, úgy is bárkivel kerülünk össze.
1: Ugye a párosítás alapján úgy alakult, hogy az FC Nagykanizsa az említett Cigánd csapatával került párba, ti pedig a Gyirmót FC Győr csapatával. És hát érdekesen alakultak a hétvégi osztályozók, hiszen ugye mind a két találkozón 2-2-es döntetlen született. Az egyik kérdésem az, hogy ennek van-e akár mondjuk az, hogy taktikai eredménye, ha lehet egyáltalán ilyenről beszélni. A másik pedig nyilván az, hogy te hogyan láttad ezt a találkozót, hiszen ugye a visszavágóra majd ezen a hétvégén kerül sor. Talán annyi szerencse van benne, hogy hazai pályán játszatok majd.
2: Hát igen, két meccsről szól ez az osztályzó, úgyhogy azért azt gondolom, hogy mind a négy csapatnak taktikusan kell gondolkodni, illetve nem ugye egy meccsbe kell gondolkodni. Megvolt a maga meccstervünk, illetve kielemeztük a Gyirmótot. Tényleg azt gondolom, hogy azért más lehetőségekkel bírnak, főleg mint mi, de igazából az egész NB3-as mezőnyhöz képest ugye nagyon simán megnyerték azt a csoportot, ami azt gondolom, hogy nem egy könnyű csoport. Igazából, hogy kielemeztük, láttuk, hogy hol tudunk nekik nehézséget okozni, azt is figyelembe kell venni, hogy ők, nekik mik az erényeik, mik az erősségeik, tehát erre is felkészültünk. Egy nagyon kemény meccs volt, bátran próbáltunk mi focizni, akár a labdakihozataloktól kezdve. Próbáltuk megbecsülni a labdát, amikor nálunk volt, de azért nagy nyomás ellen dolgoztunk, a csapat végig bátor volt, az első percről a 90-ig igazából azt csinálták, amit mi szeretünk, illetve amit megbeszéltünk, voltak nehéz pillanatok, ugye kétszer vezetéshez is tudott jutni a Gyirmót, mind a kétszer visszajöttünk a meccsbe, volt lehetőségük, még gólvonalról is kellett tisztáznunk. De igazából nálunk is voltak olyan lehetőségeink, amikben egy picit pontosabbak vagyunk, akkor még mi is rúghattunk volna gólt. Én azt gondolom, hogy Gyirmóton egy 2-2-es eredmény az egy jó eredmény, bizakodásra ad nekünk okot, ettől függetlenül persze pozitív, hogy hazai pályán fogjuk őket most fogadni, de egy nagyon-nagyon kemény mérkőzés lesz. Minimum annyi erőfeszítés bele kell raknunk a mérkőzésbe, mint a mostaniba beraktunk. Én nagyon szeretném, hogy minél több néző látogasson ki a mérkőzésre. Azt én biztos, hogy megígérhetem, hogy a játékosok az utolsó percig küzdeni fognak, és otthon is bátor focival próbálunk előrukkolni.
1: Egyébként hogy érzed, mennyire van még tartalék a csapatban? Azért itt túl vagyunk 30 fordulón, és hát számtalan győzelmet ért el a csapat. Ugye rengeteg energiát kellett nektek is belefektetni ahhoz, hogy ezt a tabella, illetve a dobogót, illetve majd a később a tabellai első helyet ugye fent tudjátok tartani. Hogy érzed, mennyire van meg még az utolsó löket a csapatban?
2: Igazából ez a két meccs ugye motiváló a csapat szempontjából, klub szempontjából, hogy ezt elértük. Egy év nagyon kemény munka volt, hogy ennek a két meccsnek a pillanatait megélhessük, illetve most egy meccsnek a pillanatait meg is éltük. Természetesen mindenki fáradt itt azért az utolsó előtti forduló, akár a második fél idejében, vagy az utolsó fordulóban is azért próbáltunk a több játékperccel rendelkező játékosoknak kicsivel több pihenőt adni, mivel mi nagyon nem vagyunk profi csapat, ezért tényleg minden játékoson azért látszik már a fáradtság, mint a fizikai, mind a mentális fáradtság, de nagyon ki kell tartsunk még ebbe az egy hétbe. Azt gondolom, mindenki várja a pihenőt, de ez a meccs, mondom, hogy a klub szempontjából tényleg egy motiváló dolog, tényleg ez az év egy nagyon kemény volt, de igazából az utolsó három évről, ha beszélek, az nagyon pozitív, hogy folyamatosan tudott a klubunk, a csapatunk fejlődni. Ez a három éves projektnek a megkoronázása volt tényleg, hogy bajnokságot tudtunk nyerni. Tényleg tiszta elképzelésünk volt, hogy akarunk lépésről lépésre haladni, és nagyon büszkék vagyunk tényleg, hogy most az osztályzón egy ilyen jó csapat ellen még a második meccsen is partiba tudunk lenni, és tényleg a játékosok kultúráltan fociznak bátran, úgyhogy ez abszolút pozitív.
1: Na hát akkor bízunk benne, hogy a hétvégén minél többen kilátogatnak majd a Balassi Bálint utcai stadionba, és támogatják majd a szurkolók a Monor csapatát, és erre a hétre még jó felkészülést, illetve az utolsó lépéshez is jó játékot kívánunk majd nektek. Aztán bízunk benne, hogy egy pozitív találkozóról tudunk beszélgetni majd a következő alkalommal. István, köszönjük szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm!

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en, és egy futóversenyről fogunk beszélgetni, pontosabban egy futásról a folytatásban, méghozzá Üllőre kapcsolunk, mert hogy a Futaz Üllő csapata ismételten akcióba lépett. A vonalban köszöntöm már Tóth Gábor. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Szerbusz, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ismét egy futóversenyre készültök, méghozzá a megnevezése az eseménynek, ami majd június 20-án lesz, 10 órakor kezdődik, váltsd pénzre a kilométereket, 24 órás közösségi jótékonysági futás, ezt az alcímet kapta az esemény. Hát ebben nagyon sok minden van, nagyon sok kérdés is van, de talán tudsz benne nekünk segíteni, hogy pontosan miről is szól ez az esemény.
2: Hát szervusztok! Igazából nem verseny, tehát kezdjük ott, hogy ez nem verseny lesz, hanem egy tényleg jótékonysági közösségi sportesemény, aminek az a apropója, hogy és nem megkeresett, hanem szembe jött velünk sírt kisgyermeknek a sorsa. Hannácska, 6,5 éves Hannácskának a sorsa, aki agytörzsi rosszindulatú daganatban szenved, illetve Levike, aki ritka genetikai betegséggel, illetve epilepsziával küzd, Levik egy ilyen speciális kezelésre vár, és az ő sorsuk szembe jött velem, velünk, a Futaz Üllő közösséggel, sportközösséggel, és én ezt összekötöttem egy régi, úgymond dédelgetett vágyammal, hogy egyszer kéne csinálni egy ilyen rövid közösségi futást, egy ilyen 24 órás kis kocogást, ami abból állna, hogy igazából lehet rá nevezni, ugyan nevezési felület van, lehet nevezni rá, regisztrálni, nevezési díj nincsen, nem versenyről van szó, hanem a lényeg a rendezvénynek, hogy 24 órán keresztül folyamatosan a megszokott 7 kilométeres Futaz Üllő körön körözni fogunk. És minél több kört teszünk meg, illetve minél többen körözünk rajta, annál több kilométer jön össze, és ezt pedig ennek a két kis harcosnak pénzre fogjuk váltani. Ezeket a kilométereket. Tehát nem a futóktól várjuk, nem a sportolóktól várjuk a adakozást, őtőlük a sportteljesítményt várjuk. Befektetőktől, illetve a két gyerek támogatóitól, meg a rendezvény támogatóitól várjuk a segítséget.
1: Ugye június 20-án lesz majd ez a futóverseny, 10 órakor az Üllői piac környéke ad ugye ennek helyszínt, ugye a piacnál van ez a futókör. Technikailag hogyan néz ki egyrészt a regisztráció, hol lehet regisztrálni, illetve nyilván itt akkor ugye időbeosztás lesz, hogyan zajlik majd itt a futás?
2: Először is ugye fut az Üllő csoportban, minden le van írva pontosan, tehát én most ezt elmondom, de ha bárkit ez tényleg érdekel, akkor ezt újra vissza tudja olvasni. Lényeg az, hogy a 24 órát mi 36 részre felbontottuk, az 36x40 percre. Ez azt jelenti, hogy van a fut az Üllő csoport felületén egy nevezési oldal, ahol be van írva minden 36 időpont, és bárki azt ki tudja x-en, melyik időpontba szeretne elindulni egy 7 kilométerre, be lehet jelölni egyet, be lehet jelölni 10 alkalmat is, ha valaki jó bírja szuflában, illetve arra is van lehetőség, hogy egyszerre bejön egy időpontot, és azt mondja, hogy akkor nem áll meg 7 kilométernél, csak 21 kilométernél, tehát 3 kört fog futni, illetve egy időpontban többen is tudnak indulni, akár csapatban lehet indulni, hogyha kevesebb kilométert tudnak teljesíteni, de azt mondják, hogy 2-3-an a 7 kilométert lefutják, tehát mindenre van lehetőség. Az Üllői piac területen lesz egy frissítőpont felállítva, ami napról napra úgy tűnik, hogy színesebbé válik, ugye nem csak a futók, a sportolók, hanem a támogatók is látják ezt az eseményt, és egyre többen próbálnak beszállni, próbálnak segíteni ennek a két gyermeknek. Ez azt jelenti, hogy a frissítőpontnak a feltöltésében van már támogatónk, a frissítőpont kidíszítésében, hogy az úgy nézzen ki, hogy tényleg nagyon jó hangulatú kis buli részleg legyen ebben a 24 órában, arra is van. A frissítőpontnak a üzemeltetésére nagyon sok önkéntes jelentkezett már, ugye ez 24 órát egy helyben ülni és várni a futókat elég nehézkes, de erre már vannak csoportok, akik próbálnak jönni, de természetesen várjuk a sportolókat is, illetve hogyha bárki befektetőt, bárki támogatót, aki úgy gondolja, hogy segítenek a két gyermeknek, akkor nagyon szívesen várom az ő megkeresésüket is.
1: És nyilván ugye említetted, hogy a futók részéről például nincsen nevezési díj, alapvetően nem feltétlenül tőlük várjátok a támogatást, de hogyha jól tudom, azért a helyszínen is van lehetőség, hogyha valaki esetleg a futást már nem szeretné bevállalni, de jótékonykodna és támogatná a két gyermeket, akkor erre is van lehetőség.
2: A helyszínen ki lesz állítva egy adománygyűjtő doboz ebbe a 24 órába, illetve most már ma reggel konkretizálódott, hogy akár még egy kicsit tovább is, mert egy helyi vállalkozó egy autós találkozót szervezett 21-ére a verseny utánra, ahol a Vályi Istvánt meghívta, ő pedig nagyon szívesen elfogadta a meghívásunkat, és a futóverseny 10 órakor lezajlott verseny után pedig egy ilyen autós találkozó lesz megvalósítva, ez pont apák napja lesz, tehát Vályi István ott lesz a célba, vár mindenkit a 21 lezárásával, illetve onnantól levezényi ezt a autós találkozót, ami megint csak arra van ráépítve, és ugyanígy ezt a gyűjtődobozt akkor is kint fogjuk hagyni, hogy segítsük ezt a két gyermeknek a sorsát.
1: Hát akkor úgy mondhatjuk, hogy egy jótékonysági futásra hívjátok most a futni vágyókat, illetve a futás szerelmeseit. Úgyhogy reméljük, hogy minél többen hallották ezt, és minél többen részt vesznek, és reméljük, hogy a támogatók is hallották, és ők is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Gábor, köszönjük szépen, és várjuk majd a beszámolót ezzel kapcsolatban. Köszönöm.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltetek rólunk egy kicsit ismételten, és hát nagyon remélem, hogy hallották, többen is próbálnak segíteni még ennek a szuper rendezvénynek. Jó hangulatú lesz, jó buli lesz, és jó ügy érdekében próbáljuk ezt megvalósítani.
1: Így van, és a részletek pedig megtalálhatók a Fut az Ülő Facebook oldalon, Facebook csoportban, illetve az eseménynek a leírásában is minden információ megtalálható.
2: Bocsánat még annyit, hogy ugye ezt nem csak a Fut az Ülő csapat rendezi, hanem ugye ezt az ötletet továbbítottuk a Üllőváros önkormányzatának, és teljes merszélességgel, tehát most már úgy néz ki ez a szervező csapat, hogy Fut az Üllő csapat, Üllőváros önkormányzata, egészségügyi, szociális bizottság, sport és ifjúsági bizottság, tehát mindenki megmozdult ennek az ügy érdekében. Illetve most ugye rájött ez az autós találkozó, ahol még annyit hozzáteszek, hogy nagyon úgy néz ki, hogy lesz egy ilyen kis Lego szerelési buli is, tehát akár a gyerekeknek is, vagy a felnőtt gyerekeknek is nagyon jó kis programot tudunk összehozni 21-én a befutó után. Szóval tényleg sok szeretettel várunk mindenkit erre a rendezvényre.
1: Egy kérdés még eszembe jutott, ugye említetted a regisztrációt, hogy valaki online regisztrál, akkor meddig van lehetősége, illetve esetleg, hogyha valaki lemarad a regisztrációról, de a helyszínen szeretne részt venni, csatlakozni, van-e arra mód?
2: Igazából nincs lezárva, nem lesz lezárva a regisztráció. Én azt gondolom, hogy azért a rendezvény megkezdése előtt egy nappal azért teljesen összesíteni fogjuk, hogy ki, hogy, mikor fog elindulni. Van lehetőség arra is, ha valaki lemaradt. Egy dolog lesz, hogy azért valamihez kötjük, tehát a fix időpontokban az indulást, azt mindenképpen majd megkérjük a futóktól, hát azt majd meg kell várni, oda jön valaki, és azt mondja, hogy szeretne indulni, akkor megvárja azt az időpontot, amikor legközelebb van rajt, és akkor be tud csatlakozni. Ami lényeges, és nagyon jó, hogy rákérdeztél, hogy az elrajtolás és a célba érkezés is be kell regisztrálni már majd a verseny végén. Tehát nem lehet, hogy akkor jól lefutottam, az hazamegyek, hanem be is kell érni majd a célba, és akkor beírjuk azokat a kilométereket, amiket ők teljesítettek.
1: Szerintem most már tényleg minden infót megkaptunk, úgyhogy bízunk benne, hogy minél többen részt vesznek. Gábor, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm, szervusz.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Már is folytatódik tovább a Sporthétfő itt a 93.4-en, és most a stúdióban van vendégem Gula Ferenc. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia Krisztián, én is köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: És hogyha itt vagy, akkor ugye kézilabda a téma, és erről is fogunk beszélgetni, de hát ugye tartozik hozzátok még egy másik sportág is, a csörgőlabdás sok csapata is, akikről fogunk elsőként beszélgetni, mert hogy ott is tudsz eredményeket hozni nekünk.
2: Így van, hát az elmúlt hétvége nem csak a május hónapot, hanem minden szempontból a kézilabda idényt és a versenyidényünket is lezárta, és hát nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy a csörgőlabda bajnokság utolsó fordulójában mind a másodosztályban, mind az első osztályban a Drug Dabas csapatai győzedelmeskedtek. Ez idén volt egy újítás, hogy a bajnoki küzdelmeket szétszették első és másodosztályra, és nagyon örülünk neki, hogy mindkét osztályban az a munka, amit az egyesületnél folyik, én azt gondolom, hogy az országban az egyik legkomolyabb, tehát a rendszeres, céltudatos edzések, arra való felkészülés, hogy itt egyre komolyabban vegyék ezt a sportot, és utánpótlás meg fiatalok körében is megismertethessük, főleg itt a gyengénlátók és a vakok esetében ezt a sportágat. Ez nagyon nagy elhivatottság. Nagyon örülök, hogy ez az egyesület ez mögé is beállt, és hogy három csapatot is versenyeztetett. A kupaküzdelmek azok már lezárultak, ott igazándiból a részvét volt a fontos, ott tényleg nagyon fiatalokkal indultunk, az első szezonjuk volt, de mind a másodosztályban, mind az első osztályban próbáltunk nagyon erős csapatokat összeállítani, és mindkét sorozatban a Drug Dabas csapat adta a gólkirályt is, az NB2-ben Parócai Gergely, az NB1-ben pedig Rúzsa Zoltán csapatunk játékosai lettek a gólkirályok, úgyhogy nagy-nagy boldogság, és ezúton is köszönjük a felkészítő edzőjüknek, Páni Robertnek az egész éves lelkismeretes munkáját. Rengeteget hozzátettek ehhez a dabasi újabb sikerekhez.
1: És az jól rémlik nekem, ez nem az első ilyen győzelmük.
2: Igen, az első osztályban címet védtünk, tavaly is mi voltunk. A korábbi években harmadik, második és utána első helyet fokozatosan léptünk előre, és most az első osztályban címet tudtunk védeni.
1: Na hát akkor már egy elsőbségről tudunk beszélgetni. Lesz majd még egy, az már ugye nem titok, de most beszéljünk még az utánpótlásról.
2: Igen, utánpótlás csapataink is az elmúlt hétvégén fejezték be a bajnokságokat. Nagyon örülünk, hogy tényleg ekkora létszámmal, főleg itt az alacsonyabb korosztályt, amit az iskolai kézilabdában és suli kézi záró hétvége is volt most ezen a hétvégén. Tehát amit itt az edzőink a környező iskolákban, a környező települések általános iskoláin elkezdenek, hogy tényleg már alsó tagozattól kezdve megpróbálják megszerettetni, inkább főleg a mozgást, és akkor utána majd, ha kiderül, hogy milyen érzékei vannak a gyerekeknek a sportákhoz, akkor utána majd a kézilabdát a fiatal sportolóinkkal. Az is azt mutatja, hogy utána már az alacsonyabb próbálják megszerettetni. Inkább főleg a mozgást, és akkor utána majd, ha kiderül, hogy milyen érzékei vannak a gyerekeknek a sportákhoz, akkor utána majd a kézilabdát a fiatal

0: dabasi szurkolótábor előtt megkapták az emlékérmeket. U15-ben is zártunk ott a 9-12. Helyért történő keresztjátékban egy meccset nyertünk, a helyosztón kikaptunk, úgyhogy 10. helyen végzett a fiú U15-ös csapatunk, és U18-U20-ban már egy hete beszéltünk, ott lezárultak a küzdelmek, úgyhogy minden utánpótlás korosztályban véget ért a bajnokság. Én azt gondolom, hogy idén is nagyon sok helyen léptünk előre, mint egyéni fejlesztésben, mind gyermekszámban is, tehát hogy én azt gondolom, hogy próbáljuk a jövő dabasi bázisát tovább építeni és bővíteni, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen szép számmal dolgoznak az utánpótlásban is.
1: És akkor beszéljünk a felnőtt csapatról, ugye a férfi NB1-B-ben is hétvégén lezárult a bajnokság, nyilván azt tudtuk már, hogy a Dabas megnyerte az idei bajnokságot, úgyhogy már beszéltük is arról, hogy leginkább arra van most lehetőség a hátralévő fordulókban, hogy akik kevesebb időt kaptak játékra, vagy például a fiatalok kipróbálják magukat éles helyzetbe. És hát itt volt azért olyan pillanata a megmozdulása a játéknak, a vége felé is főleg, amikor még bármi történhetett volna a meccs kimenetét tekintve. Ugye volt egy 29-29-es eredménye a vége felé, de aztán tudott fordítani, illetve el tudott húzni a dabasi csapat, jó kapusjátéknak is köszönhetően.
0: Igen, ahogy mondtad, itt egy hónapja a lényegi kérdések lezárultak. Volt is utána egy idegenbeli döntetlen, meg egy hazai vereség, amit én azt gondolom, hogy már csak a hiúságunk folytán is javítani kellett. Úgyhogy a két hete az utolsó idegenbeli mérkőzését is már megnyerte a csapat, erről beszéltünk a múlt héten, és akkor most volt a hazai szezonzáró a Player Budapest fiataljai ellen. Úgyhogy itt is én azt gondolom, hogy jól kezdtünk bele a mérkőzésbe, és amikor már nagyobb volt a különbség, az a második félidőben is elmentünk 5 góllal, akkor megint azt éreztük, hogy hát akkor itt már megvan. És amit te is mondtál, ilyen 1/4 órával a vége előtt visszaküzdötte magát döntetlen árásra a Player csapata. Természetesen, ahogy már mondtam is, hogy azért hazai pályán mindenképpen győzelemmel akartuk ünnepelni a bajnoki érmeknek az átvételét, úgyhogy ott egy kicsit időt kellett kérni, kellett egy kicsit tempót váltani, egy kicsit a hozzáállásban még összeszorítani az utolsó pár percre a fogokat. Hát ahogy említetted is, a fiataloknak is adtunk lehetőséget, a kapuba beállt csapatkapitányunk Pallag Péter, és egy 67%-os teljesítményt rittyentett itt az utolsó 15-20 percben, tehát 15 kapura érkező lövésből 10-et megfogott, úgyhogy ez is hozzájárult, hogy erről a döntetlen állásra a végén azért egy nagyon nagy arányú 37-30-as győzelmet arattunk, tehát 29-29 után 8-1-es rohammal állva hagytuk a Playernek a fiatalit, de tényleg ez már csak a hab volt a tortán. Nagyon-nagyon köszönjük a szurkolótáborunk az egész éves kitartást. Az külön-külön öröm, hogy ők egy ilyen meglepetés ajándékkal is készültek a csapat számára, tehát itt a lefújás után a szurkolók is megköszönték a fiúknak az egész éves teljesítményt, és nagyon örülünk, hogy az érdemátadást pedig személyesen ott volt Kőszegi Zoltán polgármester úr és Hende Máté országgyűlési képviselő úr is, valamint az MKS részéről is a versenyigazgatás és monitoring igazgató, tehát egy nagyon illusztris társaságban vehették át a fiúk az aranyérmet. Megérdemelték, nagyon megérdemelték, tehát hogy látszódik a tabellán, torony magasan lettünk elsők az idei szezonban, úgyhogy cél az, hogy a csapat stabilan egyben maradhasson, és készül a jövő évi első osztályú küzdelmekre.
1: Gondolom most jön a jól megérdemelt pihenés, de hát a háttérben azért már elkezdődik a munka, hiszen ugye most már kimondhatjuk, hogy egy NB1-es csapatot kell ismételten összeállítani. Nem kérdezem, hogy áll a csapat, de nyilván azért már körvonalazódnak itt a csapat 5 tagok, illetve a csapat összeállítás.
0: Igen, nagyon fontos, meg aki követi a kézilabdát, hallja bizonyos információkat egyes csapatok házatájáról, tehát hogy rengeteg azért még a bizonytalanság. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy az egyesület, amit felvállalt a tavalyi kiesésnél, hogy milyen koncepció mentén építi a kézilabdát itt Dabason, ebben nem történik változás, tehát továbbra is nagyon elkötelezett a munkában hívő játékosokat várunk itt Dabason, hogy ez pontosan milyen keretet fog majd kialakítani a jövő szezonra, az azt gondolom, hogy a következő 2-3 hétnek lesz majd a leginkább a fő feladata, hiszen ezen a héten már tényleg évadot zárunk egy közös vacsorával, és utána a játékosok megkezdik a pihenőidejüket, illetve azokat a záró tárgyalásokat, amik még itt rájuk várnak az elnökséggel, és hát július közepén már kezdődik a felkészülés, tehát addigra minden nyitott kérdésnek le kell zárulnia. Bízom abban, hogy egy ugyanolyan szerethető, motivált, lelkes társaságot fognak látni a dabasi szurkolók az NB1-ben is, mint ami

0: szurkoltak idén NB1B-ben, és tényleg elmondhatatlanul nagy köszönet, hogy nem azt nézték, hogy melyik osztályban szerepel a csapat, hanem hogy milyen teljesítményt hoz a pályára, és ezt ennek megfelelően értékelték, és ott voltak velünk egész szezonban.
1: Na, hogy hogyan alakul majd a folytatás, azt természetesen nyomon követjük, és beszámolunk majd egyrészt a csapat alakulásáról, illetve nyilván majd, ahogy elkezdődik a felkészülés, fogunk erről beszélgetni, de hát még azért vannak izgalmak, hiszen a kézilabda szerelmesei hétvégén is ellátogatnak az Obo arénába, mert hogy bár most ugye nem érdekelt a Final Four-ba, de azért már ugye a dabasi csapat, a felnőtt csapat egyszer-kétszer ugye megfordult, de most az utánpótlás részéről érkeznek most ide a játékosok.
0: Igen, nagy-nagy megtiszteltetés, hogy a szövetségben ránk gondoltak, mint helyszín. A fiú vonalon az utánpótlás bajnokság első osztályában, U18 és U20-as korosztályban az ország legjobb 4-4 csapata fog itt versenyezni ezen a hétvégén, szombaton és vasárnap Dabason. Az elődöntő mérkőzéseket szombaton, a két bronz és a két döntő mérkőzés pedig majd vasárnap fogjuk itt rendezni. Itt, mivel, ahogy említetted is, ezúttal nem vagyunk érdekeltek utánpótlás vonalon a négyes döntőben, ez is jöhetett szóba a Dabas, mint opcionális helyszín, és tényleg nagy-nagy megtiszteltetés, és azt gondolom, hogy az elmúlt időszak munkájának az elismerése, mindaz, amit Dabas, mint a kézilabdapályán kivívott magának, mindazt, amilyen típusú rendezvényeket, mint az Obo arénában rendezünk és működtetünk, és tényleg minden nagyon flottul megy. Ehhez még gyorsan hozzátenném azt is, hogy fiú 15-ös korosztályban is a mi csapatunk is érdekelt volt az elmúlt hétvégén, de értelemszerűen itt is a hazai pályaelőnyét ők nem élvezhették, ők Budaörsön játszották a helyosztókat, de az 5.-8. helyért szintén mi rendeztünk helyosztó mérkőzéseket a képviselők nagy-nagy megelégedettségére, és ez vár ránk ezen a héten is, tehát azt gondolom, hogy nagyon remek, nagyon magas színvonalú utánpótlás kézilabda tornát lehet látni, 4-4 kiemelten jó mérkőzéssel, úgyhogy aki még a nyári pihenője előtt még egy kis kézilabdára éhes, őket invitáljuk majd a hétvégén, kövessék az egyesületünknek a Facebook oldalát, és ott a pontos párosítások és a mérkőzés kezdések mind-mind majd elérhetőek lesznek.
1: Illetve majd a hétvégén mi is ezekről természetesen a sporthírekbe beszámolunk. Úgyhogy akkor a csapatnak, illetve kollégáknak, edzőknek jó pihenést a következő időszakra, és akkor várjuk a felkészülés kezdetét együtt.
0: Köszönjük szépen, és várjuk mi is a jó folytatást.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő továbbra is, és amerikai focival fogjuk folytatni, méghozzá a Dabas Sparks csapatáról fogunk beszélgetni a folytatásban. Bíró Krisztiánt köszöntöm már a vonalban, szia!
2: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: És hát az aktualitás, amiről most beszélgetni fogunk, az a hétvégéhez kapcsolódik majd, hiszen a Divízió 2-ben ugye a döntőre kerül sor, 15 órakor majd vasárnap, az ellenfél pedig a Pécs együttese lesz majd. Na hát eljutottunk ide is. Mit vártok, hogyan készültök a hétvégi találkozón?
2: Így van, eljutottunk végre oda, amiről hetek óta beszélgetünk itt, és úgy alakult, ahogy ezt előrizetesen is számítottunk, hogy a Pécs lesz az ellenfél. Szerencsére hazai pályán, ugye ehhez kellett a legutóbbi Pécsen aratott győzelmünk. Hasonlóan kemény mérkőzésre számítunk, mint amilyen ott volt. Reméljük, hogy azért kicsit nagyobb pontkülönbség lesz, és nyilván a végén nekünk lesz több pontunk, mint nekik. Erre készülünk, és ezért dolgozunk most az elmúlt két hétben. Ugye az elődöntő az viszonylag sima volt, ahogyan azt előzetesen vártuk is, bár az eleje döcögösen indult, ugyanis a Titans csapata egy jóval erősebb gárdával érkezett hozzánk, mint amilyennel az alapszakaszban hozzánk látogatott, de sikerült túllépni rajtuk, és maga biztosan győzni 28-0-ra. Nagyon remélem, hogy azért a Pécsiek ellen is meg tudjuk mutatni azt, hogy azért jobb csapat vagyunk, és ez a pontokban is ki fog jönni. Nyilván nagyon nagy izgalom van bennünk, nagyon nagy várakozás van bennünk, rengeteg előkészületet igényel, hogy egy döntőt rendezünk, ráadásul nem is a saját pályánkon lesz ugye az Obó melletti műfőves pályán, hanem a Dabas Gyón FC-nek a sporttelepén, amit ezúton is köszönünk, hogy rendelkezésünkre bocsájtottak, úgyhogy nagy az izgalom, nagy a készülődés.
1: Az, hogy nem a megszokott környezetben vagytok, ez jelent esetleg hátrányt, vagy igazából ennek nincs jelentősége ilyen tekintetben?
2: Szerintem jelent hátrányt, ugye nyilván most az elmúlt hétvégi edzésünket oda vittük, pont ezért, hogy ismerkedjünk a környezettel. Igen, tehát hogy nagyon bele akarunk menni a finomságokba, akkor tényleg, és most nem felmenteni akarom magunkat, egy esetleges rosszabb eredmény kijövetele, vagy esetén, így van, már csak kijöttem a mondatból, tehát de fontos az, a Pécs füvön edz, mi műfüvön edzünk, más a kettő, tehát aki sportolt rendszeresen mind a kettőn, azért az sokkal jobban tudja, hogy mondjuk a műfüvön sokkal gyorsabb tud lenni az ember, mint a rendes füvön. Mi ehhez vagyunk hozzászokva, a mi támadójátékunk a gyorsaságra és az ügyességre épül, az övéké inkább a keményebb, lassabb támadójátékot használják, tehát hogy sokkal többet futnak, sokkal fizikálisabbak, tehát hogy más-más játékstílus, de én azt gondolom, hogy itt füvön is ki kell jönni annak a különbségnek, annak a minőségi különbségnek, ami a két csapat között van. Azt, ahogy mondtam annó, Pécsen nem sikerült jól játszanunk, sőt, nagyon rosszul játszottunk szinte végig, és most ezt csak is a támadó sorra értem. Én azt gondolom, hogyha most jól játszanak, akkor itt nem lesz probléma. Hát meg ugye azért az új környezet, tehát hogy mások a viszonyítási alapok, főleg egy irányítónál, aki kézilabdázott vagy kosárlabdázott, az is nagyon jól tudja, hogy van egy megszokott csarnok, azon belül van egy megszokott távolságok, tehát hogy ismerős a környezet. Itt más a háttér, mások a távolságok tényleg, tehát hogy nehezítettük a feladatunkon, de hozzátartozik, hogy nem volt nagyon más választásunk, ugyanis meg kellett pályázni a döntőt. Tehát, hogy az új szabályok szerint most már nem volt automatikus, hogy mi rendezhetjük a döntőt, mint alapszakasz első, hanem mind a két csapatnak pályázatot kellett benyújtani, és a pályázatban meg ugye lelátós pályát kellett prezentálni. Tehát nem mondtam azt, hogy mindenképpen azt kell biztosítani, de mivel a Pécs olyat biztosított, és olyan körülményeket, amik valószínűleg jobbak lettek volna, mint a mi Obó Arénás műfüves pályánké, így nem kockáztathattunk, így muszáj volt elvinni lelátós pályára, de szerintem nem lesz. Nem okoz majd nagy problémát.
1: Hát akkor azt mondod, hogy van egy kis nüansznyi előnye az ellenfélnek, de hát azért már volt egy mérkőzés nagyjából egy hónapja velük. Ugye említetted te is, hogy szoros volt a találkozó végeredménye, 10-12 lett. Az elmúlt egy hónapban, vagy akár most a héten fel lehet belőlük készülni úgy, például akár a taktikákat nézve, akár a játékstílust, hogy amit mondtál te is, hogy egy nagyobb gólkülönbséggel sikerüljön nyerni akár, vagy ez majd a pályán fog eldőlni. Nyilván ugye ez a másik félre is ugyanúgy igaz.
2: Igen, nagyon jó, amit mondasz, hogy a másik félre is ugyanúgy igaz. Nyilván a mi részünket és a mi oldalunkat megtettük, tehát az a mérkőzés ki lett elemezve, és az a rengeteg hiba, amit elkövettünk mondjuk támadásban, az mind-mind ki lett elemezve, meg lett mutatva a játékosoknak, és megpróbáljuk elkerülni, hogy ugyanezen hibákat ismét elkövessük. Nyilván ők is megpróbálják ugyanezt, bár ők kevesebb hibával játszottak azon a meccsen, tehát konkrétan nekünk volt nagyon sok elejtett labdánk, nekünk volt nagyon sok hibánk a támadó falba, ami által a mi irányítónkat folyamatosan zavarták, folyamatosan kergették, voltak eladott labdáink, tehát hogy ha azt nézzük, és most tényleg reálisan és nem lebecsülve őket, de ha reálisan nézzük, akkor a mi teljesítményünkben fölfelé sokkal több van, mint az övékébe. Ez abból a meccsből indulunk ki. Nyilván lehet, hogy ők most találtak valamit a videózás alapján, a mi védelmünknél, amivel azt sokkal jobban és hatékonyabban fel tudják törni, mint 4 héttel ezelőtt, de azt azért kötve hiszem, mert nekünk azért a védelmünk évek óta nagyon stabil, és egy nagyon jól felkészített, nagyon jó erőkből álló csapat, vagy egység, úgyhogy állunk a kihívás elé, én azt mondom.
1: Na hát akkor ez hétvégén el fog dőlni, ugye 7-én lesz a találkozó 15 órakor, bízunk benne, hogy minél többen támogatják majd a dobasi csapatot, és akkor a következő alkalommal pedig beszélgetünk majd az eredményekről, na meg hogy hogyan tovább. Bíró Krisztiának köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm szépen!

0: Június 23-án Budapesten rendezik meg a visegrádi országok vezetőinek találkozóját. 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet bekapcsolni a magyar rendszerbe az uniós források révén. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Június 23-án Budapesten rendezik meg a visegrádi országok vezetőinek találkozóját, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A magyar kormányfő szerint a találkozón a cseh, a lengyel és a szlovák miniszterelnök is részt vesz majd. Magyar Péter úgy fogalmazott, célja a kapcsolatok rendezése a szomszédos országokkal és a V4 együttműködés megerősítése. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország minden szomszédjával jó viszonyra törekszik, és az Ukrajnával fennálló kapcsolatban is új fejezetet szeretne nyitni. A budapesti csúcs találkozó a visegrádi együttműködés újraindításának fontos állomása lehet. Mintegy 5000 megawattnyi megújuló energiát lehet majd bekapcsolni a magyar rendszerbe a felszabadított uniós forrásokkal, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a fejlesztésnek köszönhetően több nap és szélerőmű, több tiszta energia, több beruházás és új munkahelyek létrejötte várható Magyarországon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi gazdasági kamarák üdvözlik az Európai Bizottság és Magyarország között létrejött megállapodást, amely lehetővé teszi az uniós fejlesztési források újbóli elérését Magyarország számára. A kamara álláspontja, hogy a források gyors és hatékony felhasználása kiemelt nemzetgazdasági érdek. Különösen fontos, hogy ezek a támogatások olyan programokban hasznosuljanak, amelyek közvetlenül erősítik a magyar vállalkozások versenyképességét, támogatják a digitalizációt, az innovációt, az energiahatékonysági és technológiai fejlesztéseket, valamint a munkaerő és a vállalkozói készségek fejlődését. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Országos gyermek és ifjúsági részvételi csoport létrehozását jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter gyermeknap alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok közvetlenül is elmondhassák véleményüket az őket érintő kérdésekben. A tervek szerint a csoport tagjai rendszeresen részt vesznek majd egyeztetéseken, és javaslatokat fogalmaznak meg döntéshozók számára. Lannert Judit hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek ne csak érintettjei, hanem alakítói is legyenek a róluk szóló döntéseknek. A programba eltérő hátterű és korosztályú fiatalokat várnak. A szervezők szerint a kezdeményezés erősítheti a demokratikus részvételt és a fiatalok társadalmi szerepvállalását. Másfél év után ismét közlekednek a vonatok Veszprém és Ajka között, így újra teljes értékű a vasúti kapcsolat a 20-as vonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója a Facebookon arról írt, hogy a helyreállításnak köszönhetően újra közvetlenebbül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest, júliustól pedig már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok az érintett szakaszon. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felül erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű zábor, zivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
2: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
1: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban ellátogatunk Ócsára, ahol kinyílnak a pincék Orbán nap, illetve az ócsai kulturális napok alkalmából. Aztán irány Újhartján, ahol gyermeknap lesz változatos programokkal. Ócsa és Újhartján után Dabasra érkezünk, ahol a Körszínházi műhely premierre készül. Adásunk záróakkordja pedig néhány tipp a 2026-os nyári trendeket illetően. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Az öreg hegy az emberi emlékezet számára belátható időn belül a legelső szőlőhegy volt Ócsán, már a 17. századtól bizonyosan művelték. Földre állított nyeregtetők alatt földbe vájt pincék sorakoznak itt, mintegy 150 darab. Mezőgazdasági műemlék együttest alkotnak, megvédendő értéket a tájban, amelyet mi most testközelből megnézhetünk, sőt a pincék között járva kortyolhatunk az ott található borokból is. Jöjjenek a részletek.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ahogy ígértem, most Ócsára fogunk látogatni, hiszen az 50. ócsai kulturális napok keretein belül ismét kinyitnak a pincék az öreghegyi pincesoron. A témában Sponga Károlynét, az öreghegyi pincesor egyesület elnökasszonyát kérdezem. Jó reggelt, köszöntöm a műsorban.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Elnök asszony, még mielőtt rátérnénk a programokra, beszéljünk egy picit arról, hogy az elmúlt időszakban tisztújítás történt az elnökségben, hogy alakultak a nevek, kik várják az érdeklődőket az elkövetkezendő időszakban, kihez lehet fordulni, amennyiben az öreghegyi pincesorral kapcsolatban információra, programokra lenne szükségünk.
3: Igen, az idei év tavaszán tisztújítás történt az egyesületben. Jó magam lettem az elnök, a tagság bizalmát élvezve, illetve nagy változás maga az elnökségben nem történt. Kettő új tagot köszönhetünk magunk között, dr. Fejes József, alsónémedi alpolgármester úr, és Dormány Tivadar került Ócsáról az elnökségbe. A többi tagunk, elnökségi tagunk változatlanul élvezik a tagság bizalmát. Varga János, ugye ő az egyik alelnökünk, Barizs Norbert, a másik alelnökünk, Gál Attila, Tóth Béla, ők is szintén alelnökök, egyikük a bor területén, a másikuk a pálinka területén viszi a egyesületi feladatokat, illetve ugye új titkárunk lett Szabóné Bán Gabriella személyében, aki igazából az én helyemre került, mert eddig én töltöttem be ezt a pozíciót, és Varga Alexandra, többiek, mindenki, Barizs Gedeonné, mindenki maradt a helyén az elnökségben.
0: Tehát akkor egy régi új csapat várja az érdeklődőket, gondolom a cél közös, a programokról még beszélni talán korai, de azért mégiscsak, hogyha meg kellene fogalmazni egyfajta távlati célt, az mi lenne?
3: Mindenképpen az eddig felépített értékekkel szeretnénk tovább haladni. Megőrizzük az eddigi jól bevált rendezvényeinket, de új programokat is tervezünk. Fontos számunkra, hogy közösségünk élő, fejlődő és minden generáció számára nyitott maradjon. Minden újdonságról időben tájékoztatást fogunk adni a honlapunkon és a Facebook oldalunkon.
0: Akkor érdemes keresni a Facebook oldalt, illetve az oldalt is, amin már fent van az Ócsai Orbán napi nyitott pincék napja, amely idén május 30-án esedékes. Hogyan áll össze a nap programja, mire kell számítani az érdeklődőknek?
3: Hát ugye reggel 10 órakor fog kezdődni a pincéknek a kinyitása, zenés énekszóval hangos kinyitás lesz. Sorba megyünk azok között, a pincék között, akik felajánlották, hogy kinyitnak és kóstolhatóvá teszik a boraikat. Aztán délután 1 óra 20-kor fog kezdődni a hivatalos megnyitó, utána a helyi tánccsoportok fognak fellépni. 3 órakor Péter Slamek lesz a vendégünk, este 9 órakor Persőci Gergő fog műsort adni, közötte pedig az eredményhirdetés fog megtörténni, mert a rendezvényünkön bor, pálinka és főzőverseny is szerepet kap, illetve ezeknek az eredményhirdetései a két fellépés között fognak történni. A helyi csoportok közül a Energy Kids Tánc iskola gyerekei, tanulói fognak fellépni, aztán a Flashdance Tánc iskola tanítványai, illetve az Ócsai Szenior Örömtáncosok csoportja is megtisztel minket, és még a délelőtt folyamán velünk fognak az Ócsai Népdalkör tagjai pincéket nyitogatni, őket se szeretném kihagyni, hiszen ők is nagyon-nagyon régóta emelik Ócsának a színvonalát, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ők is velünk fognak ünnepelni, és végig a Decibel zenekar fog gondoskodni a jó hangulatról.
0: Ha már a pincéket említette, hány pince nyitja meg a kapuid, és mit kell tudnunk az ócsai borokról, aki esetlegesen még nem járt a pince soron, mire számíthat?
3: Elvileg ócsán készült borok, még akkor is, hogyha esetleg máshonnan származik a szőlő, mert sajnos még a szőlő telepítés az nem történik olyan gyors ütemben. Ugye ezek a pincék igazából bortárolására készültek, úgyhogy az ócsán készült borokat fognak tudni kóstolni. A Facebookonkon kint van minden pince tulajdonos, aki kinyitja a pincéjét. Összesen 8 pince fog kinyitni, és ezeken a helyeken lehet majd az ő boraikat kóstolni. Mindenkinek kint van a Facebook oldalunkon az ajánlata, amiből tud kóstoltatni. Nézzék és várjuk a kedves látogatókat.
0: Az elnök asszony mit javasolna, mi legyen az első tétel, amit megkóstol az odalátogató?
3: Hát az első tétel akkor az első pince legyen, az első nyitott pince, Esztári Vilmos pincéje, és az ő nagyon-nagyon egyedi, tényleg egyedi és kifejezetten ócsai bora. Ő Otello szőlőből készít bort, és nagyon-nagyon finom és nagyon élvezhető. Úgyhogy én akkor azt mondom, kezdjük az első pincével, és menjünk végig mind a 8-on, és kóstoljuk végig mindenkinek a nagyon finom borát.
0: Ha végig megyünk a pincéken és megkóstoljuk a borokat, akkor nem érdemes utána és nem is szabad autóba ülni, de ha jól látom itt a kiírást, akkor ez is megoldott tulajdonképpen, hogy egyfajta járat működjön. Igen. És hozzavigye az érdeklődőket.
3: Igen, hát valahogy ócsáig kell eljutni mindenkinek, az ócsaiaknak pedig ugye ki kell menni a hozzá legközelebb eső buszmegállóba, mert azt is kérdettük a Facebook oldalunkon, hogy lesz egy helyi buszjárat, egy úgynevezett retróbusz, aki egy bizonyos meghatározott útvonalon a buszmegállókba az ott várakozó látogatókat felveszi, és kiszállítja a pince sor leágazásáig. Onnan sajnos egy 100 métert gyalogolni kell, de azt gondolom, hogy ez már nem lesz akkora probléma, és ez a buszjárat körülbelül fél óránként fog közlekedni, tehát a nap egész idején biztosított lesz a kijövetel és a hazaérkezés is azok számára, akik nem tudnak vagy nem szeretnének autóval érkezni.
0: Érdemes tehát ellátogatni az ócsai öreghegyi pincesorra, és elnök asszony, ha már önnel beszélek, akkor érdemes a női energiákról beszélni a bor kultúrában. Mit gondol, hogy látja, hogy állnak a nők ebben a szegmensben? Mit tapasztal a borszektor e területén?
3: Hát sokan vannak a borlovagok között is, a borrendek között is női tagok, ezt tapasztaljuk egyre többen. Ugye régen ez azért nem egészen így volt, de úgy látszik, hogy a fejlődés ide is begyűrűzött, és nagyon érdekes dolog nőként bort kóstolni. Mi még ugye nem olyan színvonalon, hogy akár zsűriznénk is kóstolunk, de azért ugye borvacsorákon, bizonyos rendezvényeken mi is kóstoljuk, és ugye tanuljuk a kóstolásnak a technikáját, és nagyon nagy élmény, és azért én azt gondolom, hogy bort inni, a magyar bort inni, ezen belül ócsai bort inni, ez szerintem nagyon, nagyon felemelő dolog.
0: Máshogy kóstolnak a hölgyek, mint az urak? Mit tapasztal?
3: Szerintem igen, mert az ízlelő bimbók a nőknél azért szerintem kifinomultabbak. Bár a férfiak meg azt mondják, hogy ők szakmailag jobban látják a dolgot, de szerintem azért egy bor minősítésénél a női megérzésekre, ízlelésekre is nagy szükség van.
0: Szoktunk olyan kifejezésekkel élni, hogy ez női bor. Nos, hát hogy állunk ezzel a női borral? Létezik egyáltalán női bor?
3: Hát azt mondják, hogy amelyik olyan lágyabb, jobban iható, csúszik egy kicsit. Tehát erre mondják szerintem a női bort, mert régebben az édesebbekre mondták a női bor kifejezést, de ez most már egyre jobban én úgy érzékelem, hogy a nők nagy része is inkább a félédes száraz borokat szereti, és én azt gondolom, hogy a női bor az most már az ilyen kis lazább, írsai olivér, meg ilyen jó kis rozé, vagy küvé, tehát ezek felé megy el a női ízlésvilág.
0: Önnek mi a kedvence?
3: Hát én nekem a küvé.
0: Akkor egy küvével kocincsunk, legalábbis így az éteren keresztül, és buzdítsunk mindenkit arra, hogy látogasson el hétvégén az Ócsai Üreghegyi pincesorra, és látogasson meg a nyitott pincéket, és érezzen nagyon-nagyon jól magát. Sponga Károlynénak köszönöm szépen, sok-sok én látogatót, szépen, jó időt
3: köszönöm,
0: kívánunk önnek.
3: Várunk mindenkit szeretettel.
0: Köszönjük szépen, viszont
3: hallásra. Köszönöm én is.
4: Térségi napló a 93.4-en.

0: Ócsa után irány Újhartyán, ahol gyermeknapi programokkal várják a kicsiket és a nagyokat. Budainyéri Margóval beszélgettem.
1: Térségi napló a 93.4-en.
0: Ócsa után most irány Újhartyán, ahol a gyereknappal várják az érdeklődőket a hétvégén. A témában Budainyéri Margót kérdezem. Szia Margó, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mivel várjátok a kicsiket és a nagyobbakat is?
2: Hát próbáltuk igen úgy felépíteni ezt a rendezvényt, hogy nagyjából az összes még gyerekszámba menő embert meg tudjuk szólítani. Kicsiktől a nagyokig kezdésnek bábos mesekuckó várja az érdeklődőket, a legkisebbeket, ahogy a délutáni alvásból felébrednek 16:30-kor. Aztán pedig a Pitypang zenekar gyerekkoncertje, egy élő interaktív gyerekkoncert lesz a színpadon, majd pedig a legaktívabbakat várjuk egy tini diszkóra. Soltész Andris alias DJ Sólyom várja a gyerekeket, ők az Újhartyán gyerekek ismerhetik őt, mert az iskolába is ő szokta tartani a tini diszkót. Emellett pedig a színpadi műsor mellett arcfestő, henna, illetve hát a szokásos, jól ismert és minőségi kürtös kalács, fagyi, vattacukor várja a gyerekeket, és ez mind a Gödör Parkban, a gyönyörű, szép felújított Gödrünkben lesz, úgyhogy mindenkit várunk, a program teljesen ingyenes, várjuk az érdeklődőket.
0: Te is anyukaként vágtál bele a gyermeknap szervezésébe, és teszed ezt évek óta. Milyen érzés ilyen szemszögből ránézni az egyes program elemekre? Mi a ti kedvencetek?
2: Én mindenképp, ugye az én gyermekem nagyon gyorsan felnőtt, mint az összes többi anyuka is el tudja biztos magáról ezt mondani, úgyhogy ő már a tini diszkónak lesz az oszlopos tagja, nagyon szeret táncolni, úgyhogy igazából mi most a mozgásra helyeztük a hangsúlyt, mert a gyerekek éppen eleget ülnek az iskolába, óvodába, úgy gondolom, ezért szinte mindegyik elem ugye az, amire megmozdulhatnak, felállhatnak, oda mehetnek, tehát interaktív, mozgásos, táncolós programokat próbáltunk a gyerekeknek összeállítani, mivel egy kicsit kiszabadulnak az iskolapadból, vagy az óvis csoportszobából.
0: Az előrejelzések szerint csodás idő lesz, úgyhogy mindenki mehet a szabadba, mindenki részt vehet mindenféle gyermek programokon, úgyhogy javasoljuk az Újhartyáni stációt is bevezetni a hétvége elemei közé. Margó, köszönjük szépen, sok-sok érdeklődőt és csodaidőt kívánunk neked.
2: Köszönöm szépen.

0: A mai adásban már megjártuk Ócsát, voltunk Újhartyánon, most pedig Dabost vesszük célba, ahol egy esti program vár minket. Menjünk színházba együtt. Irány a Körszínházi Műhely.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Illés Györgyi. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, köszöntöm a hallgatók.
0: Ha te jössz a stúdióba, akkor biztos, hogy színház lesz a téma, és hát ezúttal is bizony a színház lesz a téma, hiszen a Körszínházi Műhely új bemutatóra, premierre készül.
3: Igen, szombaton nekünk lesz az új premierünk, úgyhogy nagyon-nagyon izgulunk. Ez egy nagyon szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató darab lesz, amit már megszokhattak tőlünk tulajdonképpen a nézők, hogy igyekszünk szórakoztatni, de közben azért nyújtani valami olyan csemegét is, amin el lehet gondolkozni. Ez a Tinder mesék, ez is egy saját darab egyébként. Mostanában több szempontból saját darabokat írunk, egyrészt, mert akkor nem kell fizetni senkinek érte, hanem mi készítjük el, és a másik pedig, hogy sokkal jobban összekovácsol minket, és arról írhatunk, arról tudósíthatunk a nézőknek, ami valóban igazán érdekel minket.
0: Tulajdonképpen akkor ez egy közös koprodukciós sztori.
3: Igen, Szabó Róbert a főszereplő, akivel ketten írtuk lényegében a szövegeket, ő hozta az ötletet, ami egy fantasztikus ötlet, méghozzá a Tinder nevű felület, ugye, hogyha nem tudják a hallgatók, akkor ez egy ilyen párkereső oldal, és egy olyan férfiról szól, aki 6 nővel találkozott a Tinderen keresztül, és a különböző viszontagságokat mondja el, és az ezzel kapcsolatos gondolatait is, mert hogy itt jelenetek lesznek, és egy ilyen stand-up-szerű monológokkal lesz tűzdelve ez az este.
0: Ezek szerint van férfi erő a csapatban.
3: Egy darab végre. Igen, egyébként azzal már nincsen gondunk, hogy jöjjenek a nézők, mert képzeld el, ebből most meghirdettünk két előadást, be kellett tenni gyorsan egy harmadikat, mert pillanatok alatt elfogytak a jegyek, ennek nagyon örülünk, de egy dolgot még mindig nem hangsúlyozunk eléggé, hogy játszani is lehet jönni, és nem csak nézni.
0: Na most hát, ha a férfiak is kedvet kapnak és csatlakoznak a társulathoz, milyen volt a közös munka, hogy ment a folyamat?
3: Jaj, hát nagyon jó mindig. Mindig nagyon, nagyon csodálatos. Ezt már sokszor elmondtam itt is, hogy nagyon sokféle ember jön össze. Ugye eddig csak nők voltunk, de most férfi erőnk is van, és hát különböző helyekről, különböző korú, különböző meglátású, különböző iskolázottságú, szóval mindenben különböző emberek találtak rá egy ilyen csodálatos közösségre, ami tényleg egy valódi közösség lett, és hát elképesztő nagy önismereti erő is most megint bebizonyosodott, hogy akár a próbák nehézsége, hogy átlökjük magunkat ezeken a nehézségeken, akár az érzelmi megjelenése ennek a darabnak szintén nehézséget okoz.
0: Pont arra akartam rákanyarodni, hogy figyelve az előadásaitokat, hihetetlen fejlődési ívet járnak be maguk a szereplők is egy-egy próbafolyamat, egy-egy előadás során.
3: Most 4 évesek lettünk áprilisban, és a 4 év alatt valóban rengeteget fejlődtek, tehát elképesztő. Ez most megint egy olyan darab, amiben mindenki részt vesz, talán egy kivétellel, és hasonlóan a Sex on the Beach című darabunkhoz, amit tulajdonképpen vált ez a darab olyan szempontból, hogy szintén saját, szintén mindenki részt vesz benne. Szerintem ez szórakoztatóbb, tehát rendkívül sokat nevetünk, mert nem spórolunk a humorral, de ugyanakkor azért megérinti az embert, és nagyon sok mindenen elgondolkozik az életéből, párkapcsolatairól, kereséseiről.
0: Említetted, hogy be kellett tenni egy harmadik előadást, tehát akkor teltházzal fut még ebben a szezonban.
3: Igen, teljesen teltházzal. Most szombaton bemutatunk, lesz utána 12-én, 13-án lesz egy-egy előadás, és aztán szeptemberben folytatjuk.
0: És mivel folytatjátok még, hiszen több darabot mutattatok be az elmúlt időszakban, és mindig folyik valami a háttérben is.
3: Igen, még azért nem hirdettem következő évadot, mert most nagyon örülök, hogyha ezen most túlrágjuk magunkat, mert nem egy könnyű előadás egyébként. Zenéssel is készülünk, már évek óta, csak aztán mindig elfogy a, hogy mondjam, a kedv vagy a bátorság, hogy vállalják a zenéset, de most már nagyon szeretnék valamilyen zenés produkciót is csinálni.
0: Az jövő zenéje. Hogy fog kinézni nálatok a nyár?
3: Nyáron általában egy-egy ilyen egésznapos kurzust tartok a társulatnak, tehát nincsenek a normál heti próbák, és lehet készülni majd mindenféle tréningre. Lesz zenei tréningünk is egyébként egy hetes, ezt majd meg fogjuk hirdetni. Ez ingyenes lesz valószínűleg, és lesznek talán meditációs napok is.
0: Még egy valamit mindenképpen emeljünk be ebbe a mai beszélgetésbe, ez pedig a pécsi kurzus, ami hamarosan elstartol, és ahogy beültél a stúdióba, mondtam, hogy hát nagyon nagyon-nagyon izgalmasnak tűnik. Mesélj nekünk egy picit róla, hát ha más is felkapja a fejét ennek hallatán.
3: Igen, egy éve lesz most már, hogy a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa lettem, ahol a művészi beszédért vagyok felelős minden színésznek és minden színházi rendezőnek. És ennek kapcsán egy picit önös érdekből, mivel nincsenek tanáraim, nagyon-nagyon kevés a tanár ebben a témában, ezért indítok egy képzést, ami egy egyéves szakirányú továbbképzés diplomás emberek számára, bárki jelentkezhet tulajdonképpen, aki diplomával rendelkezik, és az lesz a neve, hogy művészi beszédtechnika, és művészi beszédtechnika foglalkozás vezetőket képzünk, ami azt jelenti, hogy színészeknek, művészeknek is lehet majd foglalkozásokat vezetni, bárkinek, tehát színjátszóban is, illetve olyan embereknek, akik pódiumon megszólalnak. Lehetnek ezek politikusok, vállalatvezetők, bárki, és ők maguk is jöhetnek. Tehát vagy vezetni ilyen kurzusokat, vagy pedig fejlődni a művészi beszédben.
0: Hogy állunk a beszéd témakörével? Mit látsz, mit hallasz mostanában?
3: Nagyon vegyes, és mindenki riogat, hogy fú, hát nem beszélünk egymással, és mindenki sokkal rosszabbul beszél. Szerintem mindig voltak jól és rosszabbul beszélő emberek. Biztos, hogy a beszéd példa az változott. Ugye te is tudod, rádióban, televízióban, egyéb helyeken most már nem csak a gyönyörűen beszélő Kossuth rádiós bemondókat halljuk, hanem nagyon sokféle műsorvezetőt, ami hát jól van így, de valóban mindenkinek szerintem a beszédén érdemes javítani, ha nem is feltétlenül a beszéd technika miatt, hanem az önkifejezés miatt, mert azzal viszont, ahogy a Tinder mesékben is egyébként megjelenik, egy picit hadilábon állunk.
0: Mit szólsz ehhez az AI uralta a világhoz, hogy elkezdünk beszélni, és AI hangon szólalunk meg? Kicsit furcsa, amikor így beszélgetnek velünk, akár egy telefonközpontban, akár bármilyen más platformon, nem tudom, nekem nagyon fura.
3: Hát nagyon furcsa persze, de az AI most mindenhova betette a lábát, ami rendben van. Tehát most teljes sem fel fogja forgatni az életünket. Nagyon sok mindenben, kommunikációban és önismeretben is nagyon-nagyon sok mindenben megváltozunk. Ugye azt hallottam most nemrég valakitől, hogy amikor Kopernikusz megjelent, akkor rájöttünk, hogy nem egyedül vagyunk ezen a világon, hanem van még körülöttünk egy csomó bolygó és mindenféle. Amikor Freud megjelent, akkor megjelent az, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem az történik bennünk, mint amit gondolunk magunkról, hanem van tudattalan. Most pedig megjelent az AI, és fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy amivel 30-40 éve foglalkoztunk, és rengeteget beleöltünk, esetleg tanultunk, mérnökök vagyunk, orvosok vagyunk, azt lehet, hogy 2 perc alatt megoldja egy gép, akkor kik is vagyunk valójában. Na, de hát ez messzire vezetne.
0: Térjünk is vissza, hiszen hétvégén a premier, hogyan ajánlanád a mi hallgatóink figyelmébe? Bár jegyek nincs, de szeptemberre még lehet pályázni egy-két.
3: Igen, nem sokára a szeptemberi, októberi előadásokat is meg fogjuk hirdetni, mert tényleg így előzetesen is nagyon nagy siker, még nem is látták az emberek. Nagyon szórakoztató, nagyon izgalmas, abszolút a máról szól, a mai kereséseinkről, félelmeinkről, kétségbeeséseinkről, különböző karakterekkel, és nagyon-nagyon viccesen.
0: Szóval Tinder mesék a Körszínházi műhelyi repertoárján, Illés Györgyinek köszönöm szépen, kéz és lábtörést.
3: Köszönjük szépen!

0: Igen, szeszélyes volt az április, ami az időjárást illeti, sőt a május is elég hektikus képet mutatott, legalábbis eddig. Beköszöntött immár ugyanis a jó idő, ideje tehát átrendezni a gardróbot és beszerezni valami újat az idei szezonra. Íme egy kis segítség mindehhez.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Somogyvári Edit, stylist. Szia Edit, köszöntelek az éterben.
3: Sziasztok.
0: Lassan már tényleg itt a jó idő, most már a téli kabátoktól lassan tényleg végleg búcsút mondhatunk. Úgyhogy téma, hogy mit érdemes kivenni ezúttal a szekrényekből, mi határozza meg az idei nyár főbb trendvonalát.
3: Hát vannak visszatérő elemek, amiket szerintem, hogyha a gardróbban megtalálunk, akkor azt gondosan vegyük elő. Egyrészt ugye az anyagválasztás ilyen nagy melegben nagyon fontos, hogy jó legyen. A természetes anyagok ilyenkor előtérbe kerülnek, a lemvászon, a pamut, a viszkóz, ezek mind nagyon jó választások, és hogyha ilyeneket látunk a gardróbban, azonnal vegyük ki. Amik változtak, vagy amik igazából így frissként bejöttek a trendekben, képzeld el, a 2000-es évek divatja, és hát én már korosztályomból fakad, én a 20-as éveimet akkor tapostam, amikor ez volt, nem tudom, hogy neked milyen emlékeid vannak. Britney Spears és a többi nagy ikonikus alak kapcsán ugye rengeteg olyan dolgot vettünk föl, ami valamilyen szinten a TikTokon keresztül és ez a Z-generáción keresztül újra visszaszivárgott itt, és hát ugye ebben vannak nagyon érdekes és izgalmas darabok, mint például az alacsony derekú farmer, ami most egy újra trendként itt van nálunk, vagy éppenséggel ezek a nagyon glam rock hatású dolgok, tudod, ezek a pink színek, akkor a különböző csillogósabb dolgok, valamint az ilyen különböző crop topok. Na most én mindig azt szoktam mondani, hogy az óvaintem mindenkit attól, hogy ezt így egy per egybe a 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtti dolgot vegye elő, de minden esetre lehet szerintem visszalopni, visszacsalni, egy kicsit nosztalgiázni ezekben a trendekben.
0: Pont erre akartam rátérni, hogy úgy látom, hogy a derékvonal egyre lejjebb csúszik, elkezdtünk felfelé vándorolni, már tényleg a derékvonalon volt a derék, és most megint elkezdtünk visszafelé menni.
3: Igen, igen, igen. Ez is olyan trend, ami nyilván előbb-utóbb ugye el tud tűnni. Én azt gondolom, hogy nyilván a tudatosan, ha valaki tudja, milyen a testalkata, vagy hogy mi az, amit ő szeret viselni, nem kell ezek után menni. Inkább azt szoktam mondani, hogy nézzük azt meg, hogy milyen formában tudjuk. Például a kaprinadrág, az is ugye korábban ez egy ilyen nagyon trendi dolog volt. Én például megmondom őszintén, hogy egy ideig ockodtam, talán én kiszanáltam ezt, és most valahogy például a sportruházatomban újra visszakerült ez a kapri overall, vagy éppenséggel, ami szerintem ilyen nagyon izgalmas, ha mintáksal dolgokat szeretjük, akkor ugye a pöttyös az már egy ideje, ugye itt van a palettán, de közben bejöttek ezek az ilyen vastagabb, élénkcsíkosabb dolgok is, szóval aki esetleg az egyszínűből szeretne elmozdulni, most ezek a minták azok abszolút trendek, valamint ugye nyilván, hogyha nyár van, akkor ugye a szalma táskák, a szalmakalapok, tehát a különböző nagy szemüvegek is, mind-mind azok, amik egy nagyon klasszikus és semmit, ami trendtől mentes dolgot is nagyon jól fel tudnak dobni.
0: Színek tekintetében hogy állunk?
3: Színekben még mindig érdekes, hogy ez a piros, az egy klasszik, ez a nagyon közép élénk piros még mindig ott van, de ott van még ugye a burgundi, vagy a burgundi barna közeli állapotok, és a világos, vagy ilyen jégkék az, amivel ezt amúgy kombinálni lehet, és most látszik is ugye rengeteg üzletben, hogy ezeknek a kombináció jelenik meg, akár mintákban, akár egyes darabokat így, egy monokrom darabokat így kombinálnak, szóval ezek most szerintem nagyon menőek, de nyilván a bázis darabokban ugyanúgy, tehát ugye a bézs, a fehér, azok mind-mind ugye, most ugye mindenki kivilágosodik, és ugye beszínesedik, szóval azok ott vannak, és hát ugye volt még ugye a barna, tehát a barnáról még mindig nem akadt le az internet közössége, úgyhogy aki a bokban ugyanúgy, tehát ugye a bézs, a fehér, azok mind-mind ugye, most ugye mindenki kivilágosodik, és ugye beszínesedik, szóval azok ott vannak, és hát ugye volt még ugye a barna,

0: változó tendenciát mutatott, aztán volt a bőség, volt a trapéz, a bagi, a ballona, a mindenféle. Na most ezek közül melyiket vegyük elő nyáron, hogyha tényleg trendig akarunk lenni?
1: Hát farmerban nagyon érdekes, mert én is ugye mindig járom ugye a különböző üzleteket, és tényleg széles a paletta, és most szerintem lehet az, hogy az ember ki is próbálja, és fel tudja próbálni az üzletekben azokat a fazonokat, amit mondjuk eddig nem. Én azt gondolom, hogy a klasszikus egyenes fazon az most ugyanúgy ott van, annak van nyilván egy hosszított változata, vagy mondjuk ez a bokáig érő változata is, tehát a teljes egyenes. Nyilván ment most már ugye egy picit ez a szűk fazon is ugyanúgy ott van, de annak sem az a nagyon az a fajta szűk fazon, tudod, amit így nem lehetett levenni, csak amikor már az ember így a földön fekve próbálja leaplikálni magáról. Tehát a skinnynek van szintén most keletje, de én láttam ugyanúgy ezeket a bővebb, ugye szélesebb nadrágokat is, amik ugye ez az oversize nadrágok ugyanúgy bent vannak. Tehát most nem jellemző az, hogy egy valamiféle jellemző a farmer viseletben, hanem lehet 4-5 félét is viselni. Szóval aki úgy gondolja, hogy az oversize-abb, kicsit fiúsabb, vagy kicsit uniszexebb darabokat szereti, ugyanúgy megmaradhat, nem kell a skinny nadrághoz nyúlnia.
0: Ami még fontos tényező tud lenni, az a cipő. Ugye nyáron talán nagyobb a választási paletta, hiszen a hölgyek azért elég jó papucsokat, szandálokat tudnak hordani, és tulajdonképpen az urak is tudnak ezek közül válogatni. Mi az, ami bennmaradhat a gardróbban, és mi az, amit érdemes most már száműzni?
1: Hát képzeld el, hogy tavaly már elindult ez az ilyen átlátszó cipőtrend, nem tudom, hogy ez így megvan, egy kicsit ilyen hálós anyaggal, ez még mindig van, tehát ez még létező, tehát most is ugyanúgy van egy picit ez az ilyen átlapolós, vagy ilyen bőrhatású, de van műanyag változatban is, hát ugye ki mit szeret viselni, én alapvetően a bőr alapanyagú dolgokat szeretem a lábamon. Valamint nagyon érdekes, amit most így láttam, de szerintem ez ebben az évben kezd el csak jönni, a gumipapucs, az az átlátszó zselé papucs, ami szintén az 2000-es éveknek volt a nagy, ugye mindenféle ilyen nagyon retina roppantó színekben lehetett annó venni, most megint lehet látni ezeket a dolgokat, de aki viszont szeretne mondjuk ilyen elegánsabbakat, ugye ezek a fonott papucsok nagyon-nagyon szépek. Nyilván, hogyha viszont valaki a sportcipők irányába megy, akár férfi, akár női közönségben, ugye ezeket így a skin sneakerek, tehát amik ilyen szinte a lábat körül ölelő, nem túl vastag talpú sportcipők, azok, amik most visszatértek trendben, szinte minden nagy márkánál előjöttek, és hát azon belül is az ezüst színű cipők, azok, amik így nagyon trendiek a mindenféle színes logóval, úgyhogy ha valaki az ékszert nem szereti viselni, viszont a lábán ott van egy ezüst cipő, az már tényleg egy ékszerrel ér fel.
0: Na, ha valaki nem a cipővel kooperál, hanem inkább mondjuk az ékszerre szeretné helyezni a fókuszt, akkor ott mit érdemes kivenni a dobozból?
1: Ott, hogyha valaki egy klasszikusabb irányt szeretne, akkor tényleg ugye azok a kagylós vagy arany hatású ugye, nyakláncok, kiegészítők, letisztott vonalvezetésű, akár magyar márkától vásárolható dolgokat lehet elővenni, hiszen az nagyon szépen mutat egy nabornított bőrön. De aki úgy van vele, hogy valami nagyon vidám dolgot, akkor szintén megint csak a 2000-es évekre tudok visszacsatolni. Nem tudom, hogy emlékszel-e a műanyag gumikra, amik ugye anyagnak különböző méreteiben ott volt. Na most ezeknek különböző hatásai ott vannak, meg a gumimacik, szóval ezek, hogyha valaki érez magában egy kis gyermeki játékosságot, és szerzel szeretné egy picit megbolondítani az öltözékét, nyugodtan tegye.
0: Akkor felöltöztünk, mi van, ha le kell vetköznünk, mit viseljünk a strandon?
1: Hát a strandon alapvetően én azt gondolom, hogy ne a trendek fele menjünk, hanem nyilván a testalkatunk a leginkább meghatározó ebben, mert nyilván a funkció, hogy ki, hogy és mit szeret. Én azt látom a hölgyek esetében, hogy érdekes módon, amikor az anyuka státuszba belépne, akkor valahogy így ez a bikinitől egy picit így óckodnak, és hogy hát ugye az egybefüldő ruhák azok, amiket keresnek, ami számomra érthetetlen, mert csodálatos, gyönyörű alkatú hölgyekkel szoktam így találkozni. Ha valaki szeretné, én mondjuk tényleg ilyen játszótéren egyebeken, nyilván technikailag lehet, hogy sokkal jobb egy egyberészes fürdőruha. Én azt gondolom, hogy a gyorsan száradó anyagokat választunk, mindenképpen lehet alapvetően alakformálást is ugyanúgy belevinni egy-egy fürdőruhának a fazonjával. Rengeteg márka már lehetőséget ad arra, hogy a felsőt és az alsót is külön választjuk meg, hiszen nem mindannyian vagyunk fölül és alul is ugyanazokkal a konfekció méretekkel, és lehet ugyanúgy akkor a színeket is egy picit megbolondítani, és akkor így variálni, meg akár egy két fürdőruhából már lehet 3-4-et is csinálni ezáltal.
0: Edith, hogy

0: egy valamit vehetnél az idei nyárra, akkor mi lenne az?
1: Egy valamit?
0: Egy valamit.
1: Egy nagyon vagány szalmakalapot én nekem ez most, mert az egyrészt fényvédő is egyben, és mérhetetlenül felöltöztet egy nagyon egyszerű szettet is.
0: Akkor szalmakalap vásárlásra felsőm, hogy a Réti Stylistnak köszönjük szépen, szép nyarat kívánok mindenkinek.
1: Így van, köszönöm szépen, sziasztok.
2: Térségi napló a 93.4-en.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. Változékonyabb, csapadékosabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Facebook oldalán arról tájékoztatott, hogy a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyed évében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkúipar működését. Ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csaknem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-éig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közlése szerint a beérkező adatok segíthetik a már folyamatban lévő hivatalos vizsgálatot. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vetett a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. A reformcsomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a rendszer súlyos hiányosságaira, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját. A legtöbb támogatást a Demokratikus Koalíció kapta a költségvetésből, a legkevesebbet a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Utóbbi több mint 1,7 millió forint veszteséget könyvelt el. A DK bevétele 2 milliárd 720 millió forint, a kiadása 2,4 milliárd forint volt. Ígéretes eredményeket értek el egy új rákellenes injekcióval daganatos betegeknél. A kísérleti kezelés során 102 páciens kapta meg a készítményt. A daganat 43 betegnél jelentősen összezsugorodott, 15 esetben pedig teljesen eltűnt. A szakemberek szerint ez különösen figyelemre méltó, mert a résztvevők többsége korábban nem reagált megfelelően a kemoterápiára vagy az immunterápiára. A kutatók úgy vélik, hogy a készítmény olyan daganat típusok esetében is hatásos lehet, mint például a tüdő vagy vastagbél vagy a gyomorrák. A készítmény még kísérleti fázisban van, ezért további vizsgálatok szükségesek a széleskörű alkalmazás előtt. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. Az elmúlt hétvégén a Dabasi Atlétikai Klub versenyzői iskolájukat képviselték az Atlétikai Diákolimpia országos döntőjén. Balázs Emese Petra, az Ócsai Bolya János gimnázium tanulója súlylökésben 12,56 méterre javított egyéni csúcsát és a negyedik helyet szerezte meg. Farkas Vince, a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium tanulója 100 méter sífutásban 11,31 másodpercre javította egyéni csúcsát, mellyel bejutott a B döntőbe, ahol a 8. helyet szerezte meg. Távolugrásban a kavargó szél megtréfálta, végül a 12. helyen végzett. Borsos Maja, a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium tanulója 100 méter sífutásban 13,43 másodpercre javította egyéni csúcsát, amivel csak pár századra maradt le a B döntőről. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Emlékszem, mintha ott lennék, egy kocka dög meleg koktél, a prémig nem jön az éjfél, táncoltunk, nem voltunk észre.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: vissza a szív.
1: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Mi ez? Árzuhanás az Üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

We got

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Továbbra is elérhetővé tenni a digitális eszközöket a kormány a felsőoktatásban. Nagyon sok víz hiányzik a Balatonból, de a Velencei tóból még több. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A kormánynak lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy a felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérése továbbra is biztosított legyen. Erről a tudományos és technológiai miniszter írt a Facebookon. Tanács Zoltán beszámolt arról, hogy idén februárban lejárt az a szerződéses konstrukció, amely hosszú évek óta biztosított kedvezményes hozzáférést a magyar felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára, korszerű csoportmunka és kollaborációs alkalmazásokhoz. Hozzátette, a bukott kormány nem gondoskodott a szerződés meghosszabbításáról. A miniszter közölte, felkérte a tárca munkatársait, hogy haladéktalanul kezdjenek tárgyalásokat a megoldás szállítójával, hosszabbítsák meg a türelmi időt, biztosítsák a szolgáltatás folytonosságát, és dolgozzanak ki egy hosszú távú keretmegállapodást. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest Csütörtökön Agárdnál ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben alakult ki. A mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, amikor Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ugyanakkor nem példa nélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Országosan ellenőrzi a motorosokat a rendőrség június elején. Elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését vizsgálják. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat. Az idén 16. alkalommal megrendezett vízivás népszerűsítő Happy Héthez több mint 1500 közintézmény csatlakozott, így 211 ezer gyerekhez ért el a kampány üzenete, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kapcsolódó intézményekben játékos tanórák, projektek, sportesemények keretében tanultak a fiatalok a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. Habár a szemdörzsölés ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázat a szaruhártya elvékonyodása és a szaruhártya kopás. A szemdörzsölése kötőhártya alatti vérzést is okozhat, végül pedig, ha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk. Éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána kell járni, mi az oka. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű zábor, zivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 80-as,
1: a 90-es évek slágereivel
0: és a mai kedvencekkel
1: mindenkorban
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Superstar. Everybody has a need to feel special. But a superstar, it's hard. Man, I tell you, it's hard.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen. Reklám voltam, viszont hallásra.

megítélte. Túl kevés volt az ígéret, hogy eljön a nagy pillanat. Szép szavak, a rózsaszín köd. Ha! Hogyan már? És igen, az élet meg néha megtapos. Talán kapsz egy pár kopot, de az nem lehet, hogy eltemet. Mert itt az ígéret, hogy eljön.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Sikerül hazahozni a Magyarországnak járó eurómilliárdokat. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba. Változékonyabb, borongósabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás. Magyar Péter elmondta, hogy a magyar éves költségvetés 13%-át kitevő 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd a kohéziós forrás, amit a magyar kormány közlekedés fejlesztése, egészségügyi beruházásra, szociális beruházásokra, környezetvédelmi beruházásokra, a kis és középvállalatokra támogatására tud költeni. Mintegy 2,2 milliárd euró jut az oktatásra, fejlesztésre és kutatásra, másfél milliárd euró lesz fordítható az elektromos hálózat fejlesztésére, továbbá a kormány 2 milliárd eurót tud fordítani új vasúti szerelvények, új hévszerelvények a helyi érdekű vasút szerelvényeinek beszerzésére. Szeptembertől visszatérhetnek a magyar diákok az Erasmus programba, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszélt, hogy augusztus 31-ig a nem egyetemekkel foglalkozó kekvák megszűnnek. Itt a fideszes Matthias Corvinus kollégiumot külön kiemelte, mint ami erre a sorsra jut majd. Hűtlenkezelés és pénzmosás ügyében két szálon folyik vizsgálat a Magyar Nemzeti Bank ügyében, jelentette be Jenei Áron, a Készenléti Rendőrség nemzeti nyomozóiroda igazgatója. Mint mondta, már 2025 áprilisában elindult a pénzmosás ügyében a vizsgálat, és eddig 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt és értékpapírokat. Az elmúlt két napban több helyszínen 17 jogi személy ellen összehangolt eljárási cselekményeket folytattak társszervezetekkel és jelentős mennyiségű iratot, valamint elektronikus adathordozót foglaltak le. A kormány mérsékelje a szolidaritási adót és tárgyaljon az önkormányzatokkal hatásköri reformokról, ahogy ígérte. Erre kérte közös nyilatkozatában 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. A nyilatkozatot Szeged, Érd, Szolnok, Nagykanizsa, Hódmezővásárhely, Szombathely, Pécs, Győr, Dunaújváros és Tatabánya polgármestere írta alá. Mint írják, nem többletjuttatást és nem városvezetői kiváltságokat kérnek, hanem azt, hogy a kormány vizsgálja felül és mérsékelje a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Tejallergén jelölés hiánya miatt visszahívják a magyarországi forgalomból a Dél-Koreából származó HBAF márkájú Wasabi Mayo Popcorn, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet. Az érintett vállalkozások azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. Kedden eleinte a Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon ugyanakkor napos időre ébredhetünk. Napközben sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyol és gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, és elszórtan futózápor is kialakulhat. Többfelé lesz élénk a szél, reggel 8-16, napközben 23-29 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a jére, s nem jártam a hár.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Nem csúszik az este,

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtó képviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Néme Filmos szerint a sajtó képviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másik, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balatonakaratjai Nyugdíjas Katonai Szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi destinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a FAK országok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felül erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű zábor, zivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Tavasei sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Monornak nem sikerült előnyt kiharcolni a Gyirmót ellen az MB2-be való feljutásért rendezett osztályozó párharc első összecsapásán. Az osztályozó párharc Gyirmoti felvonásának első lehetősége a haziak előtt adódott, amikor Iván buktatásért megítélt szabadrúgásából német veszélyeztette ballal, de Pirgi bravúrral védett. Fél órai játék után ismét a vendégkapu forgott veszélyben, ugyanis a jobb oldalon felfutó Iván lövése után Bálint a gólvonal elől mentett. A játékrész vége felé Kis kihagyott büntetője miatt bosszankodhattak a Marccal partiak, de kis idő múlva Tömösvári fejes gólja után már örülhettek is. Fordulás után ismét Kis állt közel a gólszerzéshez, de mégis a vendégek egyenlítettek. Egy óra játék után ismét előnybe került a Gyirmót, amikor Kicsun fejjel volt eredményes, de a vendégeknek erre is volt válasza. A hosszabbítás pillanatában ismét Kicsun lőtt a hálóba, de öröme korainak bizonyult, ugyanis a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot, így a bajnokok csatájában a visszavágóra vár a döntés a másodosztályban történő feljutás illetően. A mérkőzés után a Monor edzője Hallgas István így értékelt: Nehéz mérkőzés volt, de ezt is vártuk. Egy évig azért dolgoztunk, hogy ennek a két meccsnek a pillanatait megélhessük. Boldogok vagyunk, hogy eljutottunk idáig. Olyan együttessel játszottunk, amely más lehetőségekkel rendelkezik, mint mi, viszont pozitív, hogy kellő bátorsággal játszottunk ellenük. A találkozó végeredménye 2-2, a visszavágót vasárnap rendezik Monoron. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójába. Simply the best, simply the
0: best, simply the best. Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Stop

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fénymenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Sziasztok, itt Diaz
2: és Manta.
1: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
3: Hiába, ó!

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Változtatnak a kormányzati kommunikáción a gyermekeket érintő témák esetében. Felülvizsgálják a nyugállományú katonák juttatásait. Változékonyabb időnk lesz, az eső is eleredhet. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A kormány szeretne változást elérni abban, hogyan kommunikáljanak a sajtóképviselői és a tartalomgyártók az érzékeny gyermekeket érintő témákról, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán, ahol 5 lépésben foglalta össze a traumaérzékeny tartalomgyártás főpontjait. Kátai Néme Filmos szerint a sajtóképviselőinek és a tartalomgyártóknak az érintett témák tálalása során tisztázniuk kell magukban, hogy miért foglalkoznak az üggyel, ugyanis a traumaszenzitivitás alapja, hogy nem használják ki és fel a másik, és a cél nem lehet önös érdek. Hozzátette, egyszerre kell figyelni az érintett sérülékenységére és próbálni megmutatni az erőforrásait. A traumaérzékeny látásmód abban is megjelenik, a rendszer szintű problémákra is felhívják a figyelmet, tanácsolta a tartalom előállítóknak a miniszter. A honvédelmi miniszter szerint a nyugállományú katonák számíthatnak a honvédség támogatására, ezért felülvizsgálják az őket megillető juttatásokat és egészségügyi ellátást. Ruszin Szendi Romulus a Facebookon közölte, a Balatonakaratjai Nyugdíjas Katonai Szervezet gyűlésén a honvédelmi változásokról is egyeztetett az érintettekkel. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés a szállás.hu felmérése alapján. Eszerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók, a nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi destinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet, Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Mint írják, minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Az intézmény szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Egyre komolyabb gondot okoz az űrszemét, olyannyira, hogy szakértők szerint a probléma még akkor is tovább súlyosbodna, ha ebben a pillanatban leállítanák az összes rakétaindítást. Az adatok szerint jelenleg több mint 33 ezer nyomon követett objektum kering a Föld körül, közel 28 ezer km/órás sebességgel. A jelentés szerint egyértelműen Kína, az Egyesült Államok és a FAK országok, vagyis a volt szovjet tagállamok a legnagyobb szemetelők az űrben. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felül erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű zábor, zivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel.
3: Holnap, holnap, holnap, holnap, ó, gyere már, hol vagy, hol vagy, hol vagy, hol vagy.
1: Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. Változékonyabb, csapadékosabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Az utolsó negyed évben kezdődhet az RRF források kifizetése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Facebook oldalán arról tájékoztatott, hogy a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgősebb teendők. A programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, és miután a fizetési kérelmeket szeptemberben megküldik, 2026 utolsó negyedévében megindulhat a pénzek konkrét kifizetése is. Nem támogatja a kormány a debreceni akkumulátorgyár további bővítését. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az eddigieknél szigorúbban fogják szabályozni az akkuipar működését. Ennek keretében a hatóságok hamarosan a mostaninál súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Csaknem 1 milliárd forintos anyagi felelősségvállalást tett a kormány a Dunai Vasművel összefüggésben, és menetrendet jelölt ki a hosszú távú megoldás érdekében. Június 15-ig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szakmai értékelést készít a Dunai Vasműre beérkezett befektetői ajánlatokról. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak felhasználásával kapcsolatban vár információkat a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közlése szerint a beérkező adatok segíthetik a már folyamatban lévő hivatalos vizsgálatot. Átfogó gyermekjogi reformjavaslatot vetett a Gyermekjogi Civil Koalíciótól a kormány. A reformcsomag célja, hogy rendszer szintű válaszokat adjon a rendszer súlyos hiányosságaira, és a gyermekjogokat valódi ágazatokon átívelő szakpolitikai alapelvé tegye. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját. A legtöbb támogatást a Demokratikus Koalíció kapta a költségvetésből, a legkevesebbet a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Utóbbi több mint 1,7 millió forint veszteséget könyvelt el. A DK bevétele 2 milliárd 720 millió forint, a kiadása 2,4 milliárd forint volt. Ígéretes eredményeket értek el egy új rákellenes injekcióval daganatos betegeknél. A kísérleti kezelés során 102 páciens kapta meg a készítményt. A daganat 43 betegnél jelentősen összezsugorodott, 15 esetben pedig teljesen eltűnt. A szakemberek szerint ez különösen figyelemre méltó, mert a résztvevők többsége korábban nem reagált megfelelően a kemoterápiára vagy az immunterápiára. A kutatók úgy vélik, hogy a készítmény olyan daganattípusok esetében is hatásos lehet, mint például a tüdő vagy vastagbél vagy a gyomorrák. A készítmény még kísérleti fázisban van, ezért további vizsgálatok szükségesek a széleskörű alkalmazás előtt. Kedden csökken a felhőzet, sok napsütés valószínű, délután már inkább csak keleten fordulnak elő záporok. A szél mérsékelt marad, 25 fok körüli nyári meleg várható. Szerdán nyugat felül erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen valószínű zábor, zivatar. A szél észak-nyugatira fordul és megerősödik, 26-27 fok körül alakul majd a maximum.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójába.
0: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
4: Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.